0: a bírói felülvizsgálat lehetőségét, mert a hivatal szokatlanul széles jogosítványokkal rendelkezne. Bármely közvagyon felhasználást vagy közvagyonnal való gazdálkodást vizsgálhatna, és összeghatár megjelölése nélkül állami felügyelet alá vonhatna magáncégeket, amennyiben megalapozottan fennáll a veszélye a közvagyon további sérelmének, jelezték. Ezért a Magyar Helsinki Bizottság javasolja, hogy a parlamentnek beterjesztett törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyonvédelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint a jelenleginél precízebben határozzák meg az állami felügyelet alávonás feltételeit. A védett és Natura 2000 erdők kezelésének jelentős átalakítását szorgalmazza a WWF Magyarország a jelenleg hatályban lévő szeptember 30-áig tartó fakitermelési moratórium utáni időszakra. A környezetvédő szervezet hosszú távra szóló változtatást sürget. Az őshonos fafajú erdőkben javasolják a vágásos üzemmódú gazdálkodást, a nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben pedig álláspontjuk szerint a nagy kiterjedésű erdőtömböket ki kell vonni a faanyag termelésből. A 140 évnél idősebb fákból álló magas természetességű szentélyerdőkben kizárólag természetvédelmi erdőkezelést tartanak elfogadhatónak a háborítatlan állapot fenntartása érdekében, másút pedig őshonos fafajokból álló elegyes, vegyeskorú erdők kialakítását szorgalmazzák a klímaváltozás miatt. Szabályozni kell az emberi beavatkozás miatt túlszaporodott patás nagyvadfajok létszámát, és csökkenteni kell a kitermelt faanyagok mennyiségét. Egyidejűleg meg kell szüntetni a tűzifa pazarló felhasználását, különösen a biomassa erőművekben. Segítene ebben, ha az állami erdőket kezelő intézmények finanszírozása úgy alakulna át, hogy a működésüket ne a fakitermelésből származó bevételre kelljen alapozniuk, jegyezték meg. Idén több mint 1000 alkotó jelentkezett a Magyar Művészeti Akadémia művészeti ösztöndíj programjára. A 2018-ban indult pályázatra jelentkezők száma az idejiekkel együtt meghaladta a 10 000-et. Az idén mintegy 11-szeres túljelentkezés mellett 1063 alkotó nyújtotta be pályázatát a 3 éves művészeti alkotómunkát támogató ösztöndíjra. Ennek célja az alkotó és az előadó művészeti, valamint a művészetelméleti tevékenység támogatása, azok anyagi feltételeinek megteremtése mellett az ösztöndíjasok szakmai kapcsolatainak bővítése, alkotásaik népszerűsítése, életpályájuk dokumentálása. A nyertesek a pályázathoz benyújtott munkatervük megvalósítására havi 200 000 forintos juttatást kapnak 3 éven át. Többek között építőművészet, film- és fotóművészet, irodalom, képzőművészet, művészetelmélet, népművészet, a színházművészet és zeneművészet kategóriákban nyújtottak be pályázatot a jelentkezők.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, Miskolcon borangolás, az ország számos településén borfesztivál, a vármegye székhely szomszédságában Szikszón pedig borfogadás. Így nevezik azt az alkalmat, amikor a kisváros boros pincéi kinyitnak és fogadják a vendégeket. Ebben az esztendőben már 5. alkalommal hívták életre a borfogadást Abaúj kapujában. A magyarhegyi borok és a szőlő népszerűsítése mellett a Ruszinok borversenyére is sor került, melyre majdnem 30 nedűt neveztek. A nyitott pincékben több mint tucatnyiban pedig étel, ital és élőzene fogadta a vendégeket. Nagy gyerekekről sem feledkeztek meg, népi játékok, arcfestés várta őket. Béres Gáborné elnököt, a szikszói Ruszin kisebbségi önkormányzat vezetőjét a megmérettetések közepette szólítottam meg. Elnök asszony, hanyadik Ruszin bornap, süteményverseny, borverseny, minek kell ezt nevezni?
2: Összetett 16. Ruszin borversenyt rendeztük meg az idén. A bornap a szikszói önkormányzatnak, a borospincéknek a megnyitásával kezdődött el, így társult valamennyire a két rendezvény.
1: Miben másabb ez a mostani Ruszin rendezvény, mint mondjuk volt a tavalyi vagy tavaly előtti? Ugyanúgy jól érzik magukat az emberek, esznek, isznak, szórakoznak.
2: Különlegessége, hogy Györfi György a pincéjét megnyitotta a Ruszin, szikszói Ruszin tagok számára, és mindenki számára, aki nyitott, így helyileg itt van megrendezve. Ez a különlegessége.
1: A borversenyre, vagy éppen a süteményversenyre is hányan neveztek most, mennyi borra?
2: Két bor kategóriában volt a zsűrizés, a fehér borokból 18 tétel érkezett, a vörös borokból és a rozéból pedig 11 tétel volt az idén. A tavalyi termésnek köszönhetően egyre jobb minőségű borokat készítenek a szikszói borászok, és a minőségre nagyon odafigyelnek, ami kiemelten figyelmet érdemel, mert nagyon szoros volt a mezőny. A süteményeknél 24 sütemény érkezett. Az idén a Ruszin alapanyag, amit föl kellett használnia minden házi asszonynak, a zsír. A 6 fő zsűri tag azt mondta, hogy nehezebb volt a sütemények zsűrizése, mint a boroknak a minősítése, tehát nagyon szoros mezőny van.
1: Ugye sose sütöttem. Az, hogy zsír kell hozzá, nekem egyedül laikusként a hájas sütemény jut eszembe. Mit lehet még, vagy mihez kell még zsírt felhasználni?
2: Ez a bátraké volt ez a verseny, hiszen a zsírtól picikét távolodunk, és azt mondjuk, hogy egészségtelen, nagyon sok kalóriát tartalmaz, de ugye a mai egészségtrend az bebizonyítja, hogy talán ismét a legegészségesebb alapanyagunk a zsír. Én kipróbáltam piskótához is. Szenzációsan jó állagot ad a zsír mindennek, tehát a zsír az erőt adó, mint szikszó is erőt ad az embereknek.
1: Egyébként a ruszin hagyományokban, a főzésbe, sütésbe benne van a zsír rendesen, tehát napi renden?
2: Igen, igen, minden alapanyagnál, tehát a süteményeknél is. Én azt gondolom, a ruszin hagyományoknál a gyúrt tészták alapanyag elsősorban a zsír volt, ami omlóssá, és kiemelném, hogy tartóssá teszi a süteményt.
1: Erre a napra csak ruszin kisebbségi önkormányzathoz tartozó emberek, csak görög vallásúak jöhettek és nevezhettek? Vagy érezhetik itt jól magukat, vagy bárki, tehát nyitott ez a közösség?
2: Közösségünk nagyon nyitott és befogadó, szeretettel fogad és vár mindenkit. Ezt láthattuk a megnyitó után is, hogy az örömtánc csoport, Szikszó örömtánc csoportja is itt van a közösségünkkel, és együtt ünnepel és mutatták be az örömtáncukat.
1: Most elnök asszony, miért fontos az, hogy egy közösséget ilyen szinten aktívan tartson egy település, ott is a kisebbségi önkormányzat, mint itt Szikszón? Tehát nincs olyan, talán nincs olyan hétvége, hogy ne legyen valamilyen összejövetel.
2: Egy közösség akkor összetartó és akkor tud fejlődni, hogyha egy irányban mennek, és a közösségi értékek ezeken a programokon, rendezvényeken érezhető, és ha egy ember jól érzi magát és boldog, akkor én azt gondolom, hogy megtesz a másikért, figyelmesebb, körültekintőbb, segítőkészebb. Nálunk ugye görögkatolikus és a ruszin szoros kapcsolatban van, tehát a hit az alapokra építve, én azt gondolom, ez a nyitottságunknak a fő alapja. Tehát a krisztusi szeretetet mindenki felé tanúsítjuk, így a városi rendezvényekhez is mindig aktívan tudunk odaállni, és támogatni a közösséget, a város közösségét is.
3: Tehát az a lényeg, hogy az ember, aki ez a közösséghez tartozik, boldog legyen, jól érezze magát a rendezvényen túl is?
2: Igen. Egy jó társaságban, ha jól érzem magam, oda visszavágyom. Ha visszavágyom, utána már tudok másokért én is szolgálatot vállalni és tenni. Igen.
4: Kramarenko Viktor vagyok, a országgyűlés ruszin parlamenti szószólója.
3: Mit keres itt egy ilyen szószóló Szikszón a nagy fővárosból?
4: Hát ez nem most kezdődött, ugye itt elhangzott, hogy 16 éve megtartják már a bornapokat, tudnivaló, hogy itt sok borász is van. Először olyan 14 évvel ezelőtt vettem részt a bornapokon, én ezelőtt 12 évig az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke voltam, és nekünk az volt a feladatunk, mint ami most is a jövőben, összetartani a ruszin közösséget, és én amikor meghívást kapok bármelyik önkormányzattól, és be tudom osztani az időmet, mert ugye 56 nemzetiségi önkormányzat van az országban, és két megyei, egy országos, akkor nagyon szívesen jövök a szikszói emberek közé. Idén már másodszor, mert tavasszal voltam már egyszer, nagyon örülök közöttök lenni, és jól érzem itt magamat.
3: A szikszói ruszin emberek, a ruszin önkormányzat nagyon összetartó közösség, ez így van az országon belül is, máshol is?
4: Gyakorlatilag mondhatni, hogy igen. Itt kiemelkedően, itt a vidéken egy kicsit egyszerűbb talán egy ilyen kisvárosba összetartani a közösséget, és mivel hogy összeköt minket a vallásunk, itt Zöme a közösségnek görögkatolikus. Ők nem csak ilyen rendezvényeken találkoznak, hanem hetente miséken a templomba és templom után, hittanórán a gyerekek. Úgymond mi ennek örülünk, és ez tartja össze a közösséget. Jobban megismerik egymást az emberek. Így, ha az országot nézzük, nagyobb városokban nehezebb összetartani a közösséget, de mindent megteszünk, és a magyar állam eddig mindent biztosított számunkra, hogy ezt meg is tegyük.
3: Országgyűlési szószólóként mi a feladata?
4: Hát mi ugye majdnem ugyanaz a funkciónk, mint egy parlamenti képviselőnek, egyedül szavazati joggal nem rendelkezünk. Minden törvényjavaslatot nekünk is véleményezni kell, és ami nemzetiségi vonatkozású, szintén ott adhatunk, véleményezhetjük, és adhatunk ötletet, fel is szólalhatunk a parlamentbe, és hát kiállunk mindenki a saját közösségéért.
3: Említett, hogy konstruktív ugye a kormánnyal a kapcsolat. Van olyan téma, van olyan irány, amit az következő fél évben, évben szeretne a ruszin közösség, hogy kijárják nekik az országgyűlésbe?
4: Mi örülnénk neki, ugye most kormányváltás volt. Még a miniszter úrral, Tar Zoltán már tartott nekünk, vagyis meghallgattuk őt. Nekünk az lenne a kérésünk, és ami eddig volt, azt megtartjuk. Ezek a vidéki, nem csak a vidéki, hanem a közösségen belüli emberek már hozzászoktak, ugye 35 éves a nemzetiségi törvény. És a törvény biztosítja nekünk a kiadványunkat két nyelven kiadhatjuk, a hitünket, a hagyományainkat megőrizzük, és a gyerekek gyerektáborokba üdülhetnek, egy-egy, hát üdülhetnek mondván, de ezt úgy kell érteni, hogy a nemzetiségi táborokba a gyerekek megtanulnak egy-egy ruszin verset, vagy éneket, imádkoznak, szóval ez is egy közösségépítő program. Nekünk az a lényeg, hogy megtartsuk és fejlesszük az eddig elértett eredményeinket.
3: Képviselőasszony, borfogadás, 5. alkalom. A ruszinok most is csatlakoztak a rendezvényhez. Miben másabb ez a mostani, mint mondjuk volt a tavalyi, mert vannak különbségek. De ráadásul most már itt vannak a Magyarhegyi Borbarátok Egyesülete, tehát egyre nagyobb a szervező brigád. Ez mennyiben könnyíti meg az önkormányzat feladatát?
1: Kőhalmi Mónika önkormányzati képviselőt, a borfogadás főszervezőjét is kérdeztem.
5: Nagyon sokban segít az Egyesület a rendezvénynek a lebonyolításában. Meg is osztottuk egymás között a munkát, mint az elméleti részét, hogy kitaláljuk a programokat, és az, hogy mi legyen a forgatókönyv, illetve abban is sokat segítenek az Egyesület tagjai, hogy például ma délelőtt itt már kora reggeltől folytak a munkák, és több kéz többet segít, gyorsabban végeztünk minden előkészülettel, amit el kellett végezni.
3: Mi a menete annak, ha mondjuk valaki a megyeszékhelyről akar idejönni és fogyasztani is szeretne? Itt mögöttünk a lányok ott ülnek, félig teli por akar, de abban nem bor van.
5: Így van. Tehát ugye bárkit szívesen látunk ezen a rendezvényen, bárki eljöhet. Poharakat lehet vásárolni zsetonnal, vannak kisebb és nagyobb poharak, de ugye nem a pohár méret a különbség, hanem a zsetonok számában. Vannak a 7 zsetonos és vannak a 12 zsetonos poharak. Aki ezt megvásárolja, az 7 illetve 12 pincében fogyaszthat különböző borokat, illetve mindenki kap a pohár mellé egy karszalagot, és este ez a karszalag jogosít arra, hogy belépjenek majd a tánctérre, küzdőtérre a színpad előtt, és a P-Mobil koncertet meghallgassák. Van arra is lehetőség, hogy ha valaki nem akar a pincékben borozni, hogy csak a koncertre jöjjenek, van külön koncertbelépőjegy, azt is ugyanitt meg lehet vásárolni, azt egy másik színű karszalaggal jelezzük, és azok is bemehetnek este majd a koncertre.
3: Végül hány pince nyílt ki, hány pincét lehet meglátogatni?
5: Végül 13 pince nyílt ki, kicsit kevesebb, mint amire számítottunk. Sajnos több pince tulajdonosnak is nyaralással, egyéb programmal ütközött most a mai rendezvényünk. Így 13 pincénk lesz, de én úgy gondolom, hogy a résztvevők azok nem fogják érezni a különbséget. Fel van mindenki nagyon készülve, várják a tömeget, és látszik is, hogy nagyon sokan leszünk. Azt tudom elmondani, hogy 2 órakor nyitottuk meg itt a checkpointot, és 2-től 2:20-ig már több mint 13-4 pohár került eladásra 20 perc alatt. Tehát én nagyon boldog voltam, amikor 2 órakor láttam, hogy már jönnek az emberek föl, és azóta folyamatosan jönnek.
3: Milyen kísérő programok vannak? Tehát, hogyha kijön valaki ide, és nem csak fogyasztani akar?
5: A gyerekekre is koncentráltunk, tehát a gyerekeknek különböző programok vannak, ilyen például a légvár, több helyszínen édességet árulnak, van csillámtetoválás, arcfestés, és népi játszóteret rendeztünk be 2 pincének az udvarán is. Tehát igazából, ha haladnak a szülők végig a pincefalun, és bemennek egy-egy pincébe és kóstolnak, szinte minden helyszínen raktunk egy-egy gyerekprogramot, hogy a gyerekek ne unatkozzanak addig, amíg a szülők esetleg kóstolnak.
3: Magyarhegyi Borbarátok Egyesületének lehet azt mondani, hogy ez az első hivatalos rendezvénye, ugye? Tehát úgy értem, hogy ezt a borfogadáson belül. Tehát a tavalyi akkor még nem volt egyesület.
1: Jablonkai József, a szikszói Magyarhegyi Borbarátok Egyesületének elnöke.
6: Igen, az egyesületünk az tavaly nyáron alakult, szeptember 5-ével jegyezték be, és igazán ez az első olyan pincés buli, ahol ugye mi is szerepet vállaltunk ebbe. Nyilván a nagyobb részét most is az önkormányzat végzi, de hát azért próbálunk lecsipegetni is a munkából is, meg ugye nyilván haszonból is valamit, úgyhogy.
3: Hát de a szakmát azt azért az Egyesület tudja nyújtani.
6: Hát nyilván, igazán 13 pince van most nyitva ezen a nyitott pince akción, és én úgy gondolom, hogy itt minőségben jó borokat tudnak kóstolni az emberek, megfelelő minőségben tudnak a szikszói borászok bort előállítani, illetve én úgy gondolom, hogy ezt mindenféleképpen erőltetni is kell, hogy legyen hagyománya itt Szikszón újra a bortermelésnek, mert valamikor ugye ez Tokajhegyaljához tartozott, van tradíciója, van hagyománya, és úgy gondolom, hogy ezt tovább kell vinni. És ha mi nem csináljuk, akkor nyilván a gyerekeink se fogják csinálni, mert nem fogják tudni, hogy miről van szó. De ha itt vannak, látják, biztos látni, hogy mennyi fiatal itt van, és ez beléjük fog ívódni, és ez jó élmény lesz nekik.
3: Ugye fehér és vörösbor is van a vidéken. Milyen bort lehet kóstolni, aki most jött és itt tölti a délután?
6: Igen, hát Szikszón ugye a vörösbe a jellemző a Blauburger. Nekem van egy kevés kék frankosom is vörösbe. A fehér borokból legjellemzőbb talán van Riesling, Furmint, nyilván van csemegeszőlők is, akkor Leányka itt a Szikszói hegyen. Hát meg sok helyen ugye nem külön vannak ezek a szőlők elültetve, és ezért úgy nevezzük a modern szóval, hogy küvé, ugye, vegyes. Hát az enyém is ilyen, mert ugye nekem 70%-ban Riesling van, van pölöskei muskotáj, szőlőskertek kínálnője, panónia kincse, éva, úgyhogy ezek csemege szőlők, igaz? És akkor ami megmarad, az nyilván belemegy a musba, bor lesz belőle, a többi meg ugye megy étkezésre.
3: A tavalyi rendezvénynek volt-e valami hozadéka, tehát le lehet-e mérni azt, hogy érdemes ezt a rendezvényt életben tartani?
6: Hát mindenféleképpen. Hát ha most csak a gyakorlati dolgokat nézzük, itt a pincék után úgy megnőtt a kereslet, hogy szerintem 2-3-szoros a pincéknek az ára. Az elmúlt 3 évben úgy megnövekedett az értékük. Igaz, most még a szőlőire nem annyira érdeklődnek, de azért pont tegnap kaptam egy olyan felkérés, hogyha valahol trók szőlőt eladót ő venne, egy ilyen 35 év körüli fiatalember. Úgyhogy szerintem majd ez is lesz. Nyilván nem akarnak több hektárt, inkább csak saját célra, azt mondja, mit tudom, termel magának 500 liter bort, és akkor ugye abból étkezésre is út borrónak is megfelelő, és akkor a család részére barátokkal elfogyasszák.
3: Hány hektáron termelnek szőlőt itt Szikszón?
6: Hát pontos számot nem tudok mondani, de olyan 35-40 hektár. Hát ebből ugye két nagy termelő van, aki több hektáron, 7 meg talán 6 hektár, a többi az meg kisebb darabok.
3: Miért jó itt Szikszón borászkodni, szőlészkedni? Azért az érzésér, amit most is itt lehet látni, ez mindennapos egyébként, ugye a helybéliek kijárnak?
6: Hát igen, én rám nem jellemző sajnos ez a dolog, hogy kijárok, de hát nyilván kijárok, csak ugye én mindig autóval jövök, igazán nem sok bort fogyasztok, de azért érdemes itt Szikszón, mert ugye ennek hagyománya is volt. Én emlékszem, apósomék kijöttek hétvégén, leültek, borozgattak, beszélgettek, vannak emberi kapcsolatok, ugye, és akkor megismerjük egymás baját, gondját, örömét, akkor sokkal jobb úgy élni, én úgy gondolom, mint hogy csak bezárkózva otthon nézzük a tévét, és akkor semmi nem érdekel, ugye, hogy mi van körülöttem. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezt folytatni kell és csinálni kell.
3: A mai felgyorsult világba ezt be lehet zsúfolni valahol, vagy kell, hogy időt szakítson a pihenésre is az ember?
6: Most én úgy gondolom, hogy ha valamit az ember akar, arra mindig van idő. Én például lemegyek a Balatonhoz, este hazajövök, 6 órakor képes vagyok kivenni a szőlőbe, mert szeretem. És akkor mindig mondja a nejem, hogy mit csinálsz odakint? Azt mondtad, rendben van. Hát mondom, csak végigmegyek a soron, megnézem a szőlőt, másikon lejövök is. Mert jól érzem magamat, szeretek kint lenni.
3: Ha már ezt említetted, akkor hol tart most a szőlőnek a művelése? Mi az, amit most el kell, ugye már júniust írunk, amit most kell végezni és a következő időszakban?
6: Hát igen, most a szőlő olyan időszakban van, hogy igazán csak a permetezés. Most ugye volt egy kis eső, és akkor itt ugye a páratartalom ilyenkor megnövekszik. Lisztarmat, peronoszpóra, ez könnyen előjön. És akkor ilyenkor védekezni kell a napokban. Van, aki már tegnap megcsinálta, van, aki hétfőn fogja, de a napokban védekezünk ellene, illetve majd a legközelebbi, meg folyamatosan ugye a szárveszőt be kell dugdosni, ha kordonos, ha karós, akkor fel kell kötözni, ezeket el kell rajta végezni, és akkor majd a Péter Párkor szoktunk tetejelni, onnét indul el igazán a szőlőnek az érése.
3: Mi a jellemző egyébként, a kordonos vagy a tőkés szőlő itt Szikszón?
6: Hát mert zömmel inkább kordonos szőlők vannak, nyilván a művelése sokkal könnyebb, Úgyhogy én, nekem azt mondta egy idős paraszt bácsi, hogy a szőlőtermelés ugye nem bírja az egyenes hátú embereket. Úgyhogy hát tudjuk jól, a szőlőbe hajolni kell, dolgozni kell, erre mondta a bácsi nekem, úgyhogy nem szereti az egyenes hátú embereket a szőlő, de igaza van.
3: Egyesületi elnökként mivel lesz mondjuk holnap elégedett, hogyha itt a mai napon mennyire lesz sűrű a program?
6: Hát ha a tavalyi létszámot el tudjuk érni, ami tavaly nem volt kevés, akkor én elégedett leszek, mert ugye nyilván nem az a lényeg, hogy mennyi bor fogy, mert nem mindenki azért jön ki, hogy most itt így jön, de kijön, körbenéz, jól érzi magát. Próbáltuk most egy kicsit színesíteni, hoztunk ki traktorokat is, ugye, mert nyilván szőlőműveléshez ez is hozzátartozik, a gépek, hát ez is vonzza az embereket, és akkor legyen változatos. Meg nyilván este majd a koncert, az ugye az a fő attrakció.
3: Polgármester úr, borfogadás. Mikor lesz sikeres ez a rendezvény? Az ön szemszögéből nézve. Önkormányzat, yes. Ugye, mint főszervező vesz részt. Hát ha megkérdezem önkormányzatot, akkor azt mondja, hogy többet csinál az Egyesület. Az Egyesületet kérdezem, akkor az önkormányzat csinálja többet. Most akkor ez hogy van?
1: Schwab Antal, Szikszó polgármestere.
7: Ez a mai eseménye most már az ötödik nyitott pincék borfogadása, az azért ez sok évre nyúlik vissza, és akkor tudjuk a teljes képet látni, hogyha azt mondom, hogy azért ez alapvetően a mai napig ez a ruszinoktól származik, és a ma is borverseny volt, süteménysütő verseny volt, tehát az alapokat ők teremtették meg ahhoz, hogy eljussunk idáig, és néhány éve, most ötödik alkalommal van az az esemény, hogy az önkormányzat, majd a Szikszóváros önkormányzata is beszállt ebbe a szervezésbe, és utána megalakult most már a Szikszói Borbarátok Egyesület, akik meg az önkormányzattól vettek át olyan feladatokat, amire nekünk kevésbé volt energiánk, így ez a hármas egység hozza létre azt a napot, amiből ha valaki belekóstol, akkor szerintem jó élményekkel távozhat. Ha kijövünk ide a Pincefaluba, ahol ugye a héten táblát is avattunk, hogy tudjuk, hogy mikor érkezünk be a Pincefaluba, vagy a Borfaluba, ugye ezek a fogalmak, ezek keverednek az én fejemben is, hiszen azért a kettő a szorosan összefügg egymással, akkor azt látja, hogy pezseg itt az élet. Őszintén mondom, hogy nagyon jó érzés körbenézni, jönnek az emberek a boros pohárral a nyakukban, gyerekek, családok jönnek, és csak azt mondom, hogy de rég láttalak, de jó, hogy újra találkozunk, ó, mi van veled, itt kell, hogy találkozzunk újra, és nem csak szikszóiak mondják ezt egyébként, hanem Szikszóról elszármazottak is, vagy a megye településén élő más honnan érkező emberek is mondják ezt is, hogy egy teljes kerek nap van, 10 órától volt a borverseny, annak eredmény hirdetése, és most már nehéz úgy közlekedni a pincék között, hogy ne egyik zenéből a másikba essünk át, de azért bízom benne, hogy este 8 órakor majd ezek a zenék, ezek ha nem is halkulnak el, de valamennyi azért elnyomja őket a P-Mobil nagy koncertje itt azon a rendezvény helyszín, amely tavaly évben már helyet adott a koncertnek, ugye tavaly ismerős arcok volt, most a P-Mobil jön, de nem az a lényeg, ez csak azért fontos, hogy még kedveltebbé tegyük ezt az egész helyszínt is, hiszen van, aki egyébként még nem ismeri annyira sem a hagyományainkat, sem a borfalut, viszont ha egy-egy zenekar tudunk évről évre hozni, aki máshonnan is mozgat embereket, azok belekóstolnak ebbe, és van olyan, aki most már azért jött vissza, mert tavaly ugyancsak a koncertre jött, de látta, hogy milyen élet volt, milyen kellemes fogadtatás volt, ilyenkor mindenki, minden pince tulajdonos rálicizál a másikra jó értelemben véve, hogy hányan fordultak meg nála, milyen hangulat van, tehát ez szépen lassan azt látom és érzem, hogy oda növi ki magát, ahol mi szeretnénk, hogy kinője.
3: Mikor fogja azt mondani, polgármester úr, a jövő héten, hogy sikeres volt ez a rendezvény? Minek kell ahhoz megvalósulni itt ma?
7: Maradjon így a nap, ahogy most zajlik már délután. Hogyha ez a forgalom lesz, ez a hangulat lesz, akkor szerintem sikeres napot zárunk. Ha mindenki épségben hazaér utána este, az nagyon bízom benne, hogy nagy balesetek nem történnek, de nagyon kultúrált és intelligens vendéglátás és vendégfogadás van, úgyhogy ha ez a mostani ütem elmegy egész estig, és nyilván bízom abban azért, hogy este a koncertre sok-sok ember jön, nem csak helyből, hanem máshonnan is. Ha ez így szépen lemegy, akkor én már nagyon elégedett leszek.
3: Ugye a tavalyi rendezvény az sokkal nagyobb volumenű volt, határon átnyúló volt. Van-e arra elképzelés, hogy kibővíteni mondjuk jövőre, vagy a következő években is ugyanazt a tendenciát folytatni, ami tavaly elkezdődött?
7: Ugye tavaly ez egy interreges pályázatnak köszönhetően valósultnak, hogy tudtunk a felvidékről sokakat vendégül látni. Én abban bízom, hogy a pályázatoktól függetlenül, hogyha ez a hír ez megy, akkor azok, akik itt voltak a felvidékről, meg a Szovátáról, a testvértelepülésünkről érkeznek jövőre pályázattól függetlenül, akkor ez már, ha így növi ki magát, akkor nagyon boldog leszek.
1: Kedves hallgatóink, Miskolcon borangolás, az ország számos településén borfesztivál, a vármegye székhely szomszédságában Szikszón pedig borfogadás. Így nevezik azt az alkalmat, amikor a kisváros boros pincéi kinyitnak és fogadják a vendégeket. Ebben az esztendőben már 5. alkalommal hívták életre a borfogadást Abaúj kapujában. A magyar hegyi borok és a szőlő népszerűsítése mellett a Ruszinok borversenyére is sor került, melyre majdnem 30 nedűt neveztek. A nyitott pincékben több mint tucatnyiban pedig étel, ital és élőzene fogadta a vendégeket. Nagy gyerekekről sem feledkeztek meg, népi játékok, arcfestés várta őket. Az eseményen készült az előző összeállítás.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, megtartotta a rendes kihelyezett bizottsági ülését a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is. Farkas Kormos Krisztina alezredest, a vármegyei balesetmegelőzési bizottság titkárát kérdeztem.
2: Külön megrendeléseink vannak, hogy mit szeretnének, mi az, amire van a célközönségnek a óhaja vágya.
3: Ez, mint szakember, hogy értékeli? Ez hasznos, jó dolog? Vagy mi lenne itt a feladat? Az, hogy önök menjenek ki a éppen érintett helyekre, vagy az a jó, hogyha behívogatják önöket?
2: Tehát ez nekünk teljesen ugyanaz, mintha kitelepülünk, mert látványosabb. Tehát, hogyha kitelepülünk, ugye ORFK, OBB-nek nekünk van egy arculati térkép meghatározás, ami a sátrat, az OBB-s asztalt a terítővel előírja, és ezeket mi kivisszük helyszínre, és akkor így látványosabb.
3: Miket mutatnak be ilyenkor, mondjuk egy Bosch napon?
2: Viszünk interaktív kressz, piramislabda játékot, ami a kressznek a témaköreit öleli fel, tehát akár a sebesség, akár a megállás várakozás, ezekből a témakörökből valamelyikbe a piramisra bedobott labda beleesik, abba a rekeszbe, és abból teszünk fel kérdéseket. És ezt nagyon szeretik a fiatalok is, sőt, még a felnőttek próbára teszik a meglévő tudásukat, felújítják.
3: És gondolom, ilyenkor jutalmazzák is a kihelyes választot.
2: Természetesen fényvisszaverő eszközöket osztunk mindenkinek, aki aktívan részt vesz a tevékenységünkben.
3: Mi a helyzet a közoktatási intézményekben, az iskolákban, óvodákban, mennyire aktívak?
2: Tehát egyre jobban aktívak, és ezt az ORFK OBB megköveteli tőlünk. Tehát van a keve oktatás, ami a közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra. Ez szigorú oktatási rend szerint működik. Tehát egy tanévben 10 tanórát rendőrnek le kell adni meghatározott témák szerint, egymásra épülő tanterv szerint. És ezt, amit felvállaltunk osztályokat, ez mindegyik osztályban a tanév során végig kell vinni. És ezt kötelezően behajtja rajtunk az ORFK OBB, mi meg a városi rendőrkapitányságokon ellenőrizve.
3: Igen. Szakemberként mi a véleménye? Hol hasznosabb a jelenlét? Iskolákba, óvodákba, vagy ilyen céges alkalmakon?
2: Tehát inkább iskolákba, óvodákba, fogékonyabbak rá, tanulékonyabbak, és még rajtuk úgy veszük észre, hogy érdeklődőek, odafigyelnek, és minden információnak örülnek, csak sajnos rossz tapasztalatunk, hogy amikor hazamennek családba, akkor újra látják a rossz példát, és amit mi tanítottunk nekik, mutattunk nekik jó példát, az mintha elúszna a levegőbe. De iskolákba, óvodákba nagyon szeretünk járni, nagyon hasznosnak tartjuk, és tényleg érdeklődnek, odafigyelnek, és isszák az új tudást, tanulnak velünk együtt.
3: Van egy új történet is, mi ez pontosan?
2: Fair play a pályán és a közlekedésben, tehát a sportegyesületekkel együttműködési megállapodásokat kötünk a megyében, és akkor hazai mérkőzésen kimegyünk, és a szurkolóknak tartunk prevenciós előadásokat, foglalkozásokat a biztonságos közlekedésről.
3: Ez itt van csak a vármegyében, vagy országos program?
2: Ez az egész országos program, meghatározta az ORFK OBB elnöke. Úgyhogy ez most januárban Mezőkövesden volt, de decemberben Kazincbarcikán volt. És a polgárőr egyesületekkel is egyre többet működünk együtt, hívnak, hogy menjünk ki, e-rolleres oktatásokat kérnek, hogy ezeket tartsunk a fiataloknak, mivel 80%-kal emelkedett országos szinten a e-roller balesetek, úgyhogy azokról tartottunk. Idősek otthonába is voltunk, nekik is tartottunk előadást.
3: Lesz-e az idén, tudom, hogy lesz, de azért így kérdezek rá, közlekedik a család?
2: A közlekedik a családban nagyon nagy változás történt. Tehát törölték a vármegyei döntőt, nem lesz most már vármegyei döntő, hanem amit mi az ORFK-OBB-től kaptunk tájékoztatást, úgy fog zajlani ez az egész közlekedik a család rendezvény, vetélkedő, hogy a gyermek, ő kitölt egy kresztesztet, egy elméleti kresztesztet, és ha sikeresen kitöltötte, kap egy QR kódot, és azon a QR kódon a szülők, valamint a testvér regisztrálhat be. És ők is kitöltenek egy elméleti kresztesztet, és a legjobbak bejutnak a középdöntőbe, ami a legjobb tudomásom szerint augusztus közepén lesz a Forma 1 pályán, Budapesten, ott lesz egy nagyszabású elméleti gyakorlati vetélkedő, és akik ott a legjobbnak bizonyulnak, azok tévészereplést kapnak, a közlekedik a család országos vetélkedőjére, tehát tévében lesz maga a vetélkedő nyilvánosan.
3: Hogyha a megyei balesetmegelőzési bizottság szakemberei összedugják a fejüket, mondjuk a Borsodi, a Hajdúbihari, a Vas megyei, akkor mit mondanak? Jó ez így, vagy jobb volt a régi rendszer, hogy voltak megyei döntők?
2: Vegyes. Nagyon vegyes, tehát ez vármegyénként változó, ugyanis nem minden vármegyében ugyanannyian indultak, tehát van, ahol sikertörténet volt a vármegyei döntő, és egyre több sajnos az olyan vármegye, ahol ugyanazok a családok vettek csak részt, akik évek óta ők jöttek el, ők érezték a bátorságot, és ezért lecsökkent nagy mértékben a családok száma, akik elindultak a vármegyei döntőben.
3: Mi lesz még, miről tudod beszámolni a bizottsági ülésen? Lesz-e nyári tábor, ugye az mindig szokott lenni Zemplénben?
2: Tehát nekünk már tavaly évben sem volt. Sajnos a gyerekeknek úgy látjuk az az igény, hogy a napközi otthonos táborok felé formálódik. Tehát ők már ott aludni nem szeretnek. Tehát ők, mint az iskolába, bemenni reggel, és délután négykor apa, anya jöjjön értük, és mennek haza. Tehát így nem, hanem viszont a bűnmegelőzésnek lesz a rendvédelmi technikumban tábora, azon mi is meg vagyunk hívva, mi is megyünk, valamint a katasztrófa védelem is szervez mindig tábort, azon is évek óta részt veszünk, és sőt, maga a rendvédelmi technikum is szervez tábort, és arra is meg vagyunk hívva, arra is ott leszünk.
3: A nyári szünet akkor a baleset megelőzésnek is egy kicsit nyári szünet?
2: Igen, egy kicsit ilyen...
3: Rákészülés.
2: Igen, egy kicsit olyan félig-meddig lazítás, de viszont a juniálisokra, tehát megindul a juniális szezon, márt meg vagyunk hívva a kórházi juniálisra, bírósági juniálisra, tehát a hétvégénk. Tehát a hétvégénk az ugyanúgy be vannak telve szinte, azt mondható.
3: Mennyire volt sikeres a tavalyi év, ha visszatekint az ezredes asszony?
2: Tehát a tavalyi év az a, ugye voltak a holt szezonok, de viszont a tavaszi, nyári, különösen az iskola kezdési szezon, az egy kiemelkedő szezonnak könyvelhetjük el, az egy sikertörténet volt. Tehát hiszen a Safe Partingon szeptember 18-án nagyon nagy tömegeket mozgattunk meg, és nagyon sikeres volt, tehát a vármegyénkből Mezőkövestől Szirmabesenyő, Mái, Alsó Zsolca, Felső Zsolca, Harsány, Kisgyőr, Kistokaj, mindenhonnan, és még Ózd, Kazincbarcik, a Sajó Szentpéter körzetéből is érkeztek gyerekek, mert annyira élvezték a Trafipax előtti futást, tehát ezt szerették volna kipróbálni, megnézni, hogy ők mennyivel tudnak szaladni, és ez egy unikum volt nekik, hogy különlegesség, hogy egy igazi rendőr Trafipax méri be az ő futásukat, hogy mennyivel tudnak szaladni. Egy atléta kisfiú nyerte természetesen. A nyílt nap is egy nagyon nagy számú volt, ami rendvédelmi technikumban volt, az most volt április 23-án a rendőrségi nyílt napon.
3: Mi a véleménye az ezredes asszonynak, az önök munkája megteszi a hasznos lépéseket? Tehát a közlekedésbe visszaköszönnek ezek a dolgok?
2: Tehát Úgy vesszük észre, hogy a gyermekeknél hasznosnak tartjuk,

0: Kedves hallgatóink, megtartotta a rendes kihelyezett bizottsági ülését a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága. Az ülésen beszámolót hallhattak a társszervek képviselői a balesetmegelőzési bizottság munkájáról és a tervekről is. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is.
1: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A parlament 135 igennel, 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. A jogalkotók úgy fogalmaztak, hogy a törvény célja, hogy nemzetgazdasági érdekből megakadályozza, hogy a főpolgármester, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületi önkormányzatok élén álló polgármesterek, a vármegyei önkormányzatok közgyűlési elnökei, valamint a polgármesterek illetménye automatikusan évről évre emelkedjen. Emellett a jogszabály megszünteti az ezen tisztségekhez kapcsolódó havi költségtérítési jogosultságot, illetve a felére csökkenti a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnökének illetményi szorzó számát. Az első 5 hónapban az ingatlanpiaci vevők csaknem fele 40 év alatti volt, ezen belül a 30-as korosztályi a főszerep, a 30-40 évesek adták a vásárlók közel harmadát, így messze ők a piac legaktívabb szereplői, közölte a Duna House. Az ingatlan forgalmazó kiemelte, a 30-asok nem csak a legaktívabbak, hanem ők költik a legtöbbet, náluk a legmagasabb a tipikus vételár, miközben az országos középérték 50 millió forint körül alakul. A 20-as éveikben járók legszerényebb büdzsével érkeznek, az 50 felettiek pedig a kisebb, könnyebben fenntartható otthonok felé fordulva lejjebb viszik a tipikus vételárat. A Duna House szerint a fiatalok már az induláskor is komoly lakásméretben gondolkodnak. A 20-as korosztály tipikus első otthona országos viszonylatban már 70 négyzetméter körüli, és közülük minden második kifejezetten családi házat vásárol. Az ingatlanok mérete a 30-asoknál tetőzik, ők veszik a legnagyobb otthonokat. Az elemzés szerint a 20 és 40 év közöttiek fordulnak a legnagyobb arányban az agglomeráció felé, a megfizethetőbb négyzetméter árért a kertes ingatlanért cserébe vállalják az ingázást. A vízi közműszolgáltatók már tavasszal megkezdik a vízhiány kockázatának mérséklését, a hálózatok, medencék, víztornyok ellenőrzésével, karbantartásával, és a nagy melegben nem végeznek olyan rekonstrukciós vagy karbantartási munkát, amely vízhiánnyal vagy nagyobb vízmennyiség felhasználásával jár, válaszolta az MTI kérdésére a Nemzeti Vízművek ZRT. Hozzátették, hogy bár üzemtani események, csőtörés, szivattyúhiba előfordulhat, de ilyenkor fokozottan ügyelnek arra, hogy a vízhiánnyal járó hibák javítását haladéktanul megkezdjék és a lehető leggyorsabban elvégezzék. Beszámoltak arról is, hogy a nyári időszakban elsősorban azokon a településeken emelkedik meg nagy mértékben a vízfelhasználás, ahol családi házas kertes település részek vannak, a kertlocsolás, medencetöltés, járdák locsolással történő hűtése miatt. Ellátási nehézségek is főként ezeken, illetve a nagy szintkülönbségekkel rendelkező részben magasabban fekvő településeken alakulhatnak ki. A magyar felnőttek többségének nincs elég információja sem az elérhető nyugdíjpénztári hozamokról, sem az igénybe vehető adóvisszatérítés lehetőségéről, ezért a munkáltatók erőteljesebb nyugdíjcélú szerepvállalására van szükség az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége szerint. Az ÖPOSZ közleményében kiemelte, az országos reprezentatív kutatásuk szerint a válaszadók nagyjából negyede rendelkezik nyugdíjpénztári megtakarításokkal. Ez az öngondoskodási forma a 40-es, 50-es korosztályban, illetve a diplomások és a magukat magas jövedelműnek tartók között az átlagnál népszerűbb. Itt a megkérdezettek harmada volt valamelyik nyugdíjkassza tagja. A Magyar Nemzeti Bank első Mátyás aranyforintja megnevezéssel arany emlékérméket bocsátott ki, egy dukátos, valamint négyszeres súlyú vastagveretes változatban. A jegybanki kibocsátások hagyományaihoz híven az 50 ezer forintos névértékű nemes fém érme színes fém változata is megjelenik 5000 forint névértékkel. Az emlékérmék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg. A kibocsátással az MNB pénztörténeti értékeinkre, nemzeti fizetőeszközünk történelmi előképeire hívja fel a figyelmet. Az emlékérmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Az arany és a színes fém változatok azonos érmeképpel rendelkeznek, mindössze értékjelzésük térel, hívják fel a figyelmet.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Völgy homályán, fák hűsében, kert megett.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkat tanítványaim készítették önöknek, mondom, mivel készültek. Vendégünk lesz Hajdú B. István sportkommentátor, akitől megkérdezzük, mi a legfőbb szakmai vágya.
2: Nagyon szeretnék egy labdarúgó világbajnokságon a magyar válogatott mérkőzését közvetíteni.
1: Aztán ellátogatunk egy közösségi kertbe, amely a szegedi panelok között ad friss zöldséget a környéken élőknek. Kinyó Pál koordinátor kalózol bennünket.
3: Itt friss levegő van, árnyas fák, tehát ez egy kis sziget. Ha úgy tetszik, egy felfrissül az ember.
1: Végül egy filozófiai tézist feldolgozó színházi darab kulisszái mögé pillantunk be. Árvai Natália rendező és Csízik Boglárka a darab egyik szereplője lesz a vendégünk.
4: Szerveztünk egy ilyen kis workshopot, és ott azt csináltuk, hogy hogyan is viselkednek az olaszok. Tehát, hogy milyen kézmozdulatokat használnak, milyen szavakat használnak, egy kicsit úgy hangolódjunk erre az egészre, és utána ugye jött a próba folyamat.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A magyar foci válogatott meccsei ma már elképzelhetetlenek Hajdú B. István hangja nélkül, de az ismert sportkommentátor a focin kívül természetesen mást is közvetít. Volt, hogy szépségversenyt vezetett, és egyszer még egy cementgyár avatásának levezénylésére is felkérték, el is vállalta. És van-e még szakmai vágya? Hajdú B. István sportriporterrel, Rádai László szegedi kommunikáció szakos egyetemista az egyik tanítványon beszélgetett.
2: Mikor és hogyan kerültél így a szakmába?
5: 1990-ben, amikor én kötelező sorkatonai szolgálatot követően a jogi egyetemen elkezdtem a tanulmányaimat, és 1990. szeptemberében volt az első felvétel, tehát 90 nyarán olvastam egy hirdetést, szeretnél sportriporter lenni? Ha igen, jelentkezzen itt és itt. Az volt az akkor sportriporter stúdió, ma már Komlósi Oktatási Stúdió. Oda jelentkeztem, ott elvégeztem azt az iskolát, 2-4 fél év volt, és Kovácsi László, aki annak az iskolának a vezető tanára volt, egyébként a Telesport felelős szerkesztője, hatod magammal, ő hívott be a tévébe, hogy egy kis sertepertélni, ha van kedvem, akkor menjünk be. Olyan nevekkel, mint Subakata, Várhegyi Feri, Borbély Zoli, Kiskinga és Faragó Ricsi, így kezdődött az egész.
2: Szerinted mit tesz egy sportkommentátort egyedivé, szórakoztatóvá és élvezhetővé?
5: Nyilvánvalóan vannak olyan kritériumok, amik mindenkitől elvárhatóak. A szabályismeret, a sporták szeretete, az élményanyag megosztása, a felkészültség, és ezen kívül nyilván a saját egyéniségét nem is tudja eltitkolni az ember, illetve meg is tudja mutatni mondjuk egy futball közvetítésben, ami szünettel, hosszabbítás együtt 2 óra. Abban a 2 órában mindig megjelenik, hogy valaki ironikus, felháborodott, mennyire szakmai, és aztán az meg egy más kérdés, hogy erre vevő-e a közönség, tehát, hogy valakinek ez tetszik, valakinek az tetszik, ez nem olyan, mint a 100 méteres síkfutás, aki a leggyorsabban befut, az a bajnok, ez egy szubjektív dolog.
2: Séber, mondtad, hogy mindenkinek megvan az egyedi tulajdonsága, neked ez a humor lenne, és rengeteg ikonikus sort hallottunk már tőled, de honnan jönnek ezek az ihletek?
5: Ezt a pillanat adja, tehát olyan nem nagyon volt, hogy az ember kitalál, hogy na most mondok valami szelleme, ha kitalálod, nem fog megtörténni. Tehát mondok egy példát, a 2016-os EB-n Juhász Roland és Németh Krisztián egy csapatban játszott. És arra gondoltam, milyen jó lenne, ha hátradná a csatár labdát a hátvédnek, és azt mondanám, hogy Németh Juhász. Mert ez jól hangzik. De nem történt ilyen, vagy ha történt, ott abban a pillanatban elfelejtettem. Ki kell, hogy hozza az emberből, merje kimondani azt, amit gondol, nyilvánvalóan annak a szalonképes változatát, nem pedig a trágárt, valahogy néha venni kell egy levegőt, mert én is ugyanazt mondanám, mint a tévé előtt otthon, vagy egy kocsmában egy szurkoló, de mégsem tehetem, mert mikrofon van az orrom előtt.
2: Nyilván a foci itt nagy központban van nálad, de milyen más sportokat közvetítesz?
5: Hát ugye nekem a legtöbb sikerélményt azok a vízilabda közvetítések adták és jelentették, de közvetítettem a bocsától kezdve a kézilabdán át, a kosárlabdáig nagyon sok mindent. Még amit ugye nagyon szerettem közvetíteni, most is szeretem, csak ritkán közvetítek, az az asztali tenisz, mert én ugye pingpongoztam, tehát úgy érzem, hogy az a játék, az egy picit többet értek, belülről jobban meg tudom ítélni, mint más sportágakat, de nem nagyon volt olyan sportág az életemben, amit közvetítenem kellett, és a nagyon nem kedveltem. Volt olyan, amelyik egy kicsit semleges volt számomra, például közvetítettem olimpián is, mondjuk országúti kerékpárverseny. Engem az, ami a sebességgel van összefüggésben, legyen az motor, autó, kerékpár, az annyira nem hoz lábba, mint mondjuk ha pattog egy labda.
2: Említettél pár híres nevet, akikvel együtt voltál a komlósi iskolában, köztük Faragó Ricsit is, és vele egy ikonikus párt alkottatok, akivel éveken keresztül a FIFA-nak a magyar sportkommentátorai voltatok. Rögtön a komlósiban már ilyen jól voltatok, vagy ez így, ahogy kaptátok a munkákat, így alakult?
5: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert az alatt a 2-4 fél év alatt 5 mondatnál többet mi nem beszéltünk a Ricsivel. Tehát ő ült a helyén, figyelt, jegyzetelt, én ültem a helyemen, figyeltem, jegyzeteltem. Aztán, amikor bekerültünk együtt a tévébe, akkor kiderült, hogy az érdeklődésünk, a szakmai alázatunk, a felkészültségünk, az nagyon hasonló. Tehát mi hajlandóak voltunk minden vasárnap 3-12-re bemenni a tévé, vagy 12 órától európai foci összefoglalók érkeztek, különböző hírügynökségek adták ezt a magyar televíziónak, hogy ott fölhívjunk embereket, hogy kik rúgták a gólokat, és szép lassan ez egy nagyon mély barátsággá alakult. Amikor együtt dolgoztunk, ugye mi nagyjából 91 és 2000 között dolgoztunk egy helyen, akkor nagyon-nagyon sok időt töltöttünk egymással. Azóta nyilván ez ritkább, mert neki is van egy munkahelye, nekem is van munkahelyem, néha az ugyanaz, de nagyon-nagyon kevés, úgymond projektben vagyunk mi együtt, de civilként természetesen tartjuk a kapcsolatot.
2: És ha már FIFA, akkor melyik a kedvenc sorod?
5: Mi nagyon-nagyon sok mindent fölvettünk akkor, például nagyszerű beharangozóink vannak norvég kupa meccsekhez. De senki nem játszott norvég kupa meccset soha a FIFA-val Magyarországon, ugye azt nem tudják a nézők, de például azt nagyon sokan kérdezik, hogy a kígyó térről elengedett lövés az mit jelent, vagy mondjuk az aranylabdás Shevchenko egy bőrlabdával, tehát ilyen kifejezések azért voltak.
2: És ebben nem csak sportokat közvetítettél, nem csak sportműsorokat, hanem egyszer a Miss Hungary-nek is voltál a kommentátor, a műsorvezetője. Hogy bírtad a különbözőségeket így leküzdeni?
5: Hát ez nem is egy alkalom volt, több alkalom volt, amikor döntőt vezettem, volt, amikor elődöntőt. Érkezett egy felkérés, engem az mindig egy kicsit vonzott, hogy a televízióban, ha ott elmondasz valamit, nem hallod az azonnali reakciót. Mert vagy egy vascsőnek beszélsz, egy kamerának, vagy egy mikrofonban, amit hall lehet, hogy több millió ember, de nincs azonnali válasz. A közönség előtt történő dolgok, azok ebből a szempontból fontosak. Tehát én vezettem cementgyár avatót is, rengeteg díjátadó ünnepséget és szépségversenyt is, és ez mindig egy kihívás kipróbálni, hogy azt meg tudod-e csinálni, szóval tudod-e tartani az embereket, mennyire vagy fegyelmezett, és bizony ott is azért néha improvizálni kellett.
2: Kipróbáltad más médiumba is magad, például a rádiónál, ugye már 2006 óta dolgozom a Magyar Rádiónál, ott milyen feladatokat látsz el?
5: Hát a rádióban dolgoztam, és 2 olimpián, a Peking és a londoni olimpián a rádiós csapatot erősítettem. Én nagyon szerettem rádiózni, eredetileg a Körkapcsolás című műsorba hívtak, aztán egyre több mindent vállaltam. Most már ugye van Nemzeti Sportrádió, tehát megvannak az emberek az adott sportágokra. Én imádtam a rádiózást, az egy másfajta dolog, hiszen jóval többet kell beszélni, és ellentétben a tévével látják az emberek, mi történik, és ahhoz kell érdekességet tenni. Itt láttatni kell, ami történik, és az egy másik kihívás. Nem mondom, hogy könnyebb, de más.
2: És van még valami olyasmi, amiben szívesen kipróbálnád magad így a tévében, rádióban, bármilyen médiumban?
5: Hát amit nagyon szeretnék, egy labdarúgó világbajnokságon a magyar válogatott mérkőzését közvetíteni, vagy ha nem közvetíteni, de legalább ott látni a magyar válogatottat. Ez még nekem nem adatott meg.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hajdú B. István sportkommentátort, sportújságírót hallották. A beszélgetést az egyik tanítványom, Rádai László, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Évek óta borsót, spenótot, paradicsomot, hagymát szüretelnek Szegeden a panelházak ölelésében. A makkosházi közösségi kert annyira népszerű, hogy túljelentkezés van a magaságyásokra. Kezdetben idősebbek szerettek volna itt kertészkedni, aztán a fiatalok és a családosok is megjelentek. Mit adhat egy ilyen kert az embereknek? És mit a városnak? Kinyó Pállal, a Szegedi Közösségi Kert koordinátorával, Fülöp Janka, az egyik tanítványom, szegedi kommunikációszakos egyetemista beszélgetett.
2: Köszönöm szépen, hogy te megtisztelik a makkosházi közösségi kertet. 2014-ben Botka László polgármester úr adta át ezt a területi részt. Akkor még reggel 6-tól 21 óráig be lehetett jönni, meg a kondigépek is itt voltak abban az időben. Úgyhogy 12-14 volt parcella, akkor még nem magaságyás. A fenntartó, hogy úgymond a Szeged Környezetgazdálkodás Nonprofit Kft. És Kft.-n keresztül a közösség által lettem koordinátor. És akkor így szépen művelték a parcellákat, majd, hogy úgymond 2021-22-be az uniós forrásból kivitelező 40 magaságyást hozott létre 2284 négyzetméteren, földhivatali bejegyzés, kivett udvar önkormányzati tulajdon. 7 és 9 négyzetméter egy magaságyás. A magaságyásnak használója van, a családtagjaival együtt, és ő, mint használó, tehát nem tulajdonos, ő műveli a családjával együtt. Rendkívül sok jelentkező van, tehát szinte naponta. Most mindegyik magaságyásnak van használója. Az adott minisztérium pályázatot ír ki minden évben a legszebb konyhakertek, van egy koordinátor az Agrárminisztérium mellett, és akkor van a zárt kertek, majd vannak a udvarok egyéb. Szóval a lényeg, a zárt kertek kategóriájában országosan négyszer voltunk elsők.
3: Mindenki maga eldöntheti, hogy mit tegyen.
2: Így van, pontosan. Itt most például borsó van. Amit a parcella használó, hogy úgymond a növényorvos praktikái szerint a saláta, egyéb cukkini, és akkor mindenki a fantáziája szerint csinálja.
3: Olyan szokott lenni, hogy segítik egymást a kertészek?
2: Igen, tehát én például mindenféle presszió nélkül most is kaptam valamelyik nap olyan salátát, mint nem is tudtam, hogy ilyen saláta is van, de ugyanígy spenótot is, meg egymásnak is szoktak tehát segíteni. Van a paradicsompalántát. Az első időszakban szépkorúak voltak nagyobb létszámban, tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban ez két évet jelent, két és fél évben, körülbelül fele-fele arányban vannak fiatalok. Vannak közösségi rendezvényeink, egymással ismerkedünk, a hölgyek süteményt készítenek, a fenntartó, pontosabban az önkormányzat az biztosítja az étkezést, a önkormányzat biztosítja a locsoláshoz a vizet. 4 vízkivételi lehetőség van. Azt, hogy mikor, hogyan locsoljunk meg, mit, hogyan, különösen most a klímával kapcsolatosan, hogy hogyan reagáljunk a klíma kihívásaira, azt a Sipos József növényorvos, egyetemi docens, illetve Gila Csaba növényorvosú praktikái szerint csinálják a magaságyás használók. Azt kell mondani, hogy ugye szakember irányítja a munkát, ha szabad, hogy mégis gazdaságos legyen, mert volt olyan, amikor hát ez nem, mert nem, hogy 60 kiló paradicsom, egy ilyen 9, és annyi volt, 60 kiló paradicsom is megtermett.
3: Melyik a kedvenc terménye meg?
4: Az összes. Olyan nincs, hogy nem kedvenc. Itt van, hogy kell rá idő, és kell szeretni a növényeket, és kell gondozni.
2: Van rovar, hotel, van 2 komposztáló. A rovar hotelnél a beporzáshoz alkalmas növények vannak itt. A növényorvos szerint is vannak a méhecskék, tehát ugyanott mellette a komposztáló. Itt friss levegő van, árnyas fák, tehát ez egy kis sziget. Ha úgy tetszik, egy felfrissül az ember.
3: Mióta tetszik itt kertészkedni?
5: 5-6 éve. Én csodálom a növényeket. Szóval számomra egy csoda, hogy gyakorlatilag egy idény alatt leéli a növény az emberi életet. Meg hát az is jó, hogy találkozunk itt emberekkel. Kicsit beszélgetünk, meg a tapasztalatokat kicseréljük. Hát én már lealadtam a spenótomat, volt zöldhagymám, a zellerem.
2: Az Unió illetékes bizottsága, amely a klíma, tehát a felmelegedésre hogyan reagálnak közösségek, városok. Virágos városok közül Szegedet választották 2022-ben. Azon belül, mint mikroközösséget, a mi makosházi közösségi kertünket, így megtiszteltek bennünket Olaszországból, Ausztriából, Franciaországból, Németországból, Horvátországból és Erdélyből.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kinyó Pált, a Szegedi Makkosházi Közösségi Kert koordinátorát hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is tart a hőhullám, amely komoly megterhelést jelent mindannyiunk szervezetének. Ezekben a napokban különösen fontos, hogy felelősen döntsünk, vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra, figyelmeztetett az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt a bejegyzésében azt írta, a lakosság tudatos odafigyelése most különösen fontos. Minél több megelőzhető rosszulétet tudunk elkerülni, annál kisebb terhelés nehezedik az egészségügyi ellátórendszerre és azokra a szakemberekre, akik ezekben a napokban is a betegekért dolgoznak, tette hozzá. A miniszter arra kért mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, kerülje a tűzőnapot, viseljen világos, szellős ruhát, használjon fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjon árnyékos vagy hűvösebb helyen. Rámutatott arra is, hogy különös figyelmet kell fordítani az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra, a krónikus betegekre, valamint mindazokra, akik nehezen viselik a nagy meleget. Hegedűs Zsolt kitért arra is, hogy július 1-e Semmelweis nap lesz, amely munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Az ügyeleti ellátás azonban ezen a napon is biztosított. A miniszter közölte, nem életveszélyes, de halaszthatatlan egészségügyi panasz esetén, amikor a probléma nem várhat a következő háziorvosi rendelésig, az alapellátási ügyelet a 1830-as telefonszámon érhető el. Életveszély, súlyos rosszullét vagy sürgős beavatkozást igénylő állapot esetén továbbra is a 112-t kell hívni. A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. A kormányfő hangsúlyozta, átfogó programot indítanak a víziközműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. Rendbe teszik a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessenek, országos vízmegtartási programot indítanak, fejlesztik az öntözési rendszereket és felkészítik a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Kifejtette, megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, és a magyar emberek, valamint a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. Magyar Péter kitért rá, a gazdákat nem hagyják magukra aszály idején, támogatják őket, felkészítik őket az új viszonyokra, bővítik az öntözési lehetőségeket, támogatják a víztakarékos technológiák elterjedését, ösztönzik a talajnedvességet megőrző gazdálkodási módszereket, és kiszámítható segítséget nyújt azoknak, akik a szélsőséges időjárás miatt szenvednek veszteséget. A szuverenitásvédelmi hivatal megszűnéséről döntött az országgyűlés. A képviselők 135 igen, 44 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadták el, Mellétei Barna Márton a Tisza frakcióvezető helyettese által benyújtott a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló jogszabályt, amely a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A törvényben rögzítették, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, és létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A hivatal, amely több mint két éve, 2024. február 1-től működik Magyarországon, az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de feladatait a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A szuverenitásvédelmi hivatal elnökének és elnök helyetteseinek megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik, végkielégítésre nem jogosultak, és a hatályba lépést követő 15. napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Megszűnik a hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya is, őket a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvényben megállapított összeg és végkielégítés illeti meg. A Magyar Vöröskereszt Borsodabói-Zemplén vármegyei szervezete két projektben összesen 620 millió forintot fordított szociális lakásokra Domaházán, Ózdon és Borsod-Bútán Európai Uniós és állami finanszírozással, közölte a szervezet. Az egyik projekt keretében Borsod-Bútán egy új családi ház épült, Ózdon pedig 10 ingatlan újult meg teljesen. Szintén vissza nem térítendő támogatásból Domaházán 6, még Ózdon további 4 ingatlant újítottak fel. Mint írták, a fejlesztések központi eleme az új ház megépítése és egy korábban turistaszállóként működő épület átalakítása volt. A kivitelezők kiemelten figyeltek arra, hogy a megújult ingatlanok korszerűek, energiatakarékosak és hosszú távon is fenntarthatók legyenek. A programok részeként a leendő pályázók több mint egy éven át felkészítő foglalkozásokon és tréningeken vettek részt, de egyéni szakmai támogatást is kaptak. A cél az volt, hogy a lakhatási lehetőség mellett olyan tudást és támogatást is kapjanak, amely segíti őket abban, hogy hosszú távon is önálló, stabil életet teremthessenek maguknak.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Firenzei család, műkincsrablás, igazság, a Getty eset színházi darabban ezek az elemek teszik izgalmassá a komikus krimit. A produkció két alkotójával beszélgetünk a következő percekben. Vendégeink a darab rendező, író, szereplője Árvai Natália és Csízik Boglárka az egyik szereplő. Mindketten a Szegedi Bölcsészkar kommunikáció és média tudományszakos hallgatói, akik szerint az egyetemen szerzett gyakorlat a színpadon is segít nekik. Az alkotókkal az élményekről, a kihívásokról és a Szegedi Pince Színházban tartott előadásig vezető útról beszélgetünk. A riporter az egyik tanítványom, Hajas Nikolett, szegedi kommunikáció mesterszakos egyetemista.
2: Ha csak egy szóval kellene jellemeznetek a Getty esetet, akkor mi lenne az?
3: Én a komédiát mondanám. Nagyon sok vicces szituáció van benne, és főképp ezt a visszajelzést is szoktuk kapni, hogy nagyon jól szórakoznak rajta az emberek.
4: Én a csavart mondanám, mivel hogy nagyon sok csavar van benne, de igazából meg kell nézni a darabot, és onnan meg lehet tudni, hogy miről beszélek.
2: Nati, te vagy a Getty eset írója és rendezője, ráadásul szereplőként is láthatnak a nézők. Mennyire jelent neked ez kihívás? Kihívást, hogy egyszerre rendezőként és színészként is jelen vagy a darabban.
3: Óriási kihívás volt, nagyon masszív feladatnak bizonyult, viszont egy borzasztóan támogató közeg állt mögöttem, kettő rendezőasszisztensem is volt a társulat tanácsára, és amikor én mondjuk a színpadon voltam, és éppen a saját jelenetemet próbáltam és néztük, akkor a rendezőasszisztenseim nézték kívülről, hogy akkor ez hogy is néz ki, jól nézek ki, vagy merre álljak, vagy ilyesmi, szóval rendkívül neki kihívás volt, de főképp a rendezése a darabnak az bizonyult igazán nagy falatnak, így teljesen amatőrként.
2: Ha valaki még nem hallott a darabról, akkor hogyan mesélnéd el neki csak egy-két mondatban?
3: Egy ilyen pár mondatban úgy mondanám el, hogy egy filozófiai tételre épül, amit szeretnénk a darab által bebizonyítani, hogy milyen is, és így egyszerűen átadni a közönségnek, és mindezt egy olasz család drámáján keresztül tesszük meg, különböző csavarok segítségével, ahogy Bogi is mondta, és három testvér főképp a főszereplője a darabnak, valamint a velük szemben álló rendőrök, akik próbálják leleplezni őket.
2: Bogi, mit kell tudni a te karakteredről? Kit játszasz te a darabban?
4: Az én karakterem Ariana Revello, a rendőrtanonc, tehát én rendőrként szerepelek ebbe a darabban. Most az én saját interpretációmat is beleviszem mindenféleképpen, de hogy ő frissen jött az akadémiáról, és tehát ilyen pincsi kutyaként szerepel Vittorio rendőrfőkapitány mögött. Nagyon nagy megfelelési kényszere van, tehát az apja felel is, meg Vittorio felel is. Neki az a lényeg, hogy mindenkinek megfeleljen, az apja nem értékeli azt, hogy ő rendőr. Vittorio meg valami ilyen szinten lehet, hogy egy kicsit kihasználja szerintem, főleg, hogy Arianának vannak nagyon jó ötletei, és Vittorio simán megismétli ezeket úgy, minthogyha ez az ő fejéből pattant volna ki. És ez a darab során folyamatosan fokozódik, amíg nem ér el a színdarabnak a 11. órájáig, de ennél többet nem biztos, hogy szerették mondani, mert akkor lelövöm a poént.
2: Mennyire tudtál a karaktereddel azonosulni az elején?
4: Én rettenetesen tudtam vele azonosulni. Néha én is érzem azt, hogy mindenkinek meg akarok felelni, és ugyanígy van, hogy én is ilyen 2000 fokon égek, mint Ariana, hogy menjünk, csináljuk, pörögni kell. Tehát rettenetesen élveztem őt játszani, és néha úgy éreztem, hogy nem is kell színészkedjek, tehát kicsit saját magamat is belevittem.
2: Nati, a te karaktered Bogi karakteréhez képest egy kicsit más, ugye te játszod az ügyészt, mit kell tudni erről a szerepről?
3: Ő inkább ilyen kiegészítő karakter, nem sokat van színen egyébként, de ennek ellenére igen. Csak fontos, mivel csak a második felvonásban tűnik fel, ezért túl nagy poénokat nem akarok lelőni én se, viszont annyit kell tudni az ügyész karakteréről, hogy ilyen barátság, de némi ellenszenv is fűzi ugye az ügyvédhez, közöttük munkakapcsolat van, de azért a való életben ők barátok, és igyekeztem úgy megvalósítani azt a karaktert is, ahogy az összes többit, hogy legyen egy kis valóság, ahogy minthogyha tényleg egy élő emberről lenne mintázva, tehát hogy az összes karakternek legyen saját története. Bogihoz képest neked is könnyen ment az azonosulás a karaktereddel? Igazából megvoltak a saját kihívásai annak a szerepnek. Nem feltétlenül voltam még ilyen szerepben a színpadon, de úgy voltam vele, hogy a saját magam elé is egy kis kihívást állítok. Voltak olyan pillanatok, ahol nagyon tudtam azonosulni, főleg amikor úgy tűnik, hogy minden összeomlani látszik így körülöttünk, és akkor azt se tudjuk hirtelen, hogy merre kapkodjuk a fejünket. Úgyhogy azokkal tudtam azonosulni, egyébként pedig egy jó kis kihívás volt így színészileg.
2: Milyen kihívásokkal találkoztál még, akár rendezőként például, vagy ahogy írtad a darabot?
3: A legnagyobb kihívás az az volt, hogy eléggé nagy színészgárdával dolgoztunk, tehát hogy nagyjából 15-en voltunk az egész csapatban, akik színen vannak és játszanak, és össze kellett egyeztetni azt, hogy mikor melyik jelenetet próbáljuk, mikor ki jöjjön be próbálni. Ugye összeegyeztetni 15 ember beosztását nem volt valami egyszerű. Ezt mondanám a legnagyobb kihívásnak, meg ugye arról nem is beszélve, amikor valaki hirtelen beteg lesz, nem tudom, közben jön valami, de mégis tudjunk produktívan dolgozni továbbra is, mivel premier dátum az meg volt szabva, hogy addigra jó lenne, hogyha elkészülne a darab, szóval ezt mondanám a legnagyobb kihívásnak. A másik pedig az volt, hogy nekem volt egy alapgondolat a fejemben, hogy én hogyan szeretném ezt az egészet látni, illetve a karaktereket, és elmondani, tehát hogy a gondolataimat átadni a színészeknek, és hogy tényleg ők meg tudják valósítani azt, ahogy én ezt az egészet elképzeltem. Ez nem volt olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik, hogy tényleg úgy tudják megjeleníteni ezt az egészet, még hogyha nagy szabadságot is kaptak, mert hozzá kell tenni, hogy igen, meg tudták valósítani önmagukat, de azért egy kicsit úgy terelgetni is kellett őket.
2: Volt-e olyan jelenet, amit a próbák alatt teljesen újra kellett gondolnod?
3: Rendszeresen volt olyan, mondjuk nagyon statikusnak tűnt egy jelenet, és akkor újra gondoltuk, hogy akkor egy kicsit több mozgás legyen benne, több interakció, vagy voltak olyan jelenetek, ahol egy kicsit úgy a térrel játszottunk, hogy jobban ki legyen használva, és ezek az ötletek egy kicsit később jöttek, miután kísérletezgettünk így a térrel, meg az emberekkel, hogy akkor kinek hogy megy az egész, illetve úgy igazán ez a kísérletezős fázis akkor indult be, miután az emberek ugye elkezdték magukévá tenni a szöveg. Úgyhogy azért is kellett eltenni egy kis időnek, hogy ezzel így bánni tudjunk.
2: Bogi, volt-e a felkészülés vagy az előadás során olyan nehézség vagy kihívás, amivel szemben találtad magad?
4: Elsősorban csak az ilyen alapdolgok, hogy munka meg suli, de hogyha valami mélyebbet szeretnék mondani, akkor amit Nati említett, a jelenet, amit újra kell gondolni, az egyik az enyém volt, ami a legeslegelső jelenet a darabban. Én és a rendőrfőkapitány, tehát Milán, aki játszott a Vittorio, csak mi ketten vagyunk fönt a színpadon, és az egész, tehát körülbelül hát legjobb esetben, hogyha pörgetjük, akkor 10 perc körül van, amikor laspogtunk, akkor már 20. És akkor tényleg nagyon statikus volt, mert puszta információ darab, ismertetjük a bűnöző családot, meg minden szereplőt, meg felvázoljuk magát a darabot, és ez statikusnak tűnt eredetileg, mert Milán és én végig ültünk az asztalnál, és így nézegettük, és akkor valamikor márciusban az egészet újra raktuk, ott már rohangászok körbe-körbe, meg visítozok, meg nem tudom, kiveszem Milán kezéből a kávés csészét, meg rakosgatom, amikor a tervet kitalálom, tudod, rakosgattam a dolgokat az asztalon, hogy na, és akkor itt van a galéria, és itt körbevesszük, és talán az volt, amikor, tehát, hogy újra gondoltuk az egész jelenetet. De utána szerintem nagyon jó lett, és nem bánom egyáltalán, sokkal érdekesebb így, mert mégiscsak folyamatosan csak információkat adunk át abban a jelenetben, tehát hogy kellett, hogy valami pörögjön benne.
2: A társaiddal mennyire volt könnyű együtt dolgozni?
4: Szerintem nagyon könnyű volt. Igazából itt a legnagyobb nehézség nekem legalábbis, tehát Natinak kicsit más, nekem biztos az, hogy én időbe érkeztem mindig, és volt, aki nem mindig egyébként. Én ettől nagyon ki tudok lenni.
2: Ki tudsz emelni egy olyan jelenetet vagy próbát, ami nagyon emlékezetes neked?
4: Ha egy jelenetet kell mondanom, akkor biztos, hogy a vége, de próbálom úgy elmagyarázni, hogy ne lőjem le a poént, mert ugye nagyon sok csavar van, és minden korrelál mindennel ebben a darabban. Valaki megrúg egy kavicsot, és akkor elindul egy lavina. Tehát, hogy az utolsó jelenetben, amiben Nati is benne van, ugye, hogyha már van ügyész meg ügyvéd, akkor talán azzal nem lövöm le, hogy bírósági tárgyalás. Tehát ott a körül Ariana kiakad, de ennél többet nem merek mondani, tehát, hogy nagyon kiakad, és az nagyon jól szoktam érezni magam a színpadon, mert akkor ami bajom van, azt ki tudom adni magamból. Tehát ami a saját magánéletemben zavar, azt akkor ki szoktam kiabálni magamból.
2: A próbáról tudsz olyat mondani, ami nagyon emlékezetes pillanat?
4: Talán szerintem az olvasó próba. Tehát akkor találkoztunk mindannyian. Tehát Nati mondott már el akkor minden színésznek dolgokat, de aki nem társulatvezető, meg aki nem rendezőasszisztens, azt szerintem akkor találkozott először magával az anyaggal. Tehát az szerintem emlékezetes volt.
2: Nati, mennyi idő volt felkészülni a darabra?
3: Az írás szakasz az már régóta elkezdődött, az már egy hosszabb folyamat volt. Hát nagyjából ilyen másfél-két év volt az írás része, és mivel egy filozófia óra keretein belül indult el bennem ez a folyamat, hogy ezt tök érdekesen magyarázta el a tanár úr, azután valami így elindult bennem, és akkor jó, akkor legyenek olaszok, mert abból tudnak vicces szituációk is születni, és az írás része alatt ugye már megvolt az egésznek a váza, és idővel még a befejezés előtt felkerestem színésztársakat, illetve szakmabeli barátaimat, és kikértem a véleményüket, hogy akkor mit gondolnak, hogy mondjuk ez a befejezés ez mennyire lenne jó, vagy ez a jelenet mennyire jó, és ezek során történtek átírások, és nagyon sok tanácsot kaptam az emberektől, amik szintén hozzásegítettek ehhez, illetve ugye említettem, hogy szakmabeliekkel is beszéltem erről, például a bírósági jelenethez kifejezetten egy IT-kás tanárnővel beszélgettem, hogy azért mégse írjak hülyeséget, hogy is néz ki egy bírósági tárgyalás, mert ahhoz nem sokat értek, hogy őszinte legyek. És aztán ugye felkerestem a társulatvezetőket, prezentáltam a darabot, és így magamban lelkileg is felkészültem, hogy akkor ez egy masszív feladat lesz, illetve már próbáltam úgy időben elkezdeni, hogy a díszlet hogy fog kinézni, mi az, amink megvan, mi az, amit be kell szerezni, illetve akit föl tudtam, azt felkerestem, hogy így előzetesen megbeszéljük a karaktert, és aztán, amit Bogi is említette, a legelső olvasó próbán szerveztünk egy ilyen kis workshop, és ott azt csináltuk, hogy hogyan is viselkednek az olaszok. Tehát, hogy milyen kézmozdulatokat használnak, milyen szavakat használnak, egy kicsit úgy hangolódjunk erre az egészre, és utána ugye jött a próba folyamat.
2: Neked íróként, rendezőként vagy szereplőként volt a legnehezebb jelen lenni ebben a darabban?
3: Rendezőként. Színészként is megvolt a maga kihívása, mivel ugye ilyet még nem csináltam, szóval magam felé is voltak elvárások, viszont ez a rendezés ez teljesen újdonság volt, mivel eddig nem nagyon csináltam olyan dolgot, ami során ekkora csapattal kellett dolgozni, és ekkora csapatot kellett navigálni, mindenkinek jelen lenni, és hogyha kérdeznek, akkor érdemben válaszolni. Most itt arra gondolok például, hogy az adott jelenetben mit miért csinálunk ott, nekem is át kellett gondolni, hogy ezt most miért is csináljuk. Szóval ez volt a legnehezebb, és tényleg az, hogy az ember ott legyen fejben, és minden alkalommal, amikor hullafáradt is, de este próba van, és ott kell lenni. És ez nagyon sokat adott nekem, nagyon sokat tanultam ebből az egészből, és nagyon hasznos volt számomra.
2: A Szegedi Pince Színházban előadtátok a darabot. Bogi, neked mit adott ez az előadás?
4: Én egyébként játszottam régebben is ebben a társulatban darabot, viszont mindig úgy érzem, hogy valahogy béna vagyok ahhoz, hogy én beilleszkedjek helyekre, és most viszont így tartottam egy évszünetet, főleg azért is, mert tavaly diplomáltam, de hogy most úgy érzem, hogy talán találtam nagyon jó embereket, akiket megismerhettem, és ezért nagyon hálás vagyok, valamint Natidak is nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen szuper darabban, és az első darabjában, mert ugye nem az utolsó, szerepelhettem, és egy olyan karaktert alakíthattam meg, akinek tényleg nagyon sok rétege van.
2: Úgy sikerült az előadás, hogy szeretted volna?
4: Bakikat mindenki csinál, tehát mindenki emberből van, de szerintem nagyon jól sikerült a premier is, meg a repríz is egyébként, tehát

0: mondanám.
1: Az, hogy mindkettőtöknek van kötődése a Szegedi Bölcsészkar kommunikáció szakához, mit adott ehhez a közös munkához?
2: Biztos volt közel ahhoz, hogy Nati felkérjen engem ehhez a darabhoz, tehát ismertük egymást előtte is.
0: Azért a kommos múlt az úgy van, hogy legalább szerintem ilyen négyen vagyunk a társulatban, akik kommunikációsok, szóval
2: igen.
0: Nem csak a társulaton belül vagyunk így összekötve, hanem tudjuk egymást segíteni, akár így a szakon belül, meg infókat csepegtetni, hogy akkor mi hogy van. Szóval én ezt mondanám.
1: Akkor mondhatjuk, hogy kialakult köztetek egy még szorosabb kapcsolat ezáltal tulajdonképpen.
2: Igen, egyértelműen.
1: A kommunikáció szak maga miben segített, hogy egy színházi produkció alkotói vagytok?
2: Itt is elektronikus sajtó specializációm voltam, alapképzésen most is kortárs médián vagyok mesteren. Mindenféleképpen egyre jobban győzöm le a lámpalázmat, maximum egy egészséges van bennem, ahogy itt is szoktunk szerepelni tévében vagy rádiós műsorban, tehát ez mindenféleképpen legyőzte bennem, hogy izguljak. A rossz fajta izgulásra gondolok ilyenkor.
0: Én is ezt mondanám, igen, hogy én is szerepeltem már kamera előtt, meg azért sok helyen kipróbáltam magam itt a kommunikáció szakon, és ez is hozzáadott ahhoz, hogy mondjuk a színpadon 50 ember előtt sokkal kevésbé érzem azt, hogy izgulok, mert már voltam hasonló szituációkban, és ezt magammal tudtam vinni.
1: Most visszacsatolva a legelső kérdésemre, most azt kérdezném, hogy mit adott nektek a Getty eset, és egy szóval ezt hogyan tudnátok körülírni?
2: Barátok.
0: Én is ezt mondanám, abszolút egy olyan csapatod adott nekem ez az egész, ami azt mutatta meg, hogy tényleg azért ki kell, hogy alakuljon egyfajta bizalomnak az emberekben. Ezt most nagyon csavarosan fogalmaztam meg, de szóval, hogy én a bizalmat mondanám, és hogy tényleg ott rá vagyunk utalva arra, hogy számítsunk egymásra, akár hogyha valaki, nem tudom, belebakizik valamibe, és akkor a másiknak ki kell húzni, vagy tényleg, hogy akkor odaadja a kelléket, meg minden ilyen dolog. És én ezt mondanám, hogy nekem azt is mutatta meg főképp ez a darab, hogy hogyan lehet egyfajta ilyen csapatbizalmat kiépíteni az emberekben.
3: Kedves hallgatóink, az imént Árvai Natáliát, a Getty eset rendezőjét és Csizik Boglárkát, a darab egyik szereplőjét hallották.
4: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény

0: kukac.europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A parlament 135 igennel, 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. A jogalkotók úgy fogalmaztak, hogy a törvény célja, hogy nemzetgazdasági érdekből megakadályozza, hogy a főpolgármester, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületi önkormányzatok élén álló polgármesterek, a vármegyei önkormányzatok közgyűlési elnökei, valamint a polgármesterek illetménye automatikusan évről évre emelkedjen. Emellett a jogszabály megszünteti az ezen tisztségekhez kapcsolódó havi költségtérítési jogosultságot, illetve a felére csökkenti a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnökének illetményi szorzó számát. Az első 5 hónapban az ingatlanpiaci vevők csaknem fele 40 év alatti volt, ezen belül a 30-as korosztályi a főszerep, a 30-40 évesek adták a vásárlók közel harmadát, így messze ők a piac legaktívabb szereplői, közölte a Duna House. Az ingatlan forgalmazó kiemelte, a 30-asok nem csak a legaktívabbak, hanem ők költik a legtöbbet, náluk a legmagasabb a tipikus vételár, miközben az országos középérték 50 millió forint körül alakul. A 20-as éveikben járók legszerényebb büdzsével érkeznek, az 50 felettiek pedig a kisebb, könnyebben fenntartható otthonok felé fordulva lejjebb viszik a tipikus vételárat. A Duna House szerint a fiatalok már az induláskor is komoly lakásméretben gondolkodnak. A 20-as korosztály tipikus első otthona országos viszonylatban már 70 négyzetméter körüli, és közülük minden második kifejezetten családi házat vásárol. Az ingatlanok mérete a 30-asoknál tetőzik, ők veszik a legnagyobb otthonokat. Az elemzés szerint a 20 és 40 év közöttiek fordulnak a legnagyobb arányban az agglomeráció felé, a megfizethetőbb négyzetméter árért a kertes ingatlanért cserébe vállalják az ingázást. A vízi közműszolgáltatók már tavasszal megkezdik a vízhiány kockázatának mérséklését, a hálózatok, medencék, víztornyok ellenőrzésével, karbantartásával és a nagy melegben nem végeznek olyan rekonstrukciós vagy karbantartási munkát, amely vízhiánnyal vagy nagyobb vízmennyiség felhasználásával jár, válaszolta az MTI kérdésére a Nemzeti Vízművek ZRT. Hozzátették, hogy bár üzemtani események, csőtörés, szivattyúhiba előfordulhat, de ilyenkor fokozottan ügyelnek arra, hogy a vízhiánnyal járó hibák javítását haladéktanul megkezdjék és a lehető leggyorsabban elvégezzék. Beszámoltak arról is, hogy a nyári időszakban elsősorban azokon a településeken emelkedik meg nagymértékben a vízfelhasználás, ahol családi házas kertes település részek vannak, a kertlocsolás, medencetöltés, járdák locsolással történő hűtése miatt. Ellátási nehézségek is főként ezeken, illetve a nagy szintkülönbségekkel rendelkező részben magasabban fekvő településeken alakulhatnak ki. A magyar felnőttek többségének nincs elég információja sem az elérhető nyugdíjpénztári hozamokról, sem az igénybe vehető adóvisszatérítés lehetőségéről, ezért a munkáltatók erőteljesebb nyugdíjcélú szerepvállalására van szükség az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége szerint. Az ÖPOSZ közleményében kiemelte, az országos reprezentatív kutatásuk szerint a válaszadók nagyjából negyede rendelkezik nyugdíjpénztári megtakarításokkal. Ez az öngondoskodási forma a 40-es, 50-es korosztályban, illetve a diplomások és a magukat magas jövedelműnek tartók között az átlagnál népszerűbb. Itt a megkérdezettek harmada volt valamelyik nyugdíjkassza tagja. A Magyar Nemzeti Bank első Mátyás aranyforintja megnevezéssel arany emlékerméket bocsátott ki, egy dukátos, valamint négyszeres súlyú vastagveretes változatban. A jegybanki kibocsátások hagyományaihoz híven az 50 ezer forintos névértékű nemes fém érme színes fém változata is megjelenik 5 ezer forint névértékkel. Az emlékermék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg. A kibocsátással az MNB pénztörténeti értékeinkre, nemzeti fizetőeszközünk történelmi előképeire hívja fel a figyelmet. Az emlékérmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Az arany és a színes fém változatok azonos érmeképpel rendelkeznek, mindössze értékjelzésük térel, hívják fel a figyelmet.
1: Az időjárásról.
2: Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcs kertész.
2: Szent Péter eset.
0: Főr Eliezer.
2: Házasságon innen.
0: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
0: Rosti fiú eset. Pacsirta.
2: Pilátus testament.
1: Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
7: 2. Csak ugyan, miből gondoltad? Kérdezte Bion a rétort, ahogy a paraszt eltűnt a sarkon. Mit? Hogy ez a küklopsz az istentelenek utálatos fajából való? Hát nem érezted, milyen rossz szagú volt? Ezt a bűz csak az orratlan istenük bírhatja el. Orratlan? A teste nincs, akkor orra sem lehet. Márpedig az övékének se szeme, se füle, se keze, se lába, se semmije, ami a halhatatlan isteneket tökéletesebbé teszi nálunk. Én ugyan elképzelni se tudok olyan istent, de a püspökük azt mondja, éppen ezért különb az ő istenük a mieinknél. Ismered a püspöküket? Nem, rázta Bion a fejét. Nem is vagyok rá kíváncsi. Biztosan tudod? Ő nagyon érdeklődik te utánad. Nesternek hívják. Azt mondja, barátod volt valamikor Alexandriában. A Dioszkuruszokra csak nem? Nem, nem lehet az. Az én Nesterem Szerápisz papja volt. Józan és tudós ember. De mikor utoljára jártam Egyiptomban, úgy hallottam, belefúlt a Nílusba. Rosszabb sors érte, beleőrült a halálfélelembe. Ő ugyan úgy mondja, akkor kapta meg az égi világosságot, amikor már elmerülőben volt egy óriás közeledett felé a Nílusban, aki egy gyereket vitt a vállán, úgy gázolta a vizet, mint a füvet. Menster azt hitte, hogy talán Memmon, Éosz fia, és meg is kérdezte tőle, miért szárt le talapzatáról. Én Krisztoforusz vagyok, és a jövendőt hordozom, mondta az óriás. Menster fohászkodott hozzá, hogy vegye fel őt is a karjára. Az óriás fel is kapta, átlábolta vele a folyót, és letette a sivatagban, ahol elhomályosult elméjű istentelenek laknak, akikről bizonyosan hallottál már. Azokra gondolsz, akik gyökéren élnek, amelyeket körmükkel ásnak ki a sziklából, és véteknek tartják a mosdást? Igen, és a barátod ezek közt él 10 esztendeig. Onnan hozták el püspöküknek az antiókiai istentelenek. Szeretnék vele beszélni. Vigyázz, Bionom! Meg fog téged mártani az Orontészben, és rád haragítja az isteneket. Engem ne félts, mosolygott Bion, mert én minden istennel ki tudok egyezni. Te nagyobb veszedelemben forogsz, barátom. Miért? Oly dühös keresztény gyűlölő vagy, Laktanciusom, hogy belőled még dühös keresztény lesz valamikor. Nevetgélve mentek fel a lépcsőn, búcsút intve Nonnusnak, aki nem tudott elindulni addig, amíg az apródok sarukötő szíjat nem kerítettek neki. Az övé elszakadt, amikor felsőbsége tekintélyének védelmében Lábújhegyre ágaskodott. A két tudós tudósok módjára beszélgetett, sokat megállva, és se látva, se halva maguk körül. Kész a beszéded? Kérdezte a matematikus a rétort. 3-szor befejeztem, és most 4-szer kezdem újra. Nem is tudom, miért én rám bízta a város az Augustusok üdvözlését. A helytartó dolga lett volna, vagy valamelyik konzulári szé. Ne szerénykedj, Laktanciuson. Mindenki tudja, hogy te adod a mintát a jövő rétor nemzedéknek. Az más, Bion. Nem azt mondom, hogy én nem értem a mesterségemet, ha magam választhatok témát. De most nem arról van szó, hogy milyen gyászbeszédet mondhatott volna Nagy Sándor Darius holtteste felett, vagy mivel lelkesíthette volna Titus a légiókat a zsidók fővárosának ostromára. A létező dolgokról beszélni nem művészet, és semmi esetre sem az én tehetségemhez méltó feladat. Nem féltelek, Laktanciusz. hiszen most sem azokról a dolgokról kell beszélned, amelyek vannak, hanem amelyek lehetnének. Rétor idegesen sodorgatta a szakálla hegyét. Azt hallottam, hogy mikor Maximianuszt a gall parasztforradalom leverése után Mediolánumban az ünnepi szónok Hannibálhoz hasonlította, ő istensége azt kérdezte, ki volt az a Hannibál. Lehetséges, vont vállat a matematikus, de az ilyesmi ne nyugtalanítson. Maximianus van annyira művelt ember, hogy csak a fő eunukjának adta fel a kérdést, mikor az este magához rendelte. Egész bizonyos, hogy nem zavarta a szónokot, hanem figyelmesen véghallgatta, és aranylánccal tüntette ki. Már a felső lépcsőkön jártak, Rétor fejhez kapott. Mit jöttem én fel, amikor másfelé visz az utam? Tarts velünk, Lactantius! Ebédem épp oly fényűző, mint a Dominusé, sajt és szilva. De annyival különb, hogy mikor a szilva magot kiköpöm, akkor nem tartanak a szám elé aranytányért. Velünk jössz? Nem tehetem. Máshova vagyok hívva. Miért mondod ezt ilyen zavartan? A császár fejére neked még vannak titkaid? Ki fogsz nevetni, fordult vissza Rétor. Nesterhez megyek ebédre. Mindjárt frissebbnek érzem magam, ha egy kicsit elveszekedhetek vele. Bion csak most vette észre, hogy a fiú elmaradt tőlük. A lépcső közepett táján állt, háttal a palotának. Quintipor! Hát azért vágtam el magamtól a köldögzsinórodat, hogy így elhagyj engem? A fiú nevetve szaladt föl. Olyan furcsán érzem magam, Bion, mióta úr vagyok. Gyerekes kevéséggel zsimította meg övén az ezüst kulcsot. A matematikus belekarolt. Legalább te ebédelj velem. Tudod, gyerek, hogy az étel se esik jól, mióta nem egy kenyérem vagyunk? Úgy megszoktalak két esztendő alatt, mint a lyukas fogamat. Azzal is sok bajom volt kezdetben. Hát én velem bajod volt, szomorodott el a fiú. Minek mondtad meg? Soha se éreztetted velem. Csak akkor féltem tőled, mikor a kezem aládott a császár. Azt kérdezte tőlem, tudok-e medvét szelídíteni. Meghökkentem, mert sok mindent próbáltam már az életben, de ezt még nem. Emlékszel rá, hogy mikor bementem érted a falutokba, majd megharaptál? Apád kötéllel akart rákötni az összfér hátára. Gonosz kis bestiának ígérkeztél, Quintipor. Nem voltam már akkor kicsi Bion. Haragudtam az apámra, hogy rabszolgának adott. A császár rabszolgájának, fiú. Tudta az öreg Quintus, mit csinál? A fiatal korában fél szemét odaadta a császárért, öreg korára rábízta a másikat is, hogy viselje gondját. Azt hiszem, nem panaszkodhatsz, gyerek. A címeden szólítanálak már, de jóformán még nem is tudom. Quintipor kifeszítette a mellét. Magister Sancte Memoriae. A szent emlékezet mestere. Zeus homlokára mondom, kevés halandó vitte még ennyire 18 éves korára. A császár nálad tartja az emlékezetét, és az a jó, hogy 142-en vagytok, kevés esik belőle egyre. Beértek a császári lakosztály oszlopcsarnokába. Quintipor megállt. Te, Bion, milyen ember a császár? Ugye nem választ el azért tőled, hogy ide parancsolt bennünket? A matematikus a szakállába dörmögött. Most már nem a magunk urai vagyunk, hé. Tanult már meg, hogy a császár nem ember, hanem Isten. Te hozzád eddig jó Isten volt. S hogy elválaszt-e tőlem? Onnan tudjam én azt, fiam. Rabszolgája vagy, azt tesz veled, amit akar. Ha megharagszik rád, kétfelé fűrészeltet. De dalmáciai kormányzónak is megtehet, ha ahhoz lesz kedve. Nem hiszem, hogy rossz szándéka volna veled. Legalább, amit eddig tett, nem úgy mutatja. Látod, már arannyal is kibéleltetett, pedig az neki nem szokása. A Rétornak majd kiesett a száján a feje, mikor a burszád megcsörrent. Bion mosolygott. A fiú félénken nézett rá. Nem kérdezhetnéd meg a csillagokat? A matematikus most már elkomolyodott. Quintipor, ha nekem fiam volna, soha annak a csillagát meg nem nézném. senkiét, akit szeretek. És nekem rajtad kívül nincs kit szeretnem. Csak te miattad, Bion, ugrott a nyakába a fiú, hogy el ne kelljen válnom tőled. Én se szeretek senkit a világon, csak téged. És az anyád meg az apád, nekik nem kellettem, Bion. Rabszolgának adtak. A matematikus megrázta a fiú fülét. Mégiscsak éretlen gyerek vagy, magiszter. Hát jobban szeretnél salátát kapálni, mint ebben a szép ruhában páváskodni? Hát az öreg Quintus elismere úrnak. Udvari légyfogónak hív, mosolyodott el Quintipor, ma reggel is locsoltatott velem. Na látod, mégis adott el egészen rabszolgának. És Szaprícia anyu? A fiú elpirult. Képzeld, szenverés ellen való füvet fart a ruhámba. Nem tudom, kitől féltene itt. A matematikus megütögette a fiú derekát, és betaszította az ajtón. Milyen jó, hogy Korinthoszban meg Athénben nem volt ott Szaprícia, mi? Quintipor szétvetette karjait a napfényben. Bionom, milyen jó élni! Bion a küszöbön állva egy percig komolyan nézett maga elé, aztán elmosolyodott. Az öreg tudós bölcsességével, aki élvezet és lázadozás nélkül szereti az életet. 3. A Szent Konzisztórium ülése, amelyre Antiókia világ 4 órát várta, nem csak a császárok, hanem a császári családok találkozásának is készült. Bár a 4 család tulajdonképpen csak egy volt, a császáré. Mint ahogy a tetrarchikus kormányrendszer se volt más, mint egy akaratnak, a Diokleciánuszénak megnégyszereződése. Az alatt a 100 év alatt, amely Diokleciánusz impériumát megelőzte, 33 császára volt a birodalomnak, és azok közül 30 vére bíborával fizetett a császári bíborért. Sokan nem csak maguk, hanem minden ivadékuk vérével is. Aki felvette a bíbort, az a halál árnyékába lépett. Mert ha a keleti légiók egy tábornokukat kikiáltották császárrá, arra a nyugati légiók ellen császárral feleltek. Akit a Danubius menti zsoldosok emeltek fel, az ellen az afrikai zsoldosok ütöttek pártot. Róma szenátusa egyformán kész volt porban csúszni mindenki előtt, aki lábát a nyakára tudta tenni. Mióta a bíbor adományozás jogát a régi császárok pretoriánus gárdája elbitorolta tőle, nem látott benne különbséget, hogy a római helyőrségtől kap-e imperátort, vagy a barbárokból toborzott légióktól. Maga a gárda is hasat eresztett, elpúlt, megöregedett, polgári életet élt. Minden császárt vállalt, aki ellátta zsolda ruhával, ingyen gabonával, egy cirkuszi játékokkal, születésnapján pedig bőven osztogatta az ajándékokat. Legfeljebb olyan császárt kívánt volna az istenektől, akinek több születésnapja van egyesztendőben. De hálás volt nekik olyan megoldásért is, hogy minden 3 hónapban új császár tékozolta a pénzt a fórumon és a vért az arénában. A határoktól messze volt az út Rómáig, és nem minden császár jutott el a bevonulásig. Nem csak az ellencsászárok hadai állhatták útját, hanem a saját zsoldosa is. Ugyanazok, akik pajzsaikra emelték, pajzsaik alá is temethették 3 hónap, 3 hét vagy 3 nap múlva. Aszerint, hogy mikor akadt egy másik nagyra törő tábornok. Talán a császár legmeghittebb barátja, aki több zsoldot vagy szebb bakancsokat ígért. Néha még ez se kellett hozzá. Elég volt, ha a megvesztegetett haruszpexek és az augurok, akik minden hadsereggel vele jártak, rossz ómeneket kaptak az istenektől. A császár belebukhatott abba, ha a szentelt csirkék kedvetlenül szedegették az eléjük szórt szemet. Ha egy kótyagos altiszt reggeli kenyerezés közben azt beszélte, hogy álmában a hadi zászlórudak végéről elszálltak a bronzsasok, este a lemenő nap vérével a császáré is elfolyhatott. A zsoldosok kapzsiságával mindig számot kellett vetni, de szeszélyeiket sohasem lehetett kiszámítani. A zsoldba vett barbárok urai lettek bérlőjüknek, a birodalomnak, és közvetlenebb veszedelmét jelentették, mint a határokon túl éhesen leskelődő testvéreik. Az előregedés minden nyavajája kikezdte a római világot, de a legnagyobb baja mégis az uralom bizonytalansága volt. A világ urává lenni nem volt nehéz, de megmaradni annak csak Diokleciánus tudott a kalandor császárok közül. Éremvéső hízelgés nélkül nevezhették Restitutor Orbisnak, uralma biztosításával megmentője lett a birodalomnak. A dalmata rabszolga sarjadék már túl volt a 40-en, amikor drónra került. Szintén lázadó katonák kegyelméből két elvérzett vetétárs holttestén keresztül. A bíborral együtt a Jovius nevet is fölvette, talán homályos származása eltakarására is, és a világ hamar meggyőződhetett róla, hogy nem méltatlan rá. Az a hadi sanyarúságban nevelkedett tábornok, akinek a nevével se voltak egészen tisztában, valóban többnek mutatkozott a szerencse kegyeltjénél. El lehetett neki hinni, hogy az Istenek atya megosztotta vele világkormányzó bölcsességét. Az alája vetett világ legalább, amely annyi esztelenséget látott uralkodni maga felett, nem vonakodott Istent látni nyugalma visszaadójában. Pedig aztán csak bölcs paraszt volt, nyílteszű és becsületes szándékú. Annyira nyers, amennyire mérsékelt, hogy rendet tudjon csinálni azon az elvadult birtokon, amely a Tamesisztől az Eufráteszig, a borostyán termő északi tengertől a gyöngytermő vörös tengerig ért. Azon kezdte, hogy székhelyét provinciális városban rendezte be, Európa és Ázsia határán, abban a Nikomédiában, amelynek falai közt fejezte be életét a bujdosó Hannibál. Rómába a lábát se tette be, a mendemonda szerint azért, mert tartott tőle, hogy a patríciusok gőgje és a plebs szemtelensége gúnyverseket firkál szobrai alá. Ha kitudódik az isteni császárról, hogy karthoz szokott kezének, nehéz az írónád. És némelyek még emlékeztek rá, hogy valahol a Via Nomentánán lakott azaz Anulius szenátor, akinek a házában az irodalmi nevelésben nem részesült császár apja az irodalomnak élt. Tudnilik, ott írnokoskodott, mint névtelen, csak számmal megkülönböztetett rabszolga. A császár minden esetre beérte azzal, hogy kikiáltásáról levélben értesítette a szenátust, anélkül, hogy jóváhagyását kérte volna. És mikor a szenátus üdvözlő küldöttséget célzást tett arra, hogy a Szentváros várja haza az imperátort, azt felelte, hogy ő nem egy városnak, hanem az egész birodalomnak császára. Róma úgy érezte, ilyen megszégyenítés nem érte akkor sem, mikor fórumán a gallusok tábortüze égtek. S ha Rómában lettek volna még férfiak, akkor ledöntögették volna a fórumon a rabszolga fiának szobrait. Így azonban Róma beérte óvatos mormogással, s azzal a biztos reménnyel, hogy a légiók majd gondoskodnak ellencsászárról, aki a világ fővárosának megadja az elégtételt. Róma megcsalódott. Diokleciánus nem lett szolgája a légióknak, amelyek úrrá tették, és ellencsászárait legyőzte, mielőtt kikiáltották volna őket. Tábornokai közt legtöbb oka volt tartani földjétől, a szintén illír Maximianustól, aki épp oly alacsony sorból verekedte föl magát, mint ő. Jó hadvezér volt, vakmerő katona, de korlátolt és hiú ember. Ellenségnek veszedelmes lett volna, mint barátot, hasznosítani lehetett. Az új császár azt mondta neki. A római birodalom olyan nagyján nőtt, hogy egy úr többé el nem kormányozhatja, és olyan beteg, hogy egy orvos meg nem gyógyíthatja. Nekem segítő kéz kell, olyan, amelyik fölér az enyémmel. Egyedül téged találtalak alkalmasnak arra, hogy megosszam veled bíborom gondját és dicsőségét. Vedd ezt magadra, mint a birodalom nyugati Augustusa, és indulj légióiddal a fellázadt galparasztok ellen. Vezéreljenek el az istenek abban a díszben, amelyet én adok neked, és hozzanak vissza abban a dicsőségben, amelyet magad szerzel magadnak. Maximianus boldogan hajtotta meg térdét, és elment legyőzni a galparasztok forradalmát. Öröme sokkal nagyobb volt sem, hogy érezte volna, hogy parancsot teljesít, amikor lázadás elől viszi lázadók ellen a katonáit. Mikor visszatért, arra számítván, hogy mint triumfátor tapsoltatja meg magát Rómával, Diocletianus hálálkodva fogadta, s többel jutalmazta, mint amennyit várt. Ha én Jovius vagyok, légy te Herculius, oltárokon szenteltessék meg a te neved mindenütt, ahol isteni ősöd tisztelt az emberek között. Egy új istent nem talált oly veszedelmesnek Diocletianus, mint egy hadvezért, aki diadalmas hadseregre támaszkodik. Hatalmát gyöngíteni kellett, mielőtt kísérletet tett volna megnagyítására. A pártusok Mezopotámiában rabolnak, perzsák megszállották Arméniát. A blemiek csordája fenyegeti Egyiptomot. Tudom, hogy most rád nem számíthatok, mert a te országaidban is reng a föld. Az Oceánus partjait a brit kalózok fosztogatják. Hiszpániában a hegyi törzsek gyújtogatnak, és a gótok lándzsái, miután erőt vettek a burgundokon, vandálokon és gepidákon, ellened vannak fordítva. Nem gondolod-e, hogy mindkettőnknek egy-egy fiatal segítőtársat kellene magunk mellé venni, s két kéz helyett négyel forgatni a kardot? A második Augustusnak a gondolkodás nem volt kenyere, s illendőnek se találta volna gondolkozni azon, amit az első Augustus akart. Amint az Galériust, ő Constantius tábornokot vette maga mellé Cézárnak, ami ha nem kimondottan is olyan trónörökös félét jelentett. A két fiatal megkapta védelemre és igazgatásra a birodalom egy-egy negyedét. És hogy hűségükre ne csak a fejjebb való, hanem a család főjogán is számíthassanak, mind a két Augustus adoptálta Cézárját, és hozzáadta feleségül a lányát. A tetrarchia rendszere ilyen művészettel kiépítve biztosította Diocletianus uralmát, és vele a birodalom belső békéjét. Kicsoda, ki ellen? Miért ütött volna itt pártot? Lázadásnak se célja, se értelme nem lehetett. Négy kivont kard állandóan segítette, igaz, ellenőrizte is egymást. Némi húrlódás kezdetben volt is köztük, de Diocletianus okossága mindig elejét tudta venni az összecsapásnak. Maximianus Rómából akarta igazgatni a maga országait, Itáliát, Réciát és a két Nórikumot. Diocletianus félt attól, hogy a rövidlátó embert hiúsága szarvánál fogva valami oktalanságba vezetik bele a megbántott patriciusok és pretoriánusok. Székhelyéül tehát Mediolánumot jelölte ki, megértetvén vele, hogy az Alpesek tövéből könnyebb szemmel tartani az északi barbárokat. Maximianus erre legalább serdülő fiát, Maxentiust akarta Rómában lakatni, ott palotát, Bajéban pedig villát építetvén neki. Diocletianus ebben is megérezte a veszélyt. Azt a megtisztelő ajánlatot tette császártársának, hogy fiát udvarába veszi. Constantius Cézár fiával, Constantinussal együtt, és személyes felügyelete alatt nevelteti. Ezt ugyan túlszedésnek is lehetett volna magyarázni, és talán nem is alap nélkül, de Maximianus csak tisztességet látott benne, s a császár barátságának újabb bizonyságát. A társ császár szabados életű ember volt, és nem nagyon bánta, hogy nyiladozó szemű fia nem fog neki lábatlankodni. Constantius Cézár már sokkal nehezebb szívvel vált meg fiától, de ő is könnyebbülésnek érezte, hogy az előzött első feleség képmása nem lesz mindig a másodiknak szem előtt. A két Cézár közt is volt valami egyenetlenkedés, amit Diocletianus már a perzsa háborúskodás alatt észrevett. A Karhéi csata előtt összeszólalkozott a két hadvezér úgy, mint az a katonák szokása, s attól fogva Galerius bár nem mutatott haragot, de nem volt éppen jó indulattal a nyugati Cézár iránt. Diocletianus hallatlanná tette a fullánkos megjegyzéseket, egyszer azonban talált köztük olyat, ami gondba ejtette. Galerius azt pletykázta neki, hogy Constantius nem tud tekintélyt tartani. Nem alattvalók, hanem barátok gyanánt érintkezik a megszállt területek barbár törzsfőnökeivel. 10 kíséret nélkül jár velük vadászni, s hakupával köszönt vissza az áldomási váson. Nincs benne annyi méltóság, mint egy toborzó Campi doktorban. S nem csak a maga tekintélyét ássa alá, hanem a birodalomét is. A császár, aki természettől emberséges és szokásaiban egyszerű volt, mint uralkodó, sokat bevérezte a kezét, s az emberek előtt sohasem mutatkozott másképp, mint tetőtől talpig drága kövekbe és gyöngyökbe öltözve. Uralma elvi zsarnokság volt, nem ösztönös, hanem hidegen átgondolt, nem szeszélyes öröngés, hanem jóhiszemű rendszer. Alattvalóiban nem látott római polgárokat, csak elaljasodott, megbízhatatlan az önállóságtól rég elszokott rabszolgákat. Elgondolása szerint a birodalmat csak az menthette meg, ha tökéletes rabszolgákká teszi azokat, akiknek semmi képességük nem volt már arra, hogy szabad emberekké válhassanak. Tudatosan tette egész rendszerét rabszolganevelő iskolává, amelyben nem tanítanak mást, mint vak engedelmességet egy isteni akarattal szemben, amely villámokba öltözve ragyog és öl. Ezért ütődött meg a császár a nyugati Cézár kormányzói módszerén, és ezért iratott neki intő levelet. Abban a hiszemben ruháztunk fel a bíborral, hogy tudod méltóképpen viselni. Sajnálkozva halljuk, hogy nem tanultál meg uralkodni, mert alattvalóid előtt nem mutatod magad a méltóság pompájában. Pedig a halandók megkívánják az istenektől, hogy elkápráztassák őket. Ki tisztelné Jupitert, ha bocskorban járna az emberek között, és fakupával töltetné magának Ganymédesszel a halhatatlansági talát? A Cézár szerényen csak annyit felelt, hogy őt olyan barbárok közé küldte az Augustusok kegyelme, akik fából faragnak maguknak Jupitert. Igen, de aranykarikát akasztanak a nyakába, íratta vissza a császár. Ne felejtsd el, hogy fiatal korunkat magunk is barbárok között töltöttük, s tudjuk, hogy a szegénység az ő szemükben is szégyenletes és megvetendő. Körülbelül ez az egyetlen dolog, amiben megegyeznek a művelt emberekkel. Elvárjuk tőled, hogy megtanulsz meggazdagodni, és követed Galerius Cézár példáját, aki nem csak karja erejével, hanem megjelenése pompájával is hódít. Mikor a karpuszok aranyos páncéljában a bíbor takarós lován meglátták a csatasor élén, fegyvereiket eldobálták, mondván, hogy Isten ellen nem harcolnak. Constantius most már megbizonyosodott arról, hogy Galerius keze van a dologban, de sokkal jobban tisztelte a császárt sem, hogy válaszában erre célzást tett volna. Engedelmességet ígért, és javulást fogadott. Egy év múlva éppen, mikor a római birodalom legészakibb vonalán visszaverte a piktek és kótok támadását, arról kapott hírt, hogy rövidesen látogatásra érkezik Galerius. Az a sietett cégvárosába, a belgák földjén lévő Augusta Trevirorumba, amelyet nem sokkal azelőtt a nagy anarchia idején romboltak le a germánok. Constantius mindjárt uralkodása kezdetén új várost emelt a romokon. Már fölépültek a bazilikák, a cirkusz, a fórum, a fürdők, és a törzsek főnökei azt hitték, hogy keleti Cézár városavatásra érkezik. Constantius, akinek halvány arcát a haragpirossága gyújtotta ki, leütötte őket. Galerius azt akarja megtudni, megtanultam-e már uralkodni, és meggazdagodtam-e a ti elszegényítésetekből. Szokott őszinteségével elmondta barbár barátainak az előzményeket. Az eredmény az lett, hogy ami arany és ezüst ékesség található volt, a Rénusz és a Szekvána közt, azt a barbár előkelőségek vetekedve hordták össze uruk udvarába. Galerius túlzott pompával érkezett meg, mégis olyan zavarba ejtette, amit látott, hogy alig tudta köszöntőjét elmondani. Constantius bíbor baldahínum alatt gyöngyök és drágakövek szikráiban fogadta, s 300 szemére terítetett arannyal a lakomán, amelyen a barbárok régi patriciusok méltóságával éltették Rómát. Diocletianus egyszerre kapta Galerius jelentését, és Constantius levelét, aki őszinte vallomást tett az imperátornak. Constantius Cézár megtanult uralkodni, írta Galerius, s hozzáfűzte azt, amit legalkalmasabbnak vélt az imperátor gyanújának felkeltésére. Szinte félelmetesen meggazdagodott. Constantius levele így végződött. Vakmerő színlelésemmel nem követedet akartam rászedni mindnyájunk legszentségesebb ura. Téged akartalak meggyőzni arról, hogy alattvalóim hűsége nagyobb erőssége birodalmadnak, mint az én gazdagságom volna. Palotám ma megint szegény és üres, és én ma már újra tábori fakupámból oltottam szomjamat. De amely pillanatban parancsod és a birodalom érdeke kívánja, Gallia és Britannia önként felajánlja neked minden kincsét.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
5: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
0: Abigén.
2: A gogyós gyümölcskertész.
3: Szent Péteresebb.
8: Főr Elézer.
3: Házasságon innen.
8: Katalin.
3: A gyerek.
9: A gólya kalifa.
8: Rosti fiú esete. Pacsirta.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
5: Reklámot hallottak.

könnyű vagy. Mást nem szabad.

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Megdőlt az abszolút nyári áramfogyasztási csúcs hétfőn a hitelesített adatok alapján. A kora esti órákban elérte a 7488 megawattot a hazai villamosenergia hálózat terhelése. Ez 452 megawattal haladta meg az eddigi nyári rekordot, közölte a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a rendszer terhelés legmagasabb értéke 7036 megawatt volt. A hazai téli áramfogyasztási csúcsok általában magasabbak, de előfordult már, hogy a nyári csúcs terhelés meghaladta a télen mért maximumot. 2015-ben például a nyári csúcs 6457 megawatt, míg a téli csúcs 6447 megawatt volt. A valaha mért legnagyobb értéket Magyarországon idén, január 13-án regisztrálták, akkor elérte a villamos energiarendszer terhelése a 8182 megawattot. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával.

0: val összefüggő módosítását. A jogalkotók úgy fogalmaznak, hogy a törvény célja, hogy nemzetgazdasági érdekből megakadályozza, hogy a főpolgármester, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületi önkormányzatok élén álló polgármesterek, a vármegyei önkormányzatok közgyűlési elnökei, valamint a polgármesterek illetménye automatikusan évről évre emelkedjen. Emellett a jogszabály megszünteti az ezen tisztségekhez kapcsolódó havi költségtérítési jogosultságot, illetve a felére a nemzetgazdasági átlagkereset négyszereséről a kétszeresére csökkenti a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnökének illetményi szorzószámát. Az indítvány általános vitájában előterjesztőként felszólaló Szabó Tibor felhívta a figyelmet, hogy a hatályos szabályozás alapján a tisztségviselők illetménye a nemzetgazdasági átlagkereset változásához van kötve. Ez 2026. július 1-től minden külön döntés nélkül mintegy 9%-os automatikus illetmény emelkedést eredményezne, tette hozzá. Szerinte ez a jelenlegi gazdasági és költségvetési környezetben nem indokolt, ezért az indítvány elfogadása esetén az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad. Július 1-e a Magyar Egészségügy napja, Semmelweis nap. Ma zárva lesznek a házi orvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak. Zárva tart a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nemzetközi oltóközpontja, valamint szünetel a központ anonim AIDS szűrése és tanácsadása is. A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást. Felhívták a figyelmet arra, hogy szerdán a gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitvatartó, valamint az ügyeletes vagy készenlétet tartó gyógyszertárak biztosítják. A nyitvatartó, az ügyeletes és készenlétet tartó patikák címe, telefonszáma, településre vagy akár megyére keresve az NNGK honlapján található gyógyszertár adatbázisban elérhető. A nyitvatartó gyógyszertárak megtalálhatók az Egészségablak applikációban is. Egészségügyi kérdésekben 0-24 órában tájékozódhat mindenki a 18-12-es zöld számon, az egészségvonalon. Első Mátyás aranyforintja megnevezéssel bocsátott ki arany emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank idei emlékérme kibocsátási programja keretében. Az emlékérmék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg. Az 1 dukátos, vagyis csaknem 3,5 grammos, valamint 4-szeres súlyú vastag veretes változatban megjelenő érmék mellett a jegybanki kibocsátások hagyományaihoz híven az 50 ezer forintos névértékű nemesfém érme színesfém változata is megjelenik 5000 forint névértékkel. Az emlékérme tervezője Király Fanni iparművész mesterjegye az emelt sík fölött a bal oldalon található. A kibocsátással az MNB a magyar pénztörténeti értékekre, a nemzeti fizetőeszköz történelmi előképeire hívja fel a figyelmet. A sorozat eddig megjelent elemei Első Károly, Első Lajos, Mária, Zsigmond, Albert, Első Ulászló, Hunyadi János és Ötödik László által veretett aranyforintoknak állítottak emléket. Az emlékérmék elsődleges szerepe az érték közvetítés és a figyelemfelhívás. Az érmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Az arany és a színes fém változatok azonos érmeképp rendelkeznek, mindössze értékjelzésük tér el.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Készülsz-e? Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Lukács evangéliuma 5. fejezet, 4. vers. Miután Péter egész éjjel nem fogott semmit, ezt mondta neki Jézus. Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Péter megjegyezte ugyan, hogy egyszerűen nem harapnak a halak, ám azután hozzátette. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. Lukács evangéliuma 5. fejezet 5. vers. Figyelj meg itt egy fontos részletet. Amikor Jézus azt mondta, hogy vessétek ki hálóitokat, Péter azt felelte, hogy levetem a hálót. Úgy tűnik, hogy Jézus nagyobb fogásra számított, mint Péter, és igaza is lett. Olyan sok halat fogtak azon az éjszakán, hogy nem bírta el, és elszakadt a háló. Ha kicsiben gondolkodsz, akkor kis fogásra készülsz. A Biblia úgy mutatja be Istent, mint aki mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Pál levele az Efézusiakhoz 3. fejezet 20. vers. Isten gyermekeként megvan benned a képesség ahhoz, hogy felülmúld az eddigi eredményeidet, és többre juss, mint valaha is remélted. Hogy mi a probléma? Az, hogy ha képességben nem is szenvedsz hiányt, a készülés terén lehetnek elmaradásaid. Ahhoz, hogy kezelni tudd a sikerrel járó nyomást, felkészültnek kell lenned, máskülönben a siker a vesztedet okozhatja. Isten azt mondja, hogy ő készen áll megnyitni feletted az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztani rád. A kérdés csak az, hogy te készülsz-e a nagyobb áldásra, vagy beéred a jelenlegi helyzeteddel. Azt mondod, munkahelyi sikerre vágysz? Ha igen, igyekszel-e fejleszteni a készségeidet, javítani a munkamorálodon és új munkamódszereket elsajátítani? Kész vagy-e tanulni és másokkal együttműködni? Más szóval, mennyire készülsz? Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: 8 óra után folytatódik az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsora, július 1-je van szerda. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Demeter Zsuzsa vagyok. Mai műsorunkban először a Tunyog-Matolcsi gasztroestről lesz szó, majd bár vége van a tanévnek, azokról a gyerekekről beszélgetünk a nyíregyházi tankerületi igazgatóval, akik valamilyen nehézséggel küzdenek. Nehéz lekötni a figyelmüket, nehezen tanulnak, vagy nehezen illeszkednek be egy adott közösségbe. Kedves hallgatóink, számítunk ma is a figyelmükre.

0: Sok a szúnyog az idén.
1: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
2: Borbély Balázs gasztronómiai témájú dokumentumfilmjei a szatmári hagyományos ízeket, recepteket és gasztrokulturális örökséget kutatják, mert a forgatókönyvíróként dolgozó szakember munkái Kéri Péter operatőrrendezővel együttműködve a helyi kulináris értékek megőrzésére fókuszálnak. Legutóbb Tunyog-Matolcson a Holcszamos mellett tartottak filmbemutatót egy rendhagyó gasztroesten. Itt kérte mikrofon elé dr. Borbély Balást, Széles Szabolcs.
3: A Tunyog-Matolcsi Kurta kocsmánál egy különleges estet szervezett az önkormányzat, egy gasztroestet, amely Petőfi asztalánál volt meghirdetve, ahol szatmári filmeket is lehetett megtekinteni, amelyeknek a mondjuk úgy, hogy készítői között ott van dr. Borbély Balázs, aki producerként is jelen volt ezen a rendezvényen, meg mint egy szatmári ember, aki Nyíregyházáról mindig örömmel jön haza, igaz elsőként Vámosoroszliba, de hogyha Tunyog-Matolcson van szó, akkor oda is szívesen látogat. Hárman érkeztetek, Kéri Péter, Málási János és te. Hogyan ért ez a meghívást titeket? Ilyen gasztroesteket nem ön szerveznek itt Szatmárban.
4: Valóban, köszöntöm én is a rádió hallgatókat. Nem jellemző, hogy kifejezetten gasztroesteket szervezzenek. Ugye régebben voltak a tematikus, hogy úgy mondjam, falunapok, ugye a Dió Fesztivál, a Lekvárfőző, a Halászléfőző, de sajnos ezek már most nincsenek. Most két héttel ezelőtt volt a Nagyari Pásztorétel, Pásztorélet Fesztivál, amit 12. alkalommal rendeztek meg. Ez az egyetlen olyan stabilan működő fesztivál, ami hál' Istennek nagyon jól működik. Oda is meghívtak, és nagyon jó hangulatú szokott az a fesztivál is lenni. És nagyon örülök annak, hogy most itt lehetek Tunyog-Matolcson. Nagyon örülök az ilyen kezdeményezéseknek, és remélem, hogy ez az első, ez nem az utolsó lesz, hanem ebből hagyomány teremtődik. Nem tudom, hogy a polgármesterasszonynál hogy jött a gondolat, hogy megszólítson, mert körülbelül egy hónappal ezelőtt véletlenül találkoztunk Máté Szalkán. Akkor említette, hogy van ez a szervezés alatt álló rendezvény itt Tunyog-Matolcson. Ugye korábban mi már kapcsolatban álltunk a polgármesterasszonynal is, veled meg ugye régóta kapcsolatban állunk, mert ide is be van tervezve egy főzés, amit filmre fogunk venni, meg fogunk örökíteni, és amikor találkoztunk Máté Szalkán, akkor említette, hogy lesz ez a rendezvény, és hogy szeretettel meghív. Én nagyon örültem a meghívásnak, nagyon örülök annak, hogy ez így alakult, és akkor én javasoltam a szervezőknek, hogyha már Kurta kocsma és Petőfi film, akkor a Petőfi film alkotóját, Kéri Pétert én szívesen magammal hoznám, mert hogy ehhez a filmhez nekem még úgymond nincs közöm. Tehát ezt a filmet, ezt Kéri Péter szerkesztette, rendezte, vágta, ennek ő az alkotója. Hoztunk még ezen kívül gasztrofilmeket, amiket ugye folyamatosan készítünk. Most a melegre való tekintettel azt mondtuk, hogy nem ragaszkodunk mindenképpen ahhoz, hogy a bezárt helyiségben, ahol ugye a levegő is megreked, még kínozzuk egy fél órás filmmel a hallgatóságot, de akinek van kedve, az nyilván megtekintheti most is, amit hoztunk magunkkal, illetve a világhálón, a YouTube-on már 8-10 film megtekinthető az általunk alkotott filmek közül.
3: És hogy mitől is lesz gasztroeste egy rendezvény, az attól, hogy valamilyen finom szatmári ételt meg lehet kóstolni. Itt ugye a babgulyást lehet enni majd, meg a csőröge készült el, itt a Kurta kocsma mellett, és annyira festői környezetben a Holcszamos melletti asztalok vannak megterítve, ahol a filmnézést követően fognak helyet foglalni a vendégek. Ugye ez egy lehetőség egy filmkészítőnek számotokra is, hogy azok, akik megnézik a filmeket, meg azok, akik érdeklődnek, hogy van egy konstruktív véleményük, azok megfogalmazzák számotokra, és oda menjenek hozzátok, nem csak a gratuláció jegyében, hanem egy észrevétel jegyében, vagy egy véleménycsere jegyében. Ilyenkor volt olyan, hogy valaki azt mondta, hogy gyertek már el hozzánk is, nálunk is vannak nagyon finom helyi ételek, és azokat is el lehetne készíteni.
4: Természetesen sok ilyen volt. Ebből adódóan készült is már film Milotán, mert amikor az első filmjeink egyikét bemutattuk Tisza Becsen, akkor Pócsini Ilonka néni, aki részt vett ezen a rendezvényen, egyből ajánlkozott, hogy ő egyébként egy aranykanálos, hogy így mondjam, tényleg egy nagyon-nagyon jó szakács asszony, és ő készített is nekünk egy milotai menüt. Ugyanígy történt nagyhodosi asszonyokkal, akik részt vettek az egyik vámosoroszi filmvetítésen, bemutatón, akik szintén ajánlkoztak, és most a nagyhodosi filmforgatás is már szervezés alatt van, már meg is van a menü. Tunyog-Matolcs is hasonlóképpen így kapcsolódik ehhez a dologhoz, és én annak örülnék még jobban, hogyha minél több településre tudnánk elmenni, mert annyi gyönyörű hely van itt a mi vidékünkön, de nem csak Szatmárban, mert javarészt Szatmárban készítjük ezeket a filmeket, de már most lesz olyan, ami nem Szatmárba készül, hanem Szabolcsba, a Tiszaparton. A Tisza összeköti a Szatmárt, Szabolcsot, Bereget, az egész országot gyakorlatilag, vagy a keleti részét. Mindig nyitott szemmel járunk, és mindig figyelünk arra, hogy mindenhol vannak olyan emberek, akik ha nem is főznek, de olyan tanácsokat adnak, vagy olyan dolgokat tudnak, vagy olyan dolgokról ismertetnek meg bennünket, amiről ugye nekünk sem volt fogalmunk. Minden ilyen rendezvény, amin részt tudunk venni, ez a mi épülésünkre is szolgál.
3: Hogyan fog telni a nyár? Gondolom lesz benne munkarész is a pihenés mellett. Milyen filmek fognak készülni, vagy milyen ételek kerülnek majd felvételre?
4: Jelenleg is egy filmkészítés folyamatában vagyunk. Ugye minden filmünk, minden gasztrofilmünkben három ételt főzetünk meg, ami most forgatás alatt van, annak az első receptje már elkészült a múlt héten Szamossáiban, jövő héten Fehérgyarmaton folytatjuk, azt követő héten pedig Vámosorosziban lesz megfőzve a harmadik étel, ezzel el fog készülni a következő filmünk. Ezzel párhuzamosan elkezdtünk korábban, amiről már régebben én beszéltem, hogy nagyon régóta foglalkoztat engem ez a boszorkányos tematika, Rekettye Pila és társai. Ez a film is forgatás alatt van, tehát már elkezdtük. Igaz, hogy még nagyon gyerekcipőben jár, de remélhetőleg a nyáron ezt is sikerül leforgatni. A nyár további részében Nagyhodos mindenképpen be van tervezve, ottani asszonyokon múlik, hogy mikorra érzik úgy magukat, hogy tudnak bennünket fogadni, és akkor ott is megcsináljuk a következő részt. És számos további terv van, amiről még most nem tudok beszámolni, mert még annyira gyerekcipőben járnak, hogy nem tudom, hogy lesz-e belőle valami, de ha minden jól megy, akkor az egész nyárunk az már így be van nagyjából táblázva.
3: Ha valaki valamelyik filmet, amelyet ti készítettetek, megnézi, akkor el tudja készíteni odahaza is az ételt, akár a tiglifütyőt, a bagolytüdőt, tehát mindent előkészít, ami kell hozzá alapanyagot, megnézi a filmet, nyilván ikletet merít és látja magát a sorrendet és hogy mi hogyan készül, akkor ő maga is el tudja majd készíteni?
4: Én úgy gondolom, hogy igen, mert hogy bemutatjuk a alapanyagokat, minden, ami kell hozzá, folyamatában felvesszük azokat a mozzanatokat, amik ugye az étel elkészítéséhez szükségesek, tehát hogyha valaki nem teljesen analfabéta, hogy így mondjam, a konyhában, akkor szerintem meg tudja főzni ezeket az ételeket.
3: Ezek a filmek egyébként amellett, hogy a szatmári gasztró kultúrát népszerűsítik, ezek értékteremtők is, hiszen olyan ételek készülnek el az alkotásaitokban, amelyet legyünk őszintén, ma már a szatmári konyhákban nem nagyon készítenek. Sőt, hogyha elmondtuk azt, hogy bagolytüdő, sokan nem is tudják, hogy mire gondoltok. És ha ezek az alkotások így megmaradnak, akkor az utókor számára ez bármikor elővehető lehet, hiszen sajnos nagymamáink meghalnak, de ezek a filmek megmaradhatnak.
4: Ez így van, és nagyon örülök ennek, hogy egyrészt azok a főzőasszonyok, főzőemberek, akik elkészítik az ételt, ők is fennmaradnak, mert láthatók lesznek majd, talán a unokáink is látni fogják őket, meg a dédunokáink is, róluk is egy ilyen forrásanyag lesz majd fellehető, illetve ezek az ételek nem felejtődnek el, és aki kedvet fog érezni hozzá, vagy éppen véletlenül rákattint, akkor látni fogja, hogy voltak, vannak, léteznek ezek az ételek, ez nem csak a képzelet szüleménye, hanem ezek tényleg, amellett, hogy hangzatosak, mert ugye ezt mindig hangsúlyozom, hogy az is felkelti ugye az érdeklődését az embernek, hogy nevezik ezt az ételt, amellett nagyon finomak is, mert lehet bármennyire is hangzatos nevű egy étel, ha nem ízlik a fogyasztónak, akkor sajnos az annyit is ér.
3: Ez egy élethosszig eltartható munka is lehet, hiszen nagyon sok étel van. Itt Szatmárban is, de hogyha már Szatmáron túlmerészkedünk, hiszen már Szabolcsot is említettél, akkor talán az összmagyarságot is nézve sok olyan különleges népétel van, amelyet ha mind el akartok készíteni, akkor nagyon sok évad fog még készülni ezekből a filmekből.
4: Remélem, hogy sokáig fogunk élni, és megvalósul ez is. Most, hogy mondod, amikor Nagyarban voltunk, akkor az ottani fesztivál szervezői vetették fel azt az ötletet, amit én támogatok, hogy határon túl is merészkedhetnénk, ugyanis nyilván köztudott dolog, hogy a valamikor a történelmi Szatmár vármegyének a nagyobbik része az sajnos határokon kívül maradt Romániában, és ott az Avasságban nekem is vannak ismerőseim, barátaim, illetve Párciumban, vagy ott Nagykároly környékén, ott is vannak olyan autentikus szatmári ételek, amiket lehet, hogy itt nem ismernek a határnak a innenső részén, viszont akkor az a vidék is bekapcsolódna ebbe a történetbe.
3: Ezek a gasztrofilmek közben az jutott eszembe, míg beszéltél, hogy kicsit összekapcsolhat minket nemzetként is. Hiszen ezek az ételek határon innen is túl, valamikor azért a magyarságnak a konyháiban nagyon fontos tényezőként ott voltak az asztalokon, és ugye hetente fogyasztották őket. Mondhatni egy ilyen nemzetegyesítő célja is lehet ennek, de ez csak ez ilyen apró betűbe, vagy zárójelbe jegyzem meg. Egy folyamatos kutatómunkát is jelent számotokra, meg számodra, hiszen meg kell nézni a helyszínt, meg kell nézni azt az ételt, meg kell kérdezni a helyi adatközlőket, hogy mit mondanak róla, kell olyan ember, aki ugye ezt vállalja, hogy el is készíti, stb. Stb. Tehát nem akarom sorolni az utolsó eszközig, az, hogy milyen előkészületeket kell megtenni, de nem kis munka ez.
4: Hát bizony nem az, mert az, hogy amit készen látunk a képernyőn, az a produktum, nagyon sok apró kis fázisnak a mozzanatából tevődik össze, és nem elég az, hogyha valaki jól főz, ha nem vállalja a kamerát, akkor nyilván ugye kiesett. Hogyha nem jól kommunikál, vagy nem tudja elmondani azt, amit készít, ilyen is volt már, megint csak nyögvenyelőssé teszi a dolgot. Arra törekszünk, hogy olyan embereket találjunk, akik egyrészt bírják a kamerát, mert sajnos ez nem mindenkiről mondható el, ez nyilván egy adottság. Jó beszélőkéje legyen, esetleg még humoros dolgokat is tudjon hozzátenni, vagy ha nem is humoros dolgot, de hogy az áradjon belőle, hogy amit ott a kamera előtt csinál, az teljesen természetes. Próbáljuk egyébként mindig oldani azt az állandó feszültséget, amit ugye a mi amatőr szereplőink, hát mi is amatőrök vagyunk, de a szereplőink meg nyilván még inkább azok, mert lehet, hogy akkor találkoznak először kamerával, amikor mi megjelenünk ott a territóriumokban, elbírják a kamera súlyát, és leszervezni, időpontot egyeztetni, beszerezni az alapanyagot, nem kis előkészítő munkával jár ez.
2: Borbé Balázst a szatmári hagyományos ízeket, recepteket és gasztrokulturális örökséget kutató forgatókönyvírót hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: BTMN, SNI, ADHD, egyre ismertebb fogalmak ezek már a köznevelésben. Olyan gyerekeket jellemeznek, akik valamilyen nehézséggel kerülnek be a nevelési oktatási rendszerbe. Éppen ezért a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója Pécsi Beáta Ágnes kezdeményezésére már második alkalommal tartotta kerekasztal beszélgetést a kiemelt figyelmet igénylő tanulók támogatásának lehetőségeiről. Erről beszélgetünk a következőkben Pécsi Beáta Ágnes tankerületi igazgatóval.
2: A gyerekek többsége mutat egy neurotipikus fejlődési ütemet, és van néhány gyerek, aki viszont ettől eltérő jellegzetességekkel tanul, esetleg tanulási nehézséggel rendelkezik, magatartásbeli zavar, figyelemzavar, beilleszkedési, tehát szociális készségei múlják alul az adott korosztályra jellemző társait, úgyhogy tulajdonképpen már óvodától kezdve figyeljük, és figyelnünk is kell a gyerekeket, akár szülőként, akár óvodapedagógusként, és ugye később, ami számunkra fontos legalábbis a tankerület intézményei számára, amikor elsőbe bekerülnek ezek a kisdiákok.
1: És akkor talán pontosan azért kell erről beszélgetnünk, mert hogy egyre több az ilyen típusú gyermek, aki valamelyest eltér a normától, vagy az eddig megszokottaktól?
2: Így van, egyre több az olyan gyermek, aki valamilyen különleges figyelmet, különleges bánásmódot igényel. De mit is jelent ez? Ugye, ha a köznevelési törvénynek a terminológiáit használjuk, akkor beszélhetünk beilleszkedési, tanulási magatartás beli zavarral küzdő gyerekekről, ugye ez a BTMN kategória, illetve az SNI kategória, amit szintén nagyon sokan szoktak ismerni a köznyelben is, ugye a sajátos nevelésű igényű gyerekek. És vajon mi a kettő közti különbség? A BTMN lehet azt mondani, hogy az SNI-nek az előszobája. Tehát a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyerekeknél észre lehet venni ezeken a területeken valamilyen eltérő fejlődést. Valamiben elmaradnak, valamiben nagyon, például valaki nagyon intelligens egy kisgyerek, és akkor ez is okozhat magatartás zavarokat, hiszen ő az adott feladaton már réges-rég túl van, és unatkozik például. Tehát ugye nem mindig a negatív irányba térjünk ki, mert igazából a tehetséges gyerekek is ebbe a különleges figyelmet igénylő kategóriába tartoznak. Itt az a történet, hogy ami feltűnik a szülőnek, feltűnik az óvodapedagógusnak vagy a tanítónéninek, és ezt jelzik a szakértői bizottság felé. Ugye első körben a járási pedagógiai szakszolgálat felé lehet ezt jelezni, ekkor a gyereket behívják egy vizsgálatra, megvizsgálják, és születik egy szakértői vélemény, ami vagy azt állapítja meg, hogy miben kell segíteni a gyereket, de nem lényeges az eltérés, tehát akár egy egyszerű szülői odafigyeléssel meg lehet oldani a későbbi fejlődési útvonalát a gyereknek, vagy pedig abba az irányba tolódik el, hogy megállapítják, hogy valóban van valamilyen nehézség, előírnak fejlesztő foglalkozásokat, ugye a területnek megfelelően, és szintén fel tud zárkózni a gyerek. Sajátos nevelésű igényűvé akkor válik, amikor ez a szakértői bizottság megállapítja azt, hogy ennél többről van szó. Tehát egy tartós állapotról, amivé nem válik a gyerek, hanem egyszerűen gyakorlatilag úgy született, hogy másképpen fejlődik az értelmi képessége, a gondolkodásmódja, az érzelmi tanulása. Tehát Amikor ez megállapítódik, akkor lesz sajátos nevelésű igényű, és akkor a járási szakértői bizottság tovább utalja a Vármegyei Szakértői Bizottság felé, ahol itt már egy sokkal kiterjedtebb vizsgálatnak vetik alá a gyermeket, pszichiátertől kezdve orvosi diagnózisok, és azon felül gyógypedagógus és pszichológus is megvizsgálja gyereknek a képességeit.
1: Fontos-e itt tisztázni, hogy a értelmi fogyatékos gyerekek nem tartoznak ebbe a kategóriába, vagy vannak lefedések? Vagy itt inkább arról van szó, hogy értelmileg rendben vannak ezek a gyerekek, csak idegrendszeri fejletlenség miatt vannak hátrányaik bizonyos területeken?
2: Hát tulajdonképpen beletartoznak, azt kell, hogy mondjam, hiszen itt a kiterjedt vizsgálat erre is fókuszál, hogy milyen tanulási képességekkel rendelkezik, hogy az intelligencia rész az egy adottság gyakorlatilag, tehát azt lehet fejleszteni, hogy ellentétben az érzelmi hálóval, aminek nincsenek határai a fejlesztésének, míg az IQ-nak van egy bizonyos határa, amivel valaki születik, és addig lehet fejleszteni. Tehát itt valóban, hogyha valakinek értelmi vagy beszédfogyatékossága van, akkor ugyan ezen szakértői bizottság keretében kerül megállapításra, és az iskolaválasztást is befolyásolni fogja, mert ott fog eldőlni, hogy szegregált vagy integrált intézménybe kerül a gyermek, illetve a későbbi fejlesztési pályáját is befolyásolni fogja, hogy milyen fejlesztéseket írnak elő a bizottságban.
1: Akkor tulajdonképpen most így megindokoltuk azt, hogy miért is volt szükség arra, hogy találkozzanak ezek a szakemberek, akár az óvodapedagógus, akár a szakértői bizottságok tagjai, mert hogy ezeket a tapasztalatokat gondolom meg kell, hogy osszák egymással ahhoz, hogy hatékonyabban tudjon mindenki működni, mert végül is ez a cél.
2: Ez így van, tehát a mostani találkozó tulajdonképpen a második volt, mert decemberben kezdtük el ezt a programot a tankerületben, és ugyanitt óvodapedagógusok még nincsenek, de a későbbiekben biztos, hogy be fogjuk kapcsolni az óvodákat is, illetve a másik célcsoport még, akiket szeretnénk a későbbiekben bekapcsolni, azok a szülők. Hiszen itt a gyerekek jövőjét tekintve az biztos, hogy mindenkinek együtt kell működnünk ezen a területen, mert a jövő az a mostani gyerekek. A mostani gyerekekkel mi foglalkozunk, tehát a mi kezünkben van ez a felelősség, és az együttműködés mindig is jó volt az óvodák és az iskolák között, a pedagógiai szakszolgálatok és az óvodák között, és hát ne felejtsük el, hogy a fenntartók között is, tehát az önkormányzat és az állami fenntartók között is, tehát mi ebben most is szorosan együttműködünk formálisan is, és informálisan is. Csak egy példát mondok rá, ugye az EGYMI-ből, illetve a pedagógiai szakszolgálatból, és a mi pszichológusaink, gyógypedagógusaink, logopédusaink, vesznek részt az óvodai fejlesztésekben. Úgyhogy valóban be fogjuk őket kapcsolni. A mostani konkrét összejövetel az arra irányul, hogy mivel nagyon nagy a tankerület, egyrészt ezért több csoportba osztva találkozunk, egy ilyen interaktív kerekasztal beszélgetés keretében, aminek két része van. Az első rész egy ismétlő rész igazából, illetve egy jó gyakorlat átadó rész, amikor a szakemberek, a pedagógiai szakszolgálatnak a vezetői, illetve a szegregált intézményeinknek, az EGYMI-nek az intézményegység vezetői egy rövid előadást tartanak, aminek van egy íve. Tehát elindulunk onnan, hogy mi is a funkciója a szakszolgálatoknak, milyen keretek között tud működni, mit jelentenek a szakértői véleményben leírtak, hogy együtt közösen tudjuk ezeket értelmezni, és a neurodivergens problémáknak egy ívét írjuk le. Tehát, hogyha az előbbi terminológiáknál maradunk, akkor a BTMN-től eljutunk az SNI-ig, vagyis eljutunk az ADHD, illetve az autizmus spektrum zavarig, amelyek olyan állapotok, amikor másképpen fejlődik a gyermeknek a gondolkodásmódja az agya gyakorlatilag, és ugye az érzékenyítés az talán ott van benne, hogy szeretnénk egy olyan közös látásmódot kialakítani, hogy ilyen esetekben ismerjük fel, fogadjuk el ezt az állapotot, mert akkor fogunk tudni a gyermekek érdekében együtt, közösen megfelelő lépéseket tenni. Mert itt szükség van arra is, hiszen ha integráltan tanul egy ilyen ADHD-val vagy autizmus spektrumzavarral küzdő gyerek egy többségi iskolában, azért itt nem csak a tanítónéninek, hanem az osztálytársaknak, nem csak a szülőnek, hanem a többi szülőnek is jobban és másképpen kell odafigyelni. Természetesen ennek vannak határai, és ezek a fejlődési ütemek egy normál fejlődési ütemet mutató gyereknél sem egyenletes. Itt talán még hangsúlyosabb az egyenetlen fejlődés. Úgyhogy vannak stádiumok, amikre kell, hogy figyeljünk, és jól tudjuk elhelyezni. Egy biztos, hogy a kirekesztés, a megkülönböztetés az nem megoldás.

0: A megoldás mindig abban van, hogy az adott gyerek és az adott gyerek közösség az megfelelő módon tudja ezeket kezelni, ezeket a helyzeteket, ezeket a problémákat. És igen, tudomásul kell vennünk, hogy ADHD-val másképpen tudnak tanulni a gyerekek, de ne felejtsük el, hogy itt azért a kommunikációs készségekkel, a figyelemmel, a szociális készségekkel vannak elmaradva ezek a gyerekek, vagy működnek másképp, eltérően a normálistól. Tehát azt gondolom, hogy ezekre vannak jó gyakorlatok, amikor ezek kiküszöbölhetők, és amennyiben ezt mi meg tudjuk tanulni, és ténylegesen tudjuk integrálni, akkor egy gyerek életében az fontos, hogy többségi iskolába tudjon járni, ha arra lehetőség van. Miért? Azért, mert mikor elvégzi az iskoláit, akkor a többségi társadalomba fog kerülni, tehát ez elkerülhetetlen. És akár egy munkahelyen is másképpen fog egy olyan gyerek viszonyulni egy ilyen problémával küzdő társához, kollégájához, aki már az iskolában is találkozott ezzel. Tehát nem fog neki nehézséget jelenteni az, hogy például másfajta utasításokat vagy kéréseket fogalmazzon meg a kollégája vagy az iskolatársa felé, akkor, amikor tudja, hogy milyen problémával küzd. Mert nem biztos, hogy egy kérés, ami a kérésnek az eredményét vetíti elő, azt végre fogja tudni hajtani, hanem ezt a kérést több apróbb kérésé kell transformálni gyakorlatilag, amikor már ezt a sorozatos kérést már végre fogja tudni hajtani. Tehát ugye nekünk is van tanulnivalónk, és az érzékenyítés itt van, hogy mi is egy picit zökkenjünk ki a szokásos gondolkodásmódunkból, és legyünk erre érzékenyebbek, mert, és akkor most ne is kezdjük el, mert gondolom arra nincsen idő, hogy vajon miért is alakulnak ki ezek az állapotok, vagy eltérő fejlődési ütemek.
1: Igen, hát erről biztosan nagyon hosszan beszélhetnénk, és több szakterületet megkérdezve. Inkább csak záró kérdésként, és igaz, hogy nem jeleztem, de tulajdonképpen mindez azt hiszem, hogy teljes mértékben kapcsolódik ahhoz a felhíváshoz, amely lehet, hogy a jövőben folytatódik. Ugye itt pontosan a fogyatékkal élő, vagy sajátos nevelési igényű iskolából kikerülő fiatalokról van szó, akiket a vállalkozók szeretnének behúzni, úgymond, tehát ugye a munkavilágába való beilleszkedésnek a nehézségei íródott most ki egy pályázat, amelyben felkérték a tankerületet is, hogy segítsék ezt a folyamatot, az iskolákat, amelyek tudnak ehhez kapcsolódni, mert ugye ott is problémák vannak az ilyen gyerekekkel.
0: Igen, ez egy másik terület, mert amiről mi eddig beszéltünk, a többségi iskolában az integráltan oktatható gyerekekről szól, ami ez a pályázat, ez viszont a szegregált oktatásban résztvevő diákokról szól, illetve az iskolapadból már kikerült diákokról, akiknek a következő lépés a munkavilága. És ugye a pályázatnak az a lényege, hogy és ebben valóban minden segítséget megadunk, ami rajtunk múlik a pályázók felé. Annak az a lényege, hogy az eddig védett munkahelyen tevékenykedő fiatalok célzottan a munkaerőpiacra történő fejlesztésben vegyenek részt, legyen ez tanulási, szociális vagy munka világával kapcsolatos munkakészségeknek a fejlesztése, hogy nyílt munkaerőpiacon is részt tudjanak venni. Tehát itt az integrált tanulóknak legalább a felének majd ez a nyílt munkaerőpiac a cél. Úgyhogy ez egy másik történet, de valóban van összefüggés, hiszen ahonnan elindultunk, hogy mitől függ az, hogy egy sajátos nevelésű igényű gyermek szegregált intézménybe vagy többségi iskolába kerül, és ugye itt ugyan autizmusról és ADHD-ról volt szó, különböző fogyatékosságokról is beszéltünk, de ide tartoznak az úgynevezett diszes gyerekek, akik szintén többségi iskolában kerülnek beiskolázásra, és ott megkapják a megfelelő fejlesztést, ugye például a diszgráfia, a diszkalkulia. Igazából ugye van egy olyan terület, ahol másképpen működik ezeknek a gyermekeknek az agya, de azt gondolom, hogy már olyan fejlesztéseket és a tanulási útvonalat olyan tekintve olyan könnyítéseket kapnak ezek a gyerekek, hogy nem csak érettségit, hanem utána felsőfokú végzettséget is tudnak szerezni, és a későbbiekben a munkavilágában már nem gátolja őket.
1: A szülők, hogyha észrevesznek bármilyen eltérőt, és nem azt mondom, hogy rendellenességet, hogyha hiperaktivitásról, figyelemzavarról kell majd a későbbiekben beszélni, akkor tudnak-e hova fordulni, vagy egyáltalán mire figyeljenek? Esetleg még néhány ilyen praktikus tanácsot mondhatunk-e?
0: Mindenképpen tudnak hova fordulni, hiszen a 0-3 éves korosztály tekintve, akár a védőnőnek jelezve, akár az orvosi rendelőben jelezve azokat a problémákat, amit ők esetleg otthon észrevettek, és felmerül bennük bármilyen kétség, akkor én javaslom, hogy tegyék meg ezt. Amikor óvodába kerül, tehát a 3-6 éves korosztályú gyermekek tekintetében, ott már segítségre van az óvodapedagógus. Ugye az óvodapedagógus, aki több órát tölt közösségben a gyerekekkel, ő is észreveheti, jelezheti a szülőnek, de hogyha a szülő otthon vesz észre bármilyen rendellenességet, vagy felmerül a gyerek viselkedése kapcsán, hogy ez vajon normális reakció-e, nem túlzott-e, vagy nem túl nyugodt a gyerek, tehát hogy nem adja azt az éles reakciót, ami mondjuk egy adott helyzetben elvárható, ezeket természetesen nyugodtan jelezheti az óvodapedagógusnak, de bármikor fordulhat a járási pedagógiai szakszolgálatokhoz, de akár a megyeihez is. De ahogy mondtam, ugye a megyeinél már akkor jelenik meg, hogyha a járási szakszolgálatnál megvizsgálták, és ők is olyan eltérést látnak, ami nem kezelhető.
1: Leginkább a mozgásfejlődés zavarai lehetnek a háttérben, részben?
0: A mozgásfejlődés az biztos, hogy nagyon fontos. És akkor itt már a szülők hozzáállása is lényeges, hogy ugye olyan életvitelt alakítsunk ki a gyerekkel, ahol a mozgás fejlődése biztosított. Tehát minél kevesebb média, minél kevesebb képernyő használat, mert az egy tévedés, hogy akkor megnyugszik a gyerek. Nem, függőség alakul ki nagyon-nagyon hamar a képernyővel kapcsolatosan, és nem baj az, hogyha a gyerek összekoszolja magát egy kisgyerekes lakásban, az a normális, a rendetlenség van. Úgyhogy azokat az elvárásainkat lehet, hogy szülőként érdemes egy kicsit elengedni, és kicsit rugalmasabbá tenni, mert igen, a gyerekeknek nagyon fontos a személyes kötődés ahhoz, hogy az idegrendszerük jól tudjon fejlődni. Tehát nyugodtan öleljük, puszilgassuk, nyugodtan gagyogjunk annak a csecsemőnek, mert erre van szüksége egyszerűen. Mert az az arc, az a mimika, amit tőlünk lát, az a hang, énekeljünk, versikét mondjunk, sokszor-sokszor ismételjük, hiszen akkor fog kialakulni ez a fajta figyelem és az érzelmi kötődés. És ebből lesz a gyereknek egy olyan biztonságérzete, ami olyan önismerethez és olyan tanulási készségekhez vezet a későbbiekben, aminél egyre kevesebb neurodivergens fejlődési modell fog kialakulni, hanem az a bizonyos neurotipikus, tehát a korának megfelelő fejlődési útvonalat mutatja a gyerek. Tehát a szülőknek én nagyon javaslom azt, hogy a maga természetes módján szeressék, öleljék a gyermekeiket, és nyugodtan forduljanak a környezetükben lévő szakemberekhez, mert bármelyik útvonalon, amit felsoroltam, elérhetik azokat a szakembereket, akik segítenek a kétségeiknek a tisztázásában.
1: A szociális háttér befolyásolja ezeket a zavarokat elsősorban?
0: A szociális háttér is befolyásolhatja, de hát nagyon jól tudjuk, hogy a nagyon jó körülmények között élő gyerekekkel is vannak hasonló problémák. Tehát az elhanyagolás az mindenhol elhanyagolás, akár jó szociális körülmények között, akár kevésbé. A szociális körülmények hátránya inkább az ingerszegénységgel van összefüggésben, És talán az ingerszegénység az, ami tanulási nehézségeket vagy szociális elmaradást okozhat a későbbiekben.
1: És a túl sok inger?
0: A túl sok inger sajnos ugyanezt okozza.
1: Magyarországon így megyénkben is tendencia, hogy a kiemelt figyelmet igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekeket integrált nevelés oktatásban részesítik. Ahhoz azonban, hogy ezek a gyerekek gond nélkül be tudjanak illeszkedni egy a többségi társadalomhoz tartozó tanulói csoportba és egy nagyobb létszámú iskolai közösségbe, a velük foglalkozó pedagógusoknak az együttnevelés szakmai szabályaira, a szakértői vélemények iránymutatásaira és a már gyakorlattal rendelkező szakemberek tapasztalataira is oda kell figyelniük. Ennek a közös munkának a kezdeményezőjével, Pécsi Beáta Ágnessel, a Nyíregyházi Tankerület igazgatójával beszélgettünk.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli mai adása hamarosan véget ér. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Rádiózzanak továbbra is velünk, és írjanak, ha van véleményük, kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban. Internetes elérhetőségünk a vélemény@europaradio.hu.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét hallgassuk meg, Lukács evangélium a 16. fejezetének 19. és azt követő verseiből szól hozzánk. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Szembetűnő az, hogy a koldus meg van nevezve. Pedig általában a nagyoknak a nevéről emlékeznek meg, és a szegényekről és a koldusokról csak annyit mondanak, hogy egy koldus, egy szegény, egy nyomorult, egy senkiházi, és még lehetne folytatni a sort. Mennyire nagy itt az ellentét? A gazdagnak még a neve sincs megörökítve, és az, aki enyhületet keresett volna, aki morzsalékot keresett volna a gazdag ember asztalánál, aki ott gyötrődött fekélyeiben azon az udvaron, ahol mások nap mint nap lakomáztak, nagy ünnepségeket, dínomdánomokat tartottak, ő Lázár, őt az életkönyve, a Biblia névleg említi. Azt mondja itt az Úr Jézus Krisztus, hogy ez a példázatbeli gazdag ünnepeken öltözött bíborba és patyolatba, mert talán ő ezt megtehette volna, hogy csak ilyenkor vegye fel a szép, a gazdag ünneplő ruhát, hanem nap mint nap. És ebben van a hivalkodás. Ő mutatja a gazdagságát, hivalkodik a gazdagságával, henceg. És aztán az asztalánál ott vannak a jobb módú emberek, a külön kiválasztott baráti körnek kiváltságos tagjai. Közben ott van egy koldus, de észre sem veszik. És az sem, amikor már nincs ott, amikor meghal,

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről döntött az országgyűlés. A törvényben rögzítették, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, és létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A hivatal, amely több mint két éve, 2024. február 1-től működik Magyarországon, az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de a feladatait a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A szuverenitásvédelmi hivatal elnökének és elnökhelyetteseinek megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Végkielégítésre nem jogosultak, és a hatályba lépést követő 15 napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Megszűnik a hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya is, őket a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvényben megállapított összeg és végkielégítés illeti meg. A jogviszonyok megszűnésével összefüggő munkáltatói intézkedéseket az igazságügyi minisztérium hozza meg. Csütörtökön Magyarországra látogat a Velencei Bizottság küldöttsége, hogy megvizsgálja a Sólyog Tamás köztársasági elnök elmozdítását célzó alkotmánymódosítást, írja a hvg.hu. A Velencei Bizottság az Európai Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. Sólyog Tamás elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte az elmozdítását. A Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja a jogszabálytervezetet. A testület szóvivője nem közölte az Európai Hírügynökséggel, hogy Magyarországra érkezve a bizottság kivel fog tárgyalni. A köztársasági elnöki hivatal a portál kérdésére megerősítette, hogy Sólyog Tamás készen áll találkozni a bizottság tagjaival. Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel Sólyog Tamás köztársasági elnököt, akit Orbán Viktor bábjának nevezett. Sólyog Tamás a május végi határidőig nem mondott le és jelezte, hogy jogellenesnek tartja az elmozdítására tett kísérletet. Egész évben hasonló intenzitással toboroznak a vállalatok diákokat, akik átlagosan csaknem bruttó 2200 forintos órabérrel kalkulálhatnak, közölte a profession.hu. A cégek diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi a szezonalitás. A nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis közel azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára,

0: az állásportálon, mint az év első hónapjaiban, és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van. Kis Péter Alma, a profession.hu senior toborzási és kiválasztási szakértője elmondta, egyre több munkáltató tekint egész éves erőforrásként a fiatalokra. A rugalmas foglalkoztatás mindkét fél számára előnyös. A cégek gyorsan tudnak kapacitást bővíteni, a diákok pedig tanulmányaik mellett szerezhetnek tapasztalatot és jövedelmet. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát, az év első felében a hirdetések csaknem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és a dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Duna-Dráva Nemzeti Park hírlevelében. A hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Minél inkább természethű lesz az itatunk, annál inkább kedvelni fogják a madarak is. A természetközeli látvány megalkotásához kiválóak a patakkövek, a sóderágy, a betelepített vízi növények, írták közleményükben. Fontos az is, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyet kapjon, mert így védhetjük a madarakat a tűző napsütéstől, és a víz lassabban párolog. Az itató olyan helyre kerüljön, ahol nem érik el a macskák, és legyenek a közelben cserjék, fiatal fák, amelyeket az énekes madarak gyorsan elérhetnek veszély esetén. Kitértek arra, hogy az itató a madarak fürdése szempontjából is lényeges eleme a kertnek, a tollazat tisztán tartása a madarak állandó létfontosságú tevékenysége. Hangsúlyozták, itatásra a legmegfelelőbb az esővíz, és amennyiben a medencének nincs átfolyása, gondoskodni kell a víz rendszeres cseréjéről.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként megismerhetik az Újvidéki Rádió fiatal munkatársát, Szalma Antóniát.
2: De amikor oda kerültem a rádióba, akkor mondták, hogy miért is ne beszélnék középzárzével, hiszen én ezen a vidéken élek, mi ezen a vidéken élünk, ez nem helytelen, délvidéki magyarként én így beszélek.
1: Aztán a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőivel beszélgetünk arról, hogy hiába most ért véget a tanév, már szeptemberre gyűjtik a tanszereket, iskolatáskákat az MRS-nél. Dobis Lucski Zsófiát kérdezem a részletekről hamarosan.
3: Úgy tudjuk segíteni, hogy valóban jókedvel, boldogan, önbizalommal felvértetve tudják szeptemberben elkezdeni a tanulmányaikat.
1: Ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Szalma Antónia 21 évesen bemondó az Újvidéki Rádióban, ahol végre nem piszkálják azzal, hogy zárt e-vel beszél. A vajdasági lány versmondó, és videóival is találkozhatunk a TikTokon. Mit jelent neki a magyar nyelv, a versek és az, hogy délvidéki származású? Az interjút az egyik tanítványom, Vajda Noa Pálma, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
2: Tudom, hogy versmondóként is tevékenykedsz. Honnan ered a versek iránti kötődésed?
3: Nagyon régen kezdődtek a versekkel való találkozásaim. Hát egészen kicsiként. Anya mindig olvasgatott nekem verseket, és szerintem ott szerettem meg őket. Már én is mondogattam utána, és onnan jöttek ezek, és maradtak meg. Gyűrött harmadik lettem. Tatabányán külön díjas, többi szavaló versenyen is valamilyen eredményt általában elértem, tehát jó visszaigazolásokat kaptam. Meg hát ugye ezek nyilván valahol motiválják az embert. Nagyon sokat lehet ezáltal magunkkal vinni egy-egy ilyen versenyről. Nagyon sokszor színészek zsűriztek, és én általában a színészek véleményére nagyon sokat adtam, mert én is színész akartam lenni, és mindent megfogadtam tőlük, amit mondtak. Igazából mindenkinek, aki tud olyat mondani, amit magammal tudok vinni, és amivel tudom magamat fejleszteni, ezt mindig mindenképpen megfogadom. Meg hát mindenkit meg is hallgatok.
2: Van kedvenc költőd, vagy versed, vagy és versed?
3: Hát kedvenc költőm talán Pilinszky, illetve József Attila. Őket nagyon szeretem. És kedvenc versem Pilinszkytől a Fabula. Nagyon szeretem azt a verset. Egy annyira mély vers, ami valahogy előhoz bennem emlékeket. Nagyon érdekes. Nagyon szeretem azt a verset. Egy farkas, aki az erdőben meglát egy házat, és beleszeret a ház falába, embereket pillant meg, és amikor éjszaka lesz, akkor bemegy, és csodálatában nyitott szemmel fogott állni egész éjszaka, de hát a végén az emberek nagyon merik. A versből idézek, Istenen kívül soha nem látta még senkinek őket olyan szépnek. Nagyon-nagyon szép vers, és nagyon szomorú is a vége. Egy igazi rémtörténet.
2: Szerinted miért fontos a mai világban, hogy a költészettel foglalkozzunk?
3: A versek által valahogy csak szebben tudjuk beszélni a nyelvünket, a magyar nyelvet, illetve nagyon sokat is adhat egy-egy vers, egy-egy jó gondolat. Szerintem építhet bennünket, és nem is értem, hogy miért nem foglalkoznak vele többet az emberek, vagy legalábbis szélesebb körökben. Nem tudom, nekem általában szeretgeti a lelkem, amikor olvasok egy jó verset. Nem tudom, volt már olyan vers, amit olvastam, és déjà vu-m lett. Ez nagyon érdekes volt. Tehát élmény az egész mindenképpen.
2: Az Újvidéki Rádió munkatársa vagy. Hogyan adatott meg neked ez a lehetőség? Hogy néz ki egy napod?
3: Tavaly az egyik ismerősünk mondta, hogy hát kevesen vannak a szerkesztőségben, de hogy bemondó hiány van. És akkor csak úgy mondtam, hogy ó, hát nincs is egyetem, hát akkor elmennék én is dolgozni valamit. Amúgy is biztos jó lenne. És akkor eltelt pár hónap, és hívtak. Mondták, hogy küldjem el az eredményeimet, illetve iskolát, amit fejeztem. És meg is lepődtem nagyon, hogy na hát erre nem számítottam, hogy eltelik így pár hónap, és akkor el is felejtettem, hogy én megemlítettem ezt, vagy ők megemlítették nekem, de nagyon izgatottan vártam az első munkanapomat, mert nagyon jó érzés volt kimozdulni valahova itt Újvidéken, mert hát ugye akkor az egyetemek blokád alatt voltak, így egyetemre sem tudtam járni, illetve nagyon nem is voltak barátaim, szóval nagyon jól jött a munka. Két váltásban szoktam dolgozni, van egy nagyon korai váltás, ahhoz hajnali 3-kor kell kelnem. Szeretem megadni a módját a reggelemnek. Hát 6 órakor kezdődik a reggeli műsor, és ott már olyankor bent kell lenni, és dolgozok utána egészen 2-ig. Vagy van, hogy délutáni híradó végéig. Tehát hosszú váltások. Meg nehezek, mert nehéz a koncentrációt fenntartani. Mivel óránként kell híreket adnom, a koncentrációmat is valahogy muszáj beosztanom, mert közte meg nem igazán kell semmit sem csinálnom, hogyha éppen nem csinálok egy műsort, szoktam műsort szerkeszteni, azt havi egy-két alkalommal, de hát azt sem kell mindig szerkeszteni, szóval olyankor olvasok, gondolkodom az 55 perces szünetekben. Délutáni, hát az is egészen hosszú, az is 2-től 10 óráig van. Ott is már talán nehezebb, mint reggel a koncentrációmat beosztani. De talán a délutáni váltásokat jobban szeretem. Nem kell olyan korán kelnem.
2: És hogy nézett ki az első munkanapod?
3: Ez talán nem is az első munkanapom volt, mert itt még csak bementem megbeszélni. Talán dolgoztam valamit, de nagyon érdekes volt, mert én azt hittem, hogy rögtön bemondással, hírekkel kezdek majd, de nem, mert 2 hétig, vagy talán 1 hónapig újságíróként kezdtem, tanultam be, és emlékszem, hogy ez nagyon-nagyon nem tetszett, mert szerb híreket kellett magyarra lefordítanom, és nagyon-nagyon komplikált volt nekem. Nagyon nehéz volt. Emlékszem, hogy még sírtam is otthon, mert annyira nehéz volt, és annyira nem akartam, de hát átvészeltem, és utána könnyebb lett.
2: Mit gondolsz, mi a magyar nyelvű rádiózás jelentősége Szerbiában? Fontos neked, hogy magyarul szólsz a hallgatókhoz?
3: Igen, szerintem ennél jobb érzés, hogy itt Újvidéken, ahol egyébként viszonylag kevés magyar él, hogy itt van egy rádió, ahol csak magyar műsorok, vajdasági magyar embereket lehet megismerni, életutakat, mindent, ami velünk kapcsolatos, és ami összeköt bennünket. És szerintem nagyon fontos szerepe is van, mert sok idősebb hallgató hallgatja, és örülnek, hogy magyar nóták vannak a rádióban, illetve, hogy magyarul megy a híradó, magyarul megy minden is, és van rá igény, ami nagyon jó.
2: Azt mondtad, hogy bemondóként tevékenykedsz, de viszont vezettél már műsort. Milyen műsort vezettél? Vagy az hogy néz ki? Hogy kell elképzelni?
3: Az újévi műsort vezettem én is. Van még egy műsor, amit én is szoktam szerkeszteni. Végül is azt is vezetem. Hát mindenképpen nagyon sok tervezés van mögötte, hogy mi legyen a téma, hogy nézzen ki, hogy épüljön fel. Az újévi műsornál mondjuk könnyű volt, mert csapatban dolgoztunk 3-an, és így felosztottuk a teendőket. De hát így is nehéz volt, mert hát mégiscsak egyeztetni kellett az interjú alanyokkal, illetve utána járni témáknak, levezetni magát a műsort újévkor. Azt hiszem, hogy 5 óra hosszás volt, de hatalmas élmény volt újévkor ott a rádióban lenni, mert ez végül is szórakoztattunk azokat az embereket, akik egyedül töltötték az újévet. Voltak betelefonálóink, és nagyon érdekes volt megismerni ott élőben új embereket. Nem kizárt, hogy nem szeretnék egyszer ilyennel foglalkozni, csak nem rádióban.
2: A TikTokon is egyre többet találkozhatunk a videóiddal, többfajta tartalmat is gyártasz, legyen szó ugye költészetről, szépségápolásról, vagy akár mindennapi dolgokról. Hogyan kezdtél el ezzel foglalkozni?
3: Ezzel tavaly kezdtem foglalkozni, mikor felköltöztem ide Újvidékre. Nagyon magányos voltam, nem voltak barátaim itt, és nem igazán tudtam, hogy elütni az időt. Az elejében még csak magamnak privátban vettem fel videókat, és utána elkezdtem ezeket feltöltögetni. Elkezdtem beszélni a kamerába, telefonba, megjött a bátorságom, hogy ezeket feltöltsem, és őszintén szerintem nagyon jól tettem, nagyon sok lehetőséget adott már, és folyamatosan is ad ez az applikáció. Tavaly nem gondoltam volna, hogy ezáltal új embereket ismerek meg, cégeket, illetve hogy milyen is együttműködni valakivel.
2: Hogyan jön az ötlet egy-egy videónak az elkészítéséhez, vagy ez hogy néz ki?
3: Általában ezek az ötletek csak úgy jönnek. Nagyon sokat gondolkodom, folyamatosan pörög az agyam valamin, és ilyenkor jönnek ezek az ötletek. Leülök a sminkasztalomhoz, igazából ott szoktam videókat felvenni, próbálom összerakni, hogy ezt hogyan is kellene tálalni. De hát születtek már olyan videók is, ahol nem gondolkodtam talán egy percet sem azon, hogy most mit fogok felvenni, mert inkább mentem a lendülettel, amit akkor éreztem. Nagyon nehéz jó tartalmat keresnie, amit TikTokon is lehet tálalni. Eddig is nagyon foglalkoztatott maga a nő, mint téma, a nők elnyomása. És ezeket én az elejében nem igazán mertem felvenni, mert attól tartottam, hogy hát hű, Ezt most, hogyha sok ember látja, akkor be is támadhatnak, de amikor feltöltöttem az első ilyen videómat, nagy meglepetésemre nagyon sok jó visszaigazolást kaptam. Illetve azt láttam, hogy sajnos erre van igény, és a nők erre ki vannak éhezve. Mondjuk az ilyen videókat, amit így komolyabb témákban készítek el, mindenképpen utána járok, tájékozódom minden felületről, nem akarok hülyeséget mondani, illetve félek is attól, hogy egyszer hülyeséget fogok mondani, és betámadnak majd az interneten, vagy szétszednek, mert hogy ez benne van a pakliban, és ennek sajnos szerintem ez az árnyoldala, hogyha valamiről beszélünk az interneten, akkor azt mindenképpen okosan tegyük.
2: Vajdasági lányként mennyire hangsúlyozod ezt az oldaladat a TikTokon? Vagy fontosnak tartod, hogy az emberek tudják, hogy te Délvidékről vagy?
3: Nem szoktam hangsúlyozni, volt már olyan videóm, ahol megemlítettem. Nem adok ennek ekkora hangsúlyt, viszont én nem szégyellem egyáltalán, hogy én vajdasági vagyok, sőt, szeretnék is majd olyan videót, ahol egy kicsikét jobban és többet beszélek róla, mert nagyon hálás vagyok azért, hogy én délvidéki magyar lehetek. Mindig azt mondták, hogy nem szabad középzárt elvel beszélni. Ne csináljam, hagyjam. Viszont amikor oda kerültem a rádióba, akkor mondták, hogy miért is ne beszélnék középzárt elvel, hiszen én ezen a vidéken élek, mi ezen a vidéken élünk, ez nem helytelen. Délvidéki magyarként én így beszélek. Persze folyamatosan művelem, és művelni kell a beszédünket, de jó érzés, hogy ide születtem, így beszéltek, ahogy most.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szalma Antóniát, az Újvidéki Rádió munkatársát hallották.
4: Perzseljen fel az erő!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte, ősz elején indul, ezen adatok nyilvános közzététele és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Ami nincs megmérve, azt nem tudjuk javítani, amit elhallgatunk, abból nem lesz fejlődés, amit őszintén feltárunk, abból viszont lehet tanulni. Biztonság és jobb betegellátás, fogalmazott a politikus. Az országgyűlés elfogadta az Interparlamentáris Unió rövid nevén az IPU magyar nemzeti csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Az indoklás szerint az újonnan megalakult országgyűlés az elmúlt 9 ciklushoz hasonlóan kinyilvánítja, hogy az IPU 9 alapító országának egyikeként közreműködik a parlamentek legrégebbi globális világszervezetének, az Interparlamentáris Uniónak a munkájában és valamennyi országgyűlési képviselő részvételével megalakítja az IPU magyar nemzeti csoportját. Az országgyűlés felkéri a házelnököt, hogy hívja össze a nemzeti csoport alakuló közgyűlését és a képviselő csoportok véleményének mérlegelését követően terjesszen elő javaslatot a nemzeti csoport alapszabályára. Az IPU magyar csoportja megtartotta alakuló ülését, elfogadta alapszabályát, valamint megválasztotta az elnököt, az első alelnököt és a további alelnököket. Az IPU magyar csoportjának elnöke Kulcsár Krisztián lett. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve idén is ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e a reklámokra és a fogyasztói tájékoztatásokra vonatkozó szabályokat. Az ellenőrzések célja a tisztességes piaci tájékoztatás és a tudatos fogyasztói döntések erősítése. A Fogyasztóvédelmi Hatóság tavaly összesen 240 reklámot ellenőrzött, amelyek mindössze 2%-ában állapított meg jogsértést. Ez az előző évek adataihoz képest 6%-os javulást jelent. Az idei ellenőrzések során kiemelt fókuszt kap az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálata. Emellett a hatóság ellenőrzi az erőszakos, illetve a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklámokat, a természetkárosító magatartást népszerűsítő hirdetéseket, a temetkezési szolgáltatások reklámozására vonatkozó előírások betartását is. Az ellenőrzések többféle reklámhordozóra terjednek ki, mint az üzletek kirakatai, a magazinok, a reklámújságok, a szórólapok, valamint a rádióban, a televízióban és az interneten megjelenő reklámok. A vizsgálatok a közösségi média felületeket is érintik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Iskolatáskákat, füzeteket, de akár körzőt és számológépet is várnak a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai, akik már megkezdték a tanszergyűjtést a következő tanévre. Az adományokból határon túlra is szeretnének majd juttatni, így segítve például a kárpátaljai magyar gyerekek iskolakezdését. Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk a részletekről.
2: Kezdjük ott, hogy szerintem a legtöbb ember, akinek vagy gyereke van, vagy tanít, vagy kapcsolódik valami módon iskolához, az most lehet, hogy elsőre felszisszen, hogy mi már tanszergyűjtésről beszélgetünk, pedig hát nem olyan régen zártak még be az iskolák, hát meg éppen ma beszéltem egy tanárral, aki mondta, hogy neki még be kell járni, és nehezményezte, hogy még nem tört ki neki a nyári szünet. Szóval, hogy túl közel van még az iskola vége, és már tanszergyűjtésről beszélünk. Mi ennek az oka?
3: A tanszergyűjtésünkkel kapcsolatban ez valóban minden évben egy nehézség, hogy amikor kitör a nyári szünet, akkor a legtöbben, pláne valóban, akik érintettek a kérdésben, szeretnék egy kicsit elfelejteni az iskolát és a pihenésre koncentrálni. Azonban nekünk muszáj, hogy már ilyenkor megkérdessük minden évben a Magyar Református Szeretetszolgálattal a tanszergyűjtésünket, hiszen tulajdonképpen bő egy hónap áll a rendelkezésre, hogy gyűjteni tudjunk, hiszen augusztusnak a második felében, sőt augusztusnak a legnagyobb részében nekünk már arra kell figyelni, hogy össze is legyenek készítve a tanszercsomagok, hogy minden évben pénzbeli adományokat is gyűjtünk, tehát azokból még beszerzéseket el kell indítani, meg kell vásárolni, amik nem gyűltek össze tárgyi adományként, majd ki kell szállítani azért több tucat településre, határon túli településekre is, hogy valóban, mire odaérünk, hogy szeptember ez minden rászoruló gyermekhez megérkezzen és felkészülten tudjanak beülni az iskolapadba. Úgyhogy az augusztusnak a második hete az már egy igen megfeszített tempó, ezért szükséges, hogy júliusban, augusztus legelején már, amit csak tudunk, az rendelkezésre álljon, hogy ezt az összekészítési háttérmunkálatot tudjuk mi elkezdeni a raktárainkban.
2: Igen, hát, hogy bele gondolunk, hogy elképzelünk egy gyermeket, aki mondjuk szeptember 1-én, akár mondjuk életében először megy egy iskolába, és mondjuk hiányos a felszerelése anyagi okokból, és mondjuk hiába vigasztaljátok, vagy vigasztalnátok azzal, hogy ígérem, 3 nap múlva lesz iskolatáska, de attól az neki még valószínűleg nagyon kellemetlen lenne. Tehát az időzítés ilyen szempontból mindenképpen fontos.
3: Ez abszolút így van, és azért a tanszergyűjtés az pont egyike annak a gyűjtésünknek, aminek nagyon fontos, hogy megértsük nem csak a tárgyi dolgait, hanem a lelki oldalát is. Valóban így van, hogy amikor a gyerekek iskolapadba ülnek, vagy nagyon sokan pont az első osztályt, vagy mondjuk a 9-et, a középiskolai tanulmányukat kezdik, akkor ők ott abban a közösségben új belépőként akkor jelennek meg először. És hát mindannyiunknak, ha anyagi nehézségekkel küzdenek, akkor az egy nagyon komoly kihívás lehet a családok számára, és nem mindegy az, hogy egy kisgyermeknek, egy 6-7 éves kisgyermeknek mi lesz az első emlékképe az iskoláról. Az, hogy esetleg kitiszték, túlfolták, vagy csak egyszerűen ő maga úgy érezte, hogy én itt kevesebb vagyok, mert én csak egy reklámtáskával tudtam eljönni, vagy mert nekem nincsen toltartóm, vagy mert papírra jegyzeteltem, a többiek pedig milyen szép táskákkal, szép füzetekkel érkeztek. Ez már az első napon rányomhatja a bélyegét arra, hogy ez az adott kisgyerek hogy fogja érezni magát az iskolában. És ilyenkor, amikor intézményt váltanak a gyerekek is az óvodából az iskolába kerülnek, tegyük azt is hozzá, hogy lehetőségük van egy új intézményben tiszta lappal indulni, hiszen ott még az iskolatársak, az osztálytársak nem ismerik őket. És ha nem látják, hogy bármiben különbözik, mert ugyanolyan szép felszereléssel érkezik, ugyanúgy megvan mindene, mint a többi gyereknek, lehetősége van arra, hogy sokkal könnyebben tudjon kapcsolatokat építeni, sokkal könnyebben beilleszkedjen az osztályközösségbe. Ezért nem mindegy, hogy hogy ül be egy gyerek az iskolapadba. És tényleg ez hatványozottan így van azoknál, akik az adott évfolyamon az első osztályba lépnek, akár általános, vagy akár középiskoláról beszélünk. Fontos ez, hogy a gyerekek lelkében mit okoz az iskolakezdés, és ezért is nevezi a tanszergyűjtésünk már hosszú évek óta azt az elnevezést, hogy radírozzuk ki a különbségeket, hiszen ezekkel az iskolatáskákkal és tanszerekkel ezeket a társadalmi és anyagi különbségeket szeretnénk eltüntetni a gyermekek között. És azt is fontos látni, hogy ilyenkor a nyári időszakban gyűjtünk, nyár végén adományozunk, de annak a gyermeknek az adott teljes tanévre szükséges ellátást tudunk biztosítani, hiszen táskát, tornafelszerelést, toltartót elegendő egyszer venni, a füzetek is azért jellemzően egy-egy tanévre elegendőek szoktak lenni, írószerek szintúgy, tehát itt egyszer kell egy támogatást nyújtani, és aztán sok hónapon keresztül ez a bizonyos gyerek azt érezheti, hogy nem különbözök, nem vagyok kevesebb a többiekhez képest, és ez a nagyon fontos lelki része a tanszer támogatásnak.
2: Na most akkor ezek fényében mondd el, kérlek, hogy akkor mit vártok, mire van szükség, inkább anyagi támogatás is ti szerzitek be, vagy tanszerek, és ha tanszerek, akkor azon belül mire van szükség mindezek fényében?
3: Tárgyi adományoknak és pénzügyi felajánlásnak egyaránt örülünk. A tárgyi adományokat egészen augusztus 10-ig várjuk országszerte irodáinkban, jelenlétpontjainkon, raktárainkban. A tárgyi adományoknál a legfontosabb szempont, hogy csak olyat adjunk, amit jó szívvel akár a saját gyermekünk hátára is feltennénk. Ezt kifejezetten kérjük az iskolatáskáknál vagy a toltartóknál, hogy amin már nem működik a szívzár, vagy ki van szakadva a táska oldala, azt ha csak lehet, azt ne adományozzuk mi magunk se tovább, hiszen ha a mi gyerekünk azért nem veszi fel, mert már használhatatlan, az egy másik gyermek számára ugyanúgy használhatatlan. És egy ilyen adománnyal nem tudjuk megadni azt a jó leső érzést, hogy büszkén lépjék át az iskola kapuját. Tehát, hogyha valaki használt terméket, használt iskolaszert vagy táskát ajánl fel, akkor ennyi az egyetlen kikötésünk, hogy csak olyat adjunk, ami egyébként jó állapotban van, csak mondjuk a mi gyerekünk tegyük fel, megunta már azt a színt, azt a mintázatot. A táskákon kívül minden egyéb szükséges írószer és tanszer jöhet, általános és középiskolásokat egyaránt támogatunk, tehát füzetekből, a nagyobb vonalazású ugyanúgy szükséges, mint például a spirálfüzet, kockás füzetek, énekfüzetek, szótárfüzetek, minden, ami a toltartóba való színes ceruza, grafit, tollak, radír, hegyező, vagy ha nagyobbakra gondolunk, akkor akár a vonalzó készek, a körző is szóba jöhet, és egyébként minden olyan egyéb kiegészítő, amire szüksége lehet egy iskolás gyermeknek, lehet itt gondolni akár a rajzlapra, színes lapokra, vagy ecsetre, vízfestékre, amire mondjuk a technika órától szükség lehet. Tárgyi adományként mindezeket örömmel fogadjuk az irodáinkban, és azt fontos elmondani, hogy nem komplett tanszercsomagokat várunk az adományozóktól, tehát nem muszáj egy megtöltött iskolatáskával érkezni hozzánk. Ha valaki néhány terméket behoz, az is bőven elegendő, hiszen itt ennél a gyűjtésünknél talán kifejezetten élhethető az, hogy a sok kicsi sokra megy, és a beérkezett egyes tanszerekből mi aztán meg tudjuk gazdagon tölteni az iskolatáskákat. Ha viszont valaki nem találkozik velünk a nyár folyamán sem irodáinkban, sem majd augusztusban az áruházi gyűjtéseinkkel, akkor pedig pénzügyi felajánlással nagyon egyszerűen támogatható bárhonnan az adománygyűjtés, tetszőleges összeggel hozzá lehet járulni a tanszergyűjtéshez, adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül, bankszámlaszámunkon átutalással, vagy akár a 1358-as adományvonal hívásával, itt minden hívás 500 forint támogatást jelent, és ebből a beérkező összegből mi augusztusban beszerezzük azokat a hiányzó iskolaszereket, amelyekből kevés gyűlt össze, hiszen az a célunk, hogy augusztus utolsó hetében minél több gyereknek tudunk támogatást nyújtani.
2: És mi az, amiből egyébként kevés szokott összegyűlni? Minél nagyobb osztályba kell valami, az a feltételezésem, hogy az, abból lehet ez körző, számológép, ilyesmi?
3: nagyon helyén való a feltételezés. Valóban, amikor tanszergyűjtésről beszélünk, akkor a legtöbbeknek a kisiskolások szoktak elsőként az eszükbe jutni, úgyhogy a nagyoknak való körzők, számológép, vonalzókészletek, spirálfüzetek, vagy az olyan toltartó iskolatáskák, amik már egy középiskolás nagyfiúnak vagy nagylánynak valóak, ezekből szokott jellemzően a legkevesebb összegülni, úgyhogy ezekre külön is felhívjuk a figyelmet, hogy családokat, akiket segítünk, nagyon sokan nagyobb gyerekeket nevelnek, vagy több gyerekes családban lehet, hogy valaki még első osztályt kezdve a nővére vagy a bátyja már a középiskolá tagjait koptatja, úgyhogy a nagyokra is gondolni kell adományozáskor, úgyhogy a túlszívvel helyezem az adományozók figyelmébe. És a termékek közül a legjellemzőbb, hogy az iskolatáska az, amit jellemzően utólag nekünk kell beszerezni, és inkább a tanszerek, kisebb iskolaterek azok, amik nagyobb számban szoktak összegyűlni, mind az áruházi gyűjtéseken, mind pedig az irodáinkban.
2: És amiket ti szereztek be, ott van esetleg olyan kapcsolatotok, ahol nektek jobban megéri beszerezni, tehát arra gondolok, hogy nem tudom, egy iskola táskagyártó cég azt mondja, hogy ha tőlem veszi meg az ember ezt a százat, akkor nektek olcsóban adom? Tehát ilyen támogatásotok úgymond van?
3: Igen, hála Istennek az elmúlt években több nagy vállalattal, valamint írószerkereskedő hálózattal is sikerült kapcsolatot kiépíteni. Őket egyrészt ugye minden évben megkeresünk, és szokták is egy bizonyos számú felajánlással, mint tanszerrel, mint pedig iskolatáska felajánlással támogatni magát a gyűjtést is, és valóban, ezt talán nem tudok elárulni, hogy kialakult már egy olyan jó kapcsolat, hogy amikor tudják, hogy a tanszer gyűjtésünk részeként vásárolunk, nem pedig azért, hogy nem tudom, a saját irodaházunkat lássuk el írószerekkel, hanem amikor a tanszergyűjtő akciónkról van szó, akkor valamelyest egy kedvezményesebb áron tudjuk mi magunk nagy tételben beszerezni a termékeket, így ezzel a cégek is hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több gyerek számára tudjuk segítséget nyújtani.
2: Kik kapják ezeket? Tehát azok, akikkel már kapcsolatban vagytok, vagy beléphetnek-e újak a látókörötökbe, és bár egyszer egy kérdést kell csak föltenni, vagy lehet, de itt kiegészíteném azzal, hogy mennyire van ennek lokalitása, határon túl tudtok-e vinni, szeretnétek-e vinni?
3: Nyugodtan jöhetett a két kérdés egyben, hiszen szorosan összefonódik a kettő. Egyrészt az fontos elmondani, hogy mindenképp új kérelmezők is beléphetnek a rendszerbe. Természetesen azért országszerte, sőt mondhatom Kárpát-medence szerte, több ezer családdal kapcsolatban vagyunk, így már egy bizonyos számú gyerekre van rálátásunk, tudjuk azokat például, akik most fognak majd első osztályt kezdeni, és olyan családok, akiket régóta támogatunk, tehát rájuk alapvetően is gondolunk, hogy szükségük lesz a segítségre, és jelezték is már számunkra, de természetesen ez nem egy zárt kör, tehát hogyha bárki segítségre szorul, egészen nyugodtan beadhat adománykérelmet még most ezekben a hetekben, vagy akár személyesen az irodáinkban, kollégáinknál, vagy pedig a honlapunkon keresztül van egy online felület is, egy online adatlap, ha azt valaki kitölti és e-mailben eljuttatja hozzánk, az is tökéletes és az is megfelel teljes értékű adománykérelemnek, és így akkor a rászorultság elve mentén rangsoroljuk a családokat. Tehát mindenképp lehet még így kérelmezőként is érkezni a rendszerbe. Fogunk egyébként támogatni nehéz helyzetben élő családokat, több gyermekes családokat, egyszülős családokat, valamint felzárkózó településeken élőket, hazánkban tartózkodó menekült családoknak a gyermekeit, akik itthon Magyarországon kezdik a tanévet, és természetesen határon túli területekre mindenképp akarunk nyújtani támogatást. Most elsőként azt tűztük ki magunk elé, hogy Kárpátaljára, az erdélyi partjúni területekre, valamint délvidékre is szeretnénk majd nyújtani tanszertámogatást. Ugye ilyenkor a pontos számot azt még azért nem tudjuk megmondani, mert maga a szám az attól függ, hogy fog zajlani a tanszergyűjtésünknek az sikere, az eredményessége. És ez most idén talán mondhatom, hogy egy nekünk legalábbis házon belül kicsit egy új szempont, egy szerettünk volna váltani. Az elmúlt években ugyanis az volt a jellemző, hogy előre meghatároztunk egy célszámot, például mondjuk az elmúlt évben az 1500-at, és ehhez kötöttük magunkat, hogy ennyi családot, ennyi gyereket mindenkit fogunk támogatni, és ami beérkezett adomány, az kellett elosztani 1500 felé. Így sajnos a legutolsó hetekben voltak olyan családok, akiknek például már csak valamennyi füzetet és írószert tudtunk biztosítani, de mi magunk is éreztük, hogy ezzel még nincs nekik megoldva a teljes tanévkezdésük, és ezért most idén szeretnénk egy kicsit visszább lépni, és kicsit más szemmel nekifutni a nyári tanszergyűjtésnek, és most abszolút az vezérel minket, hogy akit segítünk, az valóban egy olyan teljes értékű tanszercsomaggal tudjuk segíteni, hogy mondhatunk, hogy a szeptemberre a családnak már semmi egyebet ne kelljen megvásárolni, és ezért nem szeretnénk most itt még az elinduláskor nagy számokkal dobálózni, mert most nem az a célunk, hogy minél nagyobb számot mondjunk, hanem az, hogy akiket segítünk, ha mondjuk csak 1000 gyerek lesz, akkor idén csak 1000 gyerek, de őket viszont úgy tudjuk segíteni, hogy valóban jókedvel, boldogan, önbizalommal felvértetve tudják szeptemberben elkezdeni a tanulmányaikat.
2: Van-e olyan történeted, ami elmesélhető korábbi évekről, mondjuk az önbizalommal lelkesen kezdő leendő iskolásokról, vagy azóta már iskolásokról, tehát ahova vittetek adományt, vagy jött visszajelzés, ha te ott voltál, ha nem voltál, ott is elmesélhető egy ilyen történet?
3: Igazából több történet is lenne az elmúlt években, több adomány átadáson részt vettem, akár családok otthonában, akár pedig csoportos adományosztásokon. Tehát maga az, hogy látni a gyerekeket, hogy milyen lelkesedéssel bontják ki táskákat és a csomagokat, és milyen örömmel válogatják az iskolatársák között, hogy pont az a foci csapatnak a klubjele legyen rajta, amilyet ők rajonganak, az alapból egy nagyon boldog pillanat, amikor látjuk a gyerekek arcán ezt a lelkesedést. Viszont nekem egy olyan történet, ami leginkább megindított, ahol ugyan közvetlenül én magam nem voltam ott, viszont a kollégám elmesélte, hogy az egyik iskolába vitt több, mint 30 megtöltött, gazdagon megtöltött iskolatáskát, úgyhogy első osztályos kisfiú nagyon meghatódva vette át ezt az adományt, nagyon meglepődött, hogy számára vadidegenek, ismeretlenek miért is hoztak egy szép táskát és benne minden tanszert, és megüzente a tanítónénivel a szeretett szolgálatunknak, hogy hát egyrészt ezt alig akarja elvinni, de hogy ő megígéri cserébe azt, hogy jól fog tanulni, ő ennyivel tudja megköszönni, hogy megígéri, hogy akkor jegyzetelni is fog, tanulni is fog, és jól fog teljesíteni. És eszméletlenül jó érzés volt hallani, amikor ezt a tanítónő is észben tartotta, és a kollégánknak évvégén visszajelzett, hogy ez a kisfiú kitűnő eredménnyel zárta a tanévet. És ez például nekünk egy nagyon-nagyon megható pillanat volt, hogy a tanszertámogatás adott a gyereknek akkora lelkesedést, akkora lendületet, hogy a fejébe vette, hogy ő akkor azzal meghálálni ezt az ajándékot, hogy tanulni fog, és tartotta is magát ehhez egész tanévben. És hát szeretnénk, hogyha minél több gyerek életében mondjuk akár ezt a lendületet, ezt tudná biztosítani ez a támogatás, hiszen aztán az oktatás az nekik lehet egy olyan kiugrási lehetőség az életükben, ami akár egy jobb helyre, egy jobb anyagi helyzetbe is el tudja őket juttatni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dobi Stucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Edelényre úgynevezett hőzivatar Debrecenre és környékére vihar csapott le kedden. Az extrém hőség miatt több üzemzavar jelentkezik a villamos energiahálózaton, Kecskeméten például 4000 fogyasztói helyen nem volt áram. A kormány.hu hőség oldalon elérhető gyors jelentésben emlékeztettek arra, hogy kedden megdőlt a hőmérsékleti abszolút rekord, Budapesten 41, Széchenyben 42°C. Fokot mértek. Túlhevülés miatt 13 esetben volt szükség betegellátásra. Az összegzés szerint jelenleg 22 vasútvonalon és 3 hévvonalon van érvényben sebességkorlátozás. Az extrém hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, ezért kimaradt több délutáni és esti vonat. Kitértek arra, hogy Szadán a felső zónai víztározó medence továbbra is üres, a vízhiány a Veresegyházán is átnyúló területtel együtt mintegy 3500 lakost érint. Az extrém hőség miatt 30 Stadler Flirt motorvonat vált működésképtelenné, és még nem tudni pontosan, hol lesz ennek a vége, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében. A Stadler Flirt motorvonatai a MÁV flottájának legmodernebb klimatizált szerelvényei közé tartoznak, egyben Európa egyik legnagyobb példányszámban vásárolt vasúti járművei az elmúlt 20 évben, de a jelenlegi extrém hőséget még ezek a modern kocsik sem bírják. A járművek beszerzésekor a gyártóval szemben támasztott műszaki követelmények jellemzően 35°C fokos külső hőmérsékletig történő üzembiztos működésre vonatkoztak, de az elmúlt napokban az ország több pontján 40°C fok feletti hőmérsékletet is mértek. Vitézi Dávid szerint a klímaváltozás hatásai már napi szinten befolyásolják az emberek életét, a közlekedés szintjén ez azt jelenti, hogy még több forrást kell fordítani a közösségi közlekedésre, azon belül is a vasút fejlesztésére, ami a legfenntarthatóbb közlekedési forma. Az országgyűlés elfogadta az Interparlamentáris Unió rövid nevén az IPU magyar nemzeti csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Az indoklás szerint az újonnan megalakult országgyűlés az elmúlt 9 ciklushoz hasonlóan kinyilvánítja, hogy az IPU 9 alapító országának egyikeként közreműködik a parlamentek legrégebbi globális világszervezetének, az Interparlamentáris Uniónak a munkájában és valamennyi országgyűlési képviselő részvételével megalakítja az IPU magyar nemzeti csoportját. Az országgyűlés felkéri a házelnököt, hogy hívja össze a nemzeti csoport alakuló közgyűlését és a képviselőcsoportok véleményének mérlegelését követően terjesszen elő javaslatot a nemzeti csoport alapszabályára. Az IPU magyar csoportja megtartotta alakuló ülését, elfogadta alapszabályát, valamint megválasztotta az elnököt, az első alelnököt és a további alelnököket. Az IPU magyar csoportjának elnöke Kulcsár Krisztián lett. Közös állásfoglalást fogadtak el a visegrádi országok parlamenti bizottságainak vezetői az Európai Unió jövőjét érintő legfontosabb kérdésekről. Ezek között van a következő 7 éves uniós költségvetés, a biztonságpolitika, az EU bővítése. A résztvevők kiemelték az agrár és kohéziós politika, valamint a versenyképesség támogatását is. A visegrádi országok, valamint Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia is közös fellépést sürget a mezőgazdasági válságok hatékonyabb kezelése érdekében. A résztvevők szerint a gazdálkodókat érintő kockázatokra gyorsabb, rugalmasabb és hatékonyabb uniós válaszokra van szükség. A madarak itatásának fontos

0: Ságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Duna-Dráva Nemzeti Park hírlevelében. A hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Minél inkább természethű lesz az itatunk, annál inkább kedvelni fogják a madarak is. A természetközeli látvány megalkotásához kiválóak a patakkövek, a sóderágy, a betelepített vízi növények, írták közleményükben. Fontos az is, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyet kapjon, mert így védhetjük a madarakat a tűzőn napsütéstől, és a víz lassabban párolog. Az itató olyan helyre kerüljön, ahol nem érik el a macskák, és legyenek a közelben cserjék, fiatal fák, amelyeket az énekes madarak gyorsan elérhetnek veszély esetén. Kitértek arra, hogy az itató a madarak fürdése szempontjából is lényeges eleme a kertnek, a tollazat tisztán tartása a madarak állandó létfontosságú tevékenysége. Hangsúlyozták, itatásra a legmegfelelőbb az esővíz, és amennyiben a medencének nincs átfolyása, gondoskodni kell a víz rendszeres cseréjéről.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: A világ két legfontosabb témájával foglalkozunk a mai arénában, a gyerekekkel és az egészséggel. Köszöntöm a rádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok. Vendégünk Velkei György János, csecsemő és gyermekgyógyász, a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórházának főigazgatója, az Egyházi Kórházak Egyesülésének új elnöke, a Magyar Kórházszövetség elnök helyettese. Hőkupola alatt szenved az ország, sokkal több beteget fogadnak a Betesdában is?
2: Nem azt látjuk leginkább, hogy többet, hanem hogy máskor. Az emberek most napközben is, ezt az utcán is azt hiszem sokan látjuk, bent maradnak általában azért már légkondicionált helységekbe, keveset mozognak, nagyon furcsán üresek az utcák, én most biciklivel jöttem ide, és alig-alig volt forgalom a járókelők gyárdákon és a bicikliutakon. De ugyanakkor este megjön mindenki a napi betegségével. Hozzáteszem azt, hogy a meleg, a hőség okozta betegségekkel is megjelennek. Tegnap előtt volt egy hősokkos fiatalunk, aki félmaratont futott, és utána igen rossz állapotba került. Hála Istennek szépen meggyógyult mostanra, de intenzív osztályos kezelés határán volt, zavartsággal, remegéssel, veselégtelenség felé menő tünetekkel, ezt azért is mondom, mert ilyenkor a megterhelésre nagyon kell figyelni, hogy azt megfelelő szinten tartsuk, vigyázni kell magunkra, mert elég nagy megterhelés önmagában ez a hőség. Vannak napégett gyerekeink, amire megint csak szívesen országos égésközpontként felhívom a figyelmet, nem is gondolnak rá sokan, hogy a forró talajon, különösen a kicsiknek, a kisdedeknek, csecsemőknek a lába, akik már tudnak járkálni, az is meg tud égni, és helyenként ilyen sérüléseket is látunk, egész mély égések tudnak ebből létrejönni, de azért összességében azt tudom mondani, hogy inkább az a jellemző, hogy késő este, sötétedés után kicsit lehűlő levegőben egyszer csak a sürgősségi osztályt elárasztják a szokásos betegségek, és áttevődik a mi munkánk is inkább az éjszakai időszakra, bár nappal is van mit csinálni.
1: A gyerekek ugyanannyira vagy jobban vannak veszélyben, amikor ilyen pokoli kánikula van, mint a felnőttek?
2: Speciális veszélyei vannak minden korosztálynak. Talán azt tudom mondani, hogy a legveszélyeztetettebbek a két szélső korosztályban levők, a csecsemők és a nagyon idősek. Az idősek felé is üzenem, hogy, és valószínűleg ezt máshonnan is látják, hallják, hogy kimenni ilyenkor a forróságba nagyon veszélyes. Az én 93 éves egyébként nagyon jó állapotban és nagyon jó szellemi állapotban levő édesanyám is mesélte, hogy folyamatosan bent van, de kiment egyik nap ebédelni. Egyszerűen csak leült és ebédelt, és utána rendesen megszédült. Amikor már visszafele ment, úgy kitágulnak az erek, úgy megváltozik a keringés, az izzadás és minden más miatt, a folyadékháztartás kapcsán sérülnek a szervrendszerek is leginkább, és ugyanez igaz a csecsemőkre is, ahol a vízterek nagysága jóval nagyobb arányaiban, mint a későbbi gyerekkorban, serdülőkortól, aztán a felnőtt korban, és ezért nagyon labilis ilyenkor a keringés, veseműködés és minden más, még a központi idegrendszer is, úgyhogy ezek a korosztályok, amire legjobban kell figyelni. Talán még egy fontos dolgot mondok, szoktunk erről beszélni, de nem lehet eléggé hangsúlyozni, zárt autóban hagyott gyerekek, nagyon veszélyes dolog évről évre, idén még hála Istennek nem volt ilyen sérültünk, de évről évre találunk olyat, hogy jaj, csak beszaladok a boltba, alszik a gyerek, ott hagyom, vagy valami hasonló, és ezek nagyon veszélyes helyzetek, mert ott aztán különösen felmelegszik a levegő.
1: Gyakorló apukaként tudom, hogy egy csecsemő szinte bármiért tud ordítani, de honnan tudom én azt szülőként, hogy a csecsemőnek melege van, vagy hőguta kerülgeti, napszúrás érte? Milyen jelek utalnak erre egy olyan gyereknél, aki még nem tud beszélni?
2: Alapvetően azt tudom ezekre mondani, nem csak most a meleg hatásokra, hanem általában is, hogy egy jószemű, figyelmes szülő észreveszi a másféle állapotot. Az, hogy egy gyerek sír, az egy közlési formája a gyereknek, nem nagyon tud máshogy közölni információkat, de hogy hogyan sír, hogy változik a viselkedése, azt legjobban a figyelmes édesanya, édesapa látja. Nagyon sokszor kapunk nagyon fontos információkat így szülőktől, hiszen mi, amikor orvosként ránézünk egy betegre, akkor egy állapotot látunk, de a változást azt ő látja legjobban. Tehát nagyon komolyan vesszük mi is, és komolyan kell venni azt, hogy a gyerek letargikusabb, elesettebb küllemű, a sírása máshogy, más jellegű, időnként fáradtabb, kevésbé erőteljes, máskor keservesebb, amit észre szoktak venni a szülők, a figyelnek. Tehát ezek az apró jelek, ami ilyenkor nagyon fontos, és egy nagyon intőjel az, amikor aluszékonyabb, esetleg eszmélet zavar, felé menő vagy zavartabb a gyerek, tehát a központi idegrendszeri tünetek, a görcsök, nagyon sokszor izomremegés, alkalomattán nagyobb izomműködésnél az izomnak egyfajta szétesése, vagy hát ez nem pontos szó, de izom sérülékeny is, és az ebből felszabaduló anyagok tudnak egyúttal romló vese felé egyfajta vese elégtelenséget is okozni. Ami nagyon fontos jel még az a keringésben levő térfogatnak a csökkenése, ahogy a vizet veszti az ember, a keringő térfogat is csökken, ami a szervfunkciók romlásához vezet, a szív, a keringés, és áttételesen a légzés zavarához is, szaporább is ilyenkor a légzés, azon keresztül viszont több a folyadékvesztés megint. Talán ezeket a tüneteket mondanám, amire leginkább kell figyelni.
1: Ha látjuk szülőként, hogy a gyerek tényleg a melegtől van rosszul, akkor mik az első teendőink addig, amíg el nem jut a gyerek az orvosig?
2: Nagyon fontos az, hogy stabilizáljuk olyan szempontból az állapotát, hogy vigyük hűvösebb helyre, hűtsük a gyereket, nyilván megfelelő módszerek vannak erre, de a legfontosabb a folyadékfogyasztás. Tehát ez ahogy mondtam, a folyadékháztartás felborulása, a keringő vér térfogatnak a csökkenése nagyon sok tünet hátterében, ami van, de akár hogyha a veseműködésnek a javításáról is gondolunk, ott is ki kell mosni ezeket a kóros anyagokat, tehát itatni kell a gyerekeket nagyon világosan, illetve felnőtteket, mindannyiunkat, magunkat is, időseknek is a megfelelő adaptált, jóval nagyobb volumenű folyadékbevitel ilyenkor a legfontosabb. Talán ezt a leginkább mindannyian, és a gyerekünknél is a vizelettel tudjuk kontrollálni, hogy a vizelet mennyire koncentrált, mennyire sűrű, mennyire ritka. El kell próbálni érni azt, hogy ez a szokásos mennyiségű és hát összetételű sűrűségű legyen.
1: Ha a gyerek jobban lett attól, hogy megitattuk, milyen tünetek fennállása esetén döntsük úgy, hogy azért mégiscsak megmutatjuk egy orvosnak?
2: Valójában a józanságra tudok itt megint utalni. Amit elmondtam, azoknál a tüneteknél, hogyha rosszul van, ha szépen élénkül, a keringése, bőrszíne rendezett, a tudata jó, nem hány, az még egy fontos a központi idegrendszer állapotában, akkor nyugodtan figyelhetjük, és azt mondhatjuk, hogy továbbra is nálunk marad, és nyilván ilyenkor fontos az, hogy közelébe legyünk, éjszaka is figyeljük, de valójában az orvoshoz menés ilyen esetekben egyáltalán nem fontos.
1: Említette az égéseket, és valóban ugye a Betesdában működik az égéssérült gyermekeket ellátó országos központ. Kevés sérülés helyesnek vélt házi kezeléséről terjed annyira sok tévhit, mint az égésekéről. Hogyan nem szabad, és hogyan kell jól ellátni egy gyermek égési sérülését otthon?
2: Igen, nagyon egyszerű dolgokat tudok erről csak mondani. Folyóvízzel mosni szabad, fájdalmat csillapítani kell, szabad mindenképpen, és ezen kívül kell segítséget hívni. Semmiféle tojásfehérjét, meg ehhez hasonló krémeket nem érdemes rákenni. Ezek a legalapvetőbb dolgok. Egyébként a patikában kapható különböző ilyen szerek, amikor banális sérülésről van szó, használhatók, de amikor már felvetődik az, hogy szakellátásra menjünk, akkor ez bőségesen elég, és akkor ez a megoldás, minél hamarabb segítséget hívni, mentőt hívni. Sajnos előfordulnak súlyos égések nyáron, az elmondott nappal kapcsolatos, hővel kapcsolatos égések mellett ilyenkor a bográcsoknak a kiborulása, és ezek a zsíros különböző egyébként nagyon finom, de ilyen esetben nagyon veszélyes anyagok nagyon súlyos mélysérüléseket tudnak okozni, parázsba lépnek a gyerekek, ez is gyakori, és hát sajnos most is volt egy olyan esetünk, még mindig gyógyítjuk, és tudom mondani, hogy most szépen javul, reméljük, hogy szépen sikerül gyógyítani, aki a testfelületének a legnagyobb részén mélyen megégett, mert felmászott megint egy mozdony tetejére egy gyerek, és onnan leesett, és hát áthúzott az áram, és súlyosan megégett. Ezeknek a gyerekeknek vérre menő küzdelem van az életéért, heteken át most is ez zajlik, most éppen reménykedünk, hogy sikeres lesz, de még nagy meccsek vannak előttünk.
1: Együtt reménykedünk akkor önökkel. Visszatérve azért a kevésbé horrorisztikus kisebb otthoni égéses sérülésekhez, akkor azért szögezzük le, hogy tejföld, disznózsír, testápoló nem játszik.
2: Semmi ilyesféle dolgot ne tegyünk rá. Normálisan vízzel lemosni, és kész.
1: Sokan mennek ki ilyenkor a vízpartokra, ott a gyerekekre milyen veszélyek leselkednek, egészségügyi szempontból nyilván?
2: Nyilvánvalóan a merülés az, ami a leginkább fontos ennek az elkerülése. Nagyon jó biztonsági lehetőségek vannak csecsemőktől mindenkor, nem is szabad a gyerekeket felügyelet nélkül a vízparton tartani. Sok történet van, ami egy-egy pillanat alatt válik végzetessé, vagy majdnem végzetessé, talán ez a leginkább fontos dolog. Nagyon fontos egyébként a bőrvédelme is, tehát az UV-sugárzás ártalma az egy fontos dolog az égésen kívül is a bőrünket. Ezek között a most már kialakult klimatikus nap UV-sugárzásos viszonyok között tudatosan kell védenünk. A protokoll szerint 50-es faktor, aminek a komponensei megvannak az UV-sugárzás minden elemére, ami használható. Ezekre még talán annyit tudok mondani, most külön a bőrgyógyászainkat, hogy pontos legyek, megkérdeztem, hogy olyan 2 óra után érdemes ezeket újra használni, vagy vízbemenés előtt után megint csak figyelni kell arra, hogy hassanak. Illetve hát ismerjük azt a javaslatot, hogy 11 és délután 3 között tűzőnapra vagy napra menni nem ajánlott. Ezekben a napokban, amikor ennyire erős a napsugárzás, ezt jóval kiterjedtebben érdemes csinálni. Egyébként meg csecsemőt, kis csecsemőt különösen napra tenni, semmi, sose szabad árnyékba tegyük őket kint a szabad levegőre.
1: Ezekben a napokban mindenhol csapágyasra pörögnek a klímaberendezések, de ezeknek is van egészségügyi kockázatuk, főleg, hogyha rosszul használjuk őket, ugye?
2: Igen, nagyon fontos, hogy a klímákat minden évben karba tartsuk. Ez a legfontosabb, amit tennünk kell velük, illetve jól állítsuk be a hőmérsékletet. Van olyan betegség, ami a klímával terjed. Ez a nem karban tartott klímákra vonatkozik, ezek speciális, úgy nevezzük, hogy a specifikus tüdőgyulladást okozó baktériumok tudnak így terjedni, tehát karba kell tartani a klímáinkat, ez a lényeges, és akkor tulajdonképpen a jól beállított, jó hőfokon, nem radikális nagy hűtést, nagy hőmérsékletváltozást okozó klímákon, tehát az aktuális hőmérséklethez igazítva, jelenleg nem 20 fokra kell a klímákat állítani, hanem mondjuk 26-27-re, akkor ez egy nagyon jó védekezés a nagy meleg ellen.
1: Igen, azt szokták mondani, hogy 10 fokkal legyen bent hidegebb, mint kint, de hát ez ezekben a napokban nem tartható, mert igaz, hogy az én RKM-re erősen oda tűz a nap, de ott tegnap 47 Celsius fok volt, igen. Tehát nyilván nem állíthatom 37-re a klímámat.
2: Igen, de mondjuk én ma a munkahelyemen 27 fokra állítottam, és nagyon jól éreztem így magam, és az autóba is általában ezt keresem.
1: A gyerekszobában ne is szereljünk klímát?
2: Jobb, hogyha indirekten. Ez a gyerekre fújt levegőnek nyilván megvan szintén a direkt túlerős hatása, úgyhogy jobb, hogyha indirekten hűtjük a gyerekszobákat nyitott ajtóval másik szobával.
1: No, akkor menjünk be a gyerekszobából a kórházba. Az ilyen nagy hőség, extrém hőség hogyan érinti egy kórház működését? Mit kell elviselni, átszervezni vagy elhalasztani?
2: Ahogy mondtam, áttevődik a munkánk egy része éjszakára, mert sokan többen akkor jönnek. Nyilvánvaló, hogy a munkatársak védelme és a betegeinknek is a komfortérzete nagyon fontos mindannyiunknak. A légtechnikákat, amik sokszor speciális légtechnikák, nem ugyanazt a klímát tudjuk használni nyilvánvalóan kórházi körülmények között, mint az otthonainkban. Ezek költségesebbek is, és nagyon jelentős karbantartást is igényelnek, ez egy nagyon fontos szempont, hogy erre figyeljünk. Egyébként nyilván a kórházban a home office-nak a lehetősége jóval kevésbé általános, mint az irodákban, de azért főleg az irodai munkatársainknál mi is szeretjük, hogyha ezzel is tudunk élni, és ilyen formában termentesítjük részint az áramfogyasztásainkat is, másfelől pedig a munkatársaink kényelemérzete is ilyen formában jobb lehet. Igazából egy folyamatos erős figyelem technikailag a műszaki személyzettől is meg kell, hogy jelenjen, és mindannyiunktól egymásra is jobban kell figyelni. Nyilvánvaló a pszichés terhelés, és azt mondanám, hogy az ezzel kapcsolatos ingerlékenység is erős, ilyenkor mindannyian tapasztaljuk.
1: Ahol nagyon kell, ott a Bethesda a klimatizált?
2: Igen, hát talán nagyon sokan emlékeznek arra, hogy 2 éve nekünk volt egy olyan akciónk, amikor nem tudtunk forráshoz jutni, és egy hasonlóan meleg nyárnál a társadalomhoz fordultunk. Ezt most 2 év távlatában is nagyon köszönöm annak a nagyon sok mindenkinek, aki segített nekünk, hogy akkor nagyon sok terünket klimatizálni tudtuk, ezek a klímák máig működnek, de persze egyáltalán nem jutottunk oda, hogy minden klimatizált legyen, aminek kéne lenni. Éppen egyik pszichoterápiás vezetőnk jelezte, hogy az ottani csoportterápiák, családterápiák lassan elviselhetetlen közegbe zajlanak, mert pont olyan terek vannak ott, újonnan kialakított terek ezek, amikben nem tudtunk még klímát szerelni, tehát nagyon nagy szükség van tovább lépésekre. Most éppen azon dolgozunk, hogy a műtéti tereinket teljesen új légtechnikával fogjuk ellátni egy adományozónk segítségével. Most abban a nehéz helyzetben vagyunk egyébként mi a Bethesdába és az egyházi kórházakba is, hogy most van egy eddig 3,6 milliárd forintos klimatizációs program a kórházrendszerre, és ez csak az állami kórházakat éri el, az egyházi kórházakhoz ez nem jut el egyenlőre, ez sajnos azt jelenti, hogy azok a betegek, akik egyházi kórházakban gyógyulnak, ebből a szempontból most hátrányt szenvednek. Elindultunk az EA felé, hogy kérjünk ebbe segítséget, miniszter úrhoz is fordultunk egy levélben, és nagyon reméljük, hogy itt is meg lesz az esélyegyenlőség, és hozzáférünk ehhez a forráshoz mi is.
1: Beszámolunk majd az eredményről az Inforádióban. A gyerekszobából bementünk a kórházba, most kilépünk az utcára, ahol a szünidőben nagyon sok gyerek rollerezik. Ezek nem olyan rollerek, mint gyerekkoromban, hanem elektromos rollerek, és mennek velük, mint a meszes. Naponta sokan kötnek ki közülük a Bethesda ügyeletén is?
2: Túl sokan és túl súlyos sérülésekkel, ezt tudom mondani. Ez egy nagyon kritikus dolog lett, amit én még mindig úgy látok, hogy nem vesznek az emberek eléggé komolyan. Az elmúlt évünknek a képernyő ártalom csökkentő kampányunk mellett nekünk a Bethesdába ez volt a legfontosabb üzenetünk. Nagyon sok mindennel igyekszünk elérni a társadalmat, és ez volt a legfontosabb üzenetünk, de egyenlőre sajnos úgy érezzük, hogy ez pusztába kiáltott szó volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez szóba jön, mert azt tudom mondani, hogy egy-egy baleseti ügyeletünkben 5-10 ilyen sérült érkezik, akik időnként nagyon súlyos sérültek. A rollernek kicsi a kereke, beakad nagyon sokszor olyan kis repedésekbe is, amiben a hagyományos közlekedési eszközök nem nagyon sokan védőfelszerelés nélkül, nagy sebességgel és egy-egy rollerre nem is egyedül mennek, ami labilissá teszi az eszközt. Én is, aki megrögzött kerékpáros vagyok, időnként megdöbbenek, hogy én tisztességesen megyek a kerékpáron, és úgy suhannak el mellettem, ketten egy-egy rollerre minden nélkül, hogy a csíkjukat látom szinte csak utánuk. És látjuk utána azt, hogy komplex, nagyon ronda törésekkel, koponyasérülésekkel, nagyon rossz állapotban jönnek ezek a gyerekek. Mi azt tudjuk mondani, hogy rollerezni alapvetően, elektromos rollerezni nem kell a gyerekeknek. Ilyen radikálisan fogalmazunk 14 éves kor alatt, biztos nem. Ha valaki mégis ezt teszi, akkor 20-nál többel biztos nem menjen, egyedül legyen, és védőfelszerelés, legalább egy bukós isakot használjon ahhoz, hogy ne tegye magát ki extrém veszélyeknek.
1: Úgy is készül egy új kreszt, oké, nem mi írjuk, de akkor szíve szerint ezt, amit előbb elmondott, beleírne?
2: Igen.
1: Egy másik veszélyforrás a trambulin, gyerekkoromban azt csak artisták használták a cirkuszban, most minden második kertesház udvarán ott áll, és játszóház sincsen trambulin nélkül. Mi lett ennek a következménye?
2: Igen, hasonló. A rollerhez egy fokkal én kevésbé vagyok ebbe szigorú, mert most már ez az üzenet jobban átment, és óvatosabbak az emberek. Megint csak az az üzenetünk, az az ajánlásunk, itt egy kicsit a kort máshova tesszük, hogy 6 éves kor alatt ne használjanak trambulint a gyerekek, és akkor van egy-két de, a de alatt azt mondjuk, hogy ha mégis használnak, vagy ha idősebb korban használnak, akkor egy trambulinon egy gyerek legyen egyszerre, mert a összeesésnek a veszélye együtt egymás sérülésének nagy. Egyébként például itt a nyaksérülés, rosszul esés egy nagyon nehéz helyzet, amiből nem ritkán látunk súlyosabb sérüléseket. Megint csak a D kategóriába tartozik, hogy olyan trambulinra aztán senki ne menjen rá, aminek nincsen védőhálója. De alapvetően ezt kell mondanunk, és ezt nekem is, mint nagyapának meg kellett tanulni, meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon józanok a gyerekeink, mert mi, amikor nyúlszívű nagyszülőként azt mondtuk, hogy a balatoni házunkba vegyünk trambulint, mert olyan jó azt nézni, így még orvosként is, mert a kulpa, akkor a gyerekeink mondták, hogy ne vegyünk, és nekik volt igazuk. Ez jó pár éve volt, amikor még nem láttuk ilyen tisztán ennek a veszélyeit.
1: Egyébként kint állnak ezek a kertesházak udvarán, a hőség mostani napjaiban az egyikre rá is tenyereltem, a fém részre, meg erre a bőr vagy gumi részre is, amin ugrálni lehet. Én nem mondom, hogy tojás lehetett volna sütni rajta, de hogy meglágyult volna az a tojás, az biztos, szóval azon még akár oda is lehet égni.
2: Kozmány. Igen, én a gumi szőnyegeket mondtam az előbb, mint égési veszélyforrás, de nagyon sok más felület is ugyanígy égési veszélyforrás ilyen hőbe, a kontakt égésnek a fémfelületek, a gumifelületek, azok nagyon erős veszélyét jelentik.
1: Egy másik aktualitást a Betesda házatájáról, ugye az ön által vezetett intézményben a honlapjukon olvasható információ szerint évente közel 9400 fekvőbeteget és 200 000 járóbeteget látnak el, úgyhogy sok mindenkit érdekelnek és érintenek az újdonságaik. Most például Magyarországon elsőként kaptak egy babaszimulátort. Egészen addig mosolyogtam ezen, amíg el nem olvastam, hogy 20 millió forintba kerül, úgyhogy ez nem egy játékszer, hanem akkor micsoda.
2: Igen, most kaptam egy fontos jelzést, mert frissíteni kell az adatainkat, mert most már évente 10 000-nél több gyereket és 220 000 járóbeteg esetet kezelünk, úgyhogy nagyon exponenciálisan fejlődünk, és rengeteg mindent csinálunk. Ez egy nagyon, nagyon csoda baba, azt kell, hogy mondjam, egy olyan baba, a skill labor, így nevezzük ezt a műhelyet, ahova ezt tettük, egy ilyen van csak nálunk az országban, a Református Egyház segítségével tudtuk ezt megvenni, ami azt tudom mondani én gyerek intenzív gyógyászként is, hogy teljesen eredeti módon mutatja meg nekünk a tüneteket, a betegség jeleket, ami azt jelenti, hogy beprogramozható, hogy egy állapotot bemutasson, és akkor a bőrszintől kezdve a légzés, a szívműködés, a kapilláris telődés, és minden úgy jelenik meg, vagy a nyelv duzzanata, és akkor abban a helyzetben kell reagálnunk, légutat biztosítani, vénát biztosítani, még egy külön kéz ebben is megadja az életszerű dolgokat, és egy ellátást tulajdonképpen teljesen tudunk szimulálni, csodálatos lehetőség, és nagyon nagy lendülettel álltak neki az ápolóink, a rezidenseink, az orvosaink, az intenzív gyógyászaink, sürgőségi orvosaink annak, hogy ez nagyon neki legyen használva, és mindenki rendszeresen képzést kapjon rajta. Nagyon nagy segítség az, hogy úgy tudunk oda menni, a fiatalok is, az új munkatársak is úgy tudnak már a beteghez nyúlni, hogy előtte nagyon mélyen megtanulták gyakorlatban, manuálisan is azt, amit tenni kell.
1: Az aréna vendége Velkei György János csecsemő és gyermekgyógyász, a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórházának főigazgatója, az Egyházi Kórházak Egyesülésének új elnöke, a Magyar Kórházszövetség elnök helyettese. Én Herceg Zsolt vagyok, ismét köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a beszélgetést. Most választották meg elnöknek az Egyházi Kórházak Egyesülésében. Hány egyházi kórház van Magyarországon?
2: heten vagyunk, akik kórházként vagyunk jelen, de ugyanennek a szövetségnek a 7 kórház mellett még 9 kisebb szolgáltató is a tagja, hiszen vannak járó betegrendeléssel, vagy éppen leginkább még pszichiátriai, addiktológiai, vagy idős ellátással foglalkozó kisebb egyházi intézmények, sokféle egyháznak, akik színesítik ezt a képet. Mi heten többféle egyházhoz tartozunk. A református egyháznak 2 kórháza van, a Betesda mellett a Török Bálinton levő református pulmonológiai centrum, 2 katolikus szerzetes rendi kórház van, szintén Budán a irgalmas rendi kórház, illetve a Szent Ferenc kórház, van a kisvárdai görög katolikusok által üzemeltetett városi kórház, illetve a mazsihi szeretett kórház, ami szintén hozzánk hasonlóan Zuglóban van, és a máltaiaknak a pomázi kórháza tartozik még ide, ami egy pszichiátriai, addiktológiai kórház. Így vagyunk egy szövetségben, nagyon sajátos szövetség. Elég nagy fajsúlyt jelentünk mi az egészségügyi ellátásban, a 100-nyi állami kórház mellett a 4 egyetemi klinika, abban speciális helyzetben néhány magán vagy alapítványi fenntartó kórházi, és mi azt tudom mondani így a volumenünkre, hogy olyan 3000 és 4000 közötti munkatársunk, és ugyanennyi átszámunk van, összesen nagyon sok beteget ellátunk.
1: Az államihoz képest mit tesz hozzá egy kórház működéséhez az egyházi fenntartás?
2: Mi úgy fogalmazzuk meg magunkat, hogy egy alternatív kórház rendszert építünk, nagyon sokféle profilban jelen vagyunk, tulajdonképpen újszülött kortól, csecsemőkortól, aggastyánkorig vannak speciális szakkórházaink, ilyen a Betesda a maga komplexitásával gyerekkórházként, de tüdőgyógyászati, kardiológiai szakkórház, vagy a geriátriai szakkórház, vagy említettem az addiktológiai szakkórházat. Nagyon sok profil ezekben a kórházakban megjelenik, mi ezt tudatosan is igyekszünk építeni, hogy aki egyházi ellátást szeretne, az megkapja, és a felekezetektől függetlenül figyelünk. Arra, ami többletet szeretnénk adni, az egy holisztikus szemlélet, és ez nagyon sokszor megjelenik, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, amiben a betegség közvetlen gyógyításán túl nagyon igyekszünk odafigyelni a egyéb faktorokra, a családra, a hozzátartozókra, a pszichés ellátásra, a spirituális követésre, alkalomattán, hogyha szükséges, a liturgikus elemeknek is a jelenléte megvan, de például gyerekkórházban az oktatásra, a kommunikációra, a társadalmi jelenlétre is figyelünk, igyekszünk tehát egy olyan tudatos egészség kultúrát megjeleníteni, ami több annál, mint az betegség gyógyítása. Nagyon tudatosan azt a szlogent fogalmaztuk mostanában meg, és ezt még kiegészítem, amit mondtam, hogy holisztikus gyógyítás és innovatív szemlélet, mert ugyanakkor a modernitásban is jelen szeretnénk lenni, mi is a Betesdában robotrehabilitációt, génterápiát végzünk, tehát nagyon szeretnénk a legújabb lehetőségeket is az eszköztárunkban tartani és alkalmazni. Bizonyos értelemben van is erre egy szabadabb lehetőségünk az állami rendszerben, talán ezek a fejlesztések egy fokkal kötöttebben folynak. Az állami rendszerben levő kórházakhoz képest emellett a szabadság mellett azért sok speciális gonddal is küzdünk. Az oktatásban és a szociális ellátásban világosabb a finanszírozása a egyházi intézményeknek, ott kiegészítő normatívákat kapnak az állami tulajdonosi költésnek a kompenzálására. Az egyházi kórházakban sokszor vagyunk, most az előző részében az adásnak a klímakérdést mondtam, de nagyon sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy bizonyos elsősorban fenntartói tulajdonosi támogatások nem jutnak el hozzánk, úgyhogy nagyon sokat küzdünk, főleg amortizációpótló és bizonyos értelemben működés kiegészítő pénzügyi nehézségekkel is, többet, mint az állami kórházak, tudom mondani, mert ez az állami nagy fenntartó, ami azért garanciát tud az állami kórházakért vállalni, ilyen értelemben egy biztosabb hátteret, ez mögülünk hiányzik.
1: Az új kormánnyal már felvették, vagy felveszik a kapcsolatot, hogy tárgyaljanak az egyházi kórházakról?
2: Igen, a miniszter úrral nekem volt már egy megbeszélésem, államtitkár úr is jelen volt, amiben az egyházi kórházak ügyét is érintőlegesen szóba tudtuk hozni, de nagyon szeretnénk, és most készítünk egy olyan anyagot, ami komplexen a problémáinkat rendszerezi, és ezzel egészen közeli jövőben nagyon szeretnénk a döntéshozókat megtalálni. Miniszter urat, az egészségügyi miniszter urat is, de az egyházakért felelős minisztert is, a kultúráért is felelős minisztert, ővele is rendszerszerűen mindig nagyon sok közös ügyünk volt, most is ezt a kapcsolatot igyekszünk hamar felvenni vele.
1: Nem akarom mindenképpen rávenni, hogy játssza ki a kártyait a tárgyalás előtt, de a finanszírozásukat illetően vannak konkrét javaslataik, amit esetleg már most is el tud mondani?
2: Igen, most az elmondott, így mondanám, hogy hiányzó forrásokban némi kompenzációkat kapunk. Itt ilyenekre kell gondolni, hogy az intézmény üzemeltetés, az most az állami kórházaknál egyenlőre, például a KEF által van biztosítva jelentős tételeket, nagyon jelentős forrásokat bevisz a KEF így az intézményekbe, még akkor is, hogyha ez egy merev rendszer, és sok nehézséget okoz az állami rendszerbe, ezt kórházszövetségi vezetőként is tudom mondani, ismerem jól a problémákat, amellett sok hozadéka is van ennek a rendszernek, anyagi hozadéka is, ez a rendszer a mi kórházainkban nem működik, hangsúlyozom, ennek van előnye, de van nagyon sok hátránya is, valami kompenzációt, ami nem infláció követő, erre kapunk, de ez kevés. Ezt a tételt szeretnénk mindenképp szóba hozni. Van egy nagyon speciális dolog, amit tudom, hogy nehezen tudok elmagyarázni, de igyekszem nagyon röviden. A különböző fenntartók át tudják a kapacitás korlátaikat egymásnak csoportosítani. Ha valaki sokat dolgozik, és túllépi a kapacitás korlátját, mert van egy ilyen elem az egészségügy finanszírozásban, akkor az adott fenntartó át tudja tenni a korlát mértékét a másiktól, és megnő a lehetősége a gyógyításra. Az állam a száznyi kórházán ezzel remekül tud játszani, és lényegében, ha jól gazdálkodik, jól figyel a részletekre, akkor senki nem fogja az állami kórházok között ezt elérni, mi rendre ezt túllépjük, és nincs honnan átcsoportosítani, mert mondjuk a református egyháznak csak két kórháza van, és azok között nem tud, mert mind a kettő eléri. Ezek olyan hátrányok, amik nagyon sok millió forint hátrányt jelentenek, sok 10 millió forint hátrányt jelentenek, és értelmetlen szabályok ennek az egész, tudják talán már a hallgatók, TVKT-k rendszernek, ami 2004 óta van beállítva a rendszerben. Így van, ennek most már nincsen értelme, különösen így nincs értelme, hogy egy nagy állami fenntartó ezt ki tudja védeni másoknak, meg ez egy valós korlát. Szóval ilyesmi, de ezek már bonyolultabb dolgok, nem akarok mélyebben belemenni, de vannak ilyen javaslataink.
1: Céljuk az, hogy több egyházi kórház legyen az egyesülésüknek?
2: Valójában azt látjuk, kicsit a történetben egy kórház volt a szocialista időkben, a 40 év alatt a holokauszt túlélőknek a Mazsihi Szeretett Kórház, és 92-től jött létre az elmondott kórházrendszer, és azt látjuk, hogy az egyházak megtorpantak ebben a vállalásban, amennyire az iskolák szociális ellátás felé nyitottak voltak az elmúlt években is, az egyházi kórház vállalásban, mivel ehhez nincsen garantált háttér, finanszírozásuk, tőkéjük, mozgók, fenntartást garantálni tudó anyagi forrásuk az egyházaknak, és az egészségügy alulfinanszírozottságában, ami egy nagyon világos tény mindenféle adattal láthatóan, és azért, hogy ebben a folyamatos garantált minőséget tudják biztosítani a kórházak, ehhez nagyon sok áldozatra volt az egyházaktól szükség, ezt vagy meg tudták tenni, vagy nem, de minden esetre látjuk azt, hogy olyan nagy kedvel, ambícióval új kórházakat nem indítottak, hogyha csak az arányokat nézzük, ez a 7 kórház az nagy ellátórendszerben mégiscsak egy azért látható, de nem fajsúlyos kisebbség az oktatásban, vagy a szociális ellátásban egész más arányok vannak. Jó lenne szerintem több egyházi kórház, ha olyan garantált jó feltételek lennének, ami megadná az élet lehetőséget. Nagyon szeretik az emberek azt a szemléletet, azt a kultúrát, amit mi tudunk adni. Nyilván nálunk is ebben a rendszerben is vannak hibák, de ez a szándék és az ez irányba való tudatos építkezés, hogy holisztikus, emberközeli ellátást adjunk, erre nagyon nagy az igény, és ennek jó lenne, ha ennek a kultúrának erőteljesebb lenne a jelenléte.
1: Az emberséges bánásmódnak kimutatható, akár tudományosan igazolható szerepe van egy beteg meggyógyulásában?
2: Ez egy izgalmas dolog, mert az egészségügyet tudjuk egy technológiai folyamatként, egy alkalmazott természettudományként is ilyen jelzőkkel tudom mondani, illetni, de valójában sokkal több az egészségügy. Ezek nagyon fontosak, ahogy mondtam, nálunk is az innovációk, a megfelelő technológia alkalmazása nagyon fontos elem, és nagyon haladunk is ebben. Azt tudom mondani, hogy a világtrendekkel, de az egészségünk megőrzése, helyreállítása, az nagyon sokban függ egy komplex emberi miben léttől, és ezt ember-ember közti kapcsolatban is nagyon sok gyógyító erő van. Tehát abban, hogy hogyan nyúlunk egymáshoz, hogyan viszonyulunk egymáshoz, egy orvos, egy ápoló, sőt egy közösség, hogy viszonyul egy beteghez, milyen lelki segítséget nyújt egyáltalán, milyen érzéssel, milyen alapvető jelenléttel, biztonságérzetet nyújtva és biztonságot valóban is adva történik-e az ellátás, ez nagyon jelentősen befolyásolja a gyógyulást, ez a tapasztalatunk is, és mi nagyon igyekszünk erre különös hangsúlyt fektetni. Szóval a gyógyítás valahol egy alkalmazott természettudomány, technológia, de egy humán, sőt hozzá merem tenni ebből a hosszú időből, amit leértem ebben a rendszerben, hogy egyúttal egy spirituális dimenziója is van, amit mi tudatosan igyekszünk megjeleníteni.
1: Ugyanakkor emberségesnek lenni mindig nagyon fárasztó. Hogyan tapasztalja, hogy az az orvos, az az ápoló, aki mindig emberséges, az később vagy hamarabb ég ki?
2: Szerintem embertelennek lenni fárasztóbb, mint emberségesnek lenni. Nagyon sok pozitív visszajelzés, illetve ha tudatosan egy ilyen kultúrában élünk, akkor egymás megerősítése is fakad ebből, és az egymásra való figyelem is. Az emberségesség a közösségbe kezdődik, az egymás közti viszonyba kezdődik, különben színjátszás. Hogyha én ezt nem belülről és nem megélten a saját munkatársaimmal, közösségemmel kezdem, és hát tulajdonképpen ennek a hangulatnak, ennek a módszertannak kell megjelenni egy kórházban, talán nálunk nagyon sokszor eznek tud jelenni ez a visszajelzés a betegeinktől és a hozzátartozóiktól. Szerintem ez feltöltő és a kríziseken átvezető és a kiégés prevenciójához vezető ez a tapasztalatunk. Kiégni valójában egy magunkra hagyott önjáró visszajelzések nélküli világban sokkal inkább lehet.
1: A párbeszéd is ellene hat a kiégésnek. Na, ha valamiről, akkor az egészségügyről most nagyon élénk politikai, szakmai és társadalmi párbeszéd kezdődött el. Nyilván nem fogjuk ennek minden szegmensét végigvenni, de tartsunk egy kétszemélyes konzíliumot a fölött, hogy ön szerint túl sok kórház vagy túl sok kórházi osztály van Magyarországon?
2: Szerintem ez a kérdésfeltevés rossz, nem jól jelenik most meg. Nem, azért sincs értelme, mert provokatív a kérdés. Nagyon sokféle ellátásra van szükség, és az ellátások decentralizációjára, vagyis a lakosság közelébe való elvitelére, és centralizációjára, vagyis központokba szervezésére. Szakmákon belül is van az egészségügyben száznyi különböző részszakma, és ezen belül is van, amit az országban alkalomattán csak egy helyen szabad csinálni, mást pedig el kell vinni lehetőleg minden térség, minden jelenlegében járás szintű helyre. És ehhez a kapacitásokat hozzá bezárják eredeni, vagyis ahol van egészségügyi intézmény, én nem tartom jó kérdésfeltevésnek, hogy azt bezárjuk-e, formáljuk olyanra, amire ott szükség van. Idős ellátásra nagyon nagy szükség van mindenhol, mert öregedik a társadalom. Szociális és egészségügy határterületein is szükség van. Bizonyos mértékű sürgősségi ellátásra szükség van. Szükség van járóbeteg szakrendelőkre. Nem normális dolog, hogy központokba utazzanak hatalmas tömegek buszokkal, vonatokkal, autókkal. Azért az egy orvosért, aki ki tudna menni hetente, havonta a megfelelő szükséges időkbe, a vidéki ellátóhelyekre járó beteg rendelni. Közben pedig ott állandóan esetleg nincs rá szükség. Szóval egy jól szervezett kapacitás elosztásra van szükség, és a meglevő infrastruktúrának szükség van, és annak a jó kihasználására van szükség. Tehát ez a nem is érdemes belemenni ebbe a vitába, hogy sok a kórház, mert azonnal provokatív, és minden önkormányzat, meg a lakosság, meg a főleg aztán a politikusok, mi mindent láttunk ebbe az ügybe, azonnal elkezdik a nagy érdekvédelmet. Van szükség, csak nem úgy, ahogy van most, nem azokkal a ellátásokkal.
1: Szülészet is mindenhová kell?
2: Szüléshezhet például semmiképpen nem kell mindenhova, mert nem tudjuk fenntartani. Nagyon biztonságos, jó szülészeti gondozás kell, nagyon jó betegszállítás kell, ennek sok eleme megvan, de nyilván rengeteg javítani való van rajta. És ugyanakkor a múltkoriban elmondtam egy beszélgetésben, és aztán nagyon nagy publicitást kapott azt, hogy képzeljük el azt, hogy ahhoz, hogy megszülessen az a 2-3 naponta egy gyerek, mert olyan kevés gyerek születik manapság egy kis kórházban, ahhoz folyamatosan fenn kell tartani 6-7 szakembert, szülészorvost, anesteziológus orvost, háttérsebészt, mindegyiknek az asszisztensét, és tudnám sorolni, hogy ez 24 órában ott legyen, és várja 2-3 naponta megszülető gyereket, és ezt mind meg kell fizetni, és ki kell képezni. Ez lehetetlen. És ezért muszáj racionális szülészeti térképet felrajzolni. Van, ahol olyanok a szociális viszonyok és a közlekedési viszonyok, hogy annak ellenére kell szülészet, de máshol meg nem kell. Ez egy nagyon, a Semmelweis tervben annak idején, a 2010-es évek elején nagyon jó modellel, a közlekedési viszonyok, a kórház szerkezettel lemodellezte az akkori egészségpolitika, ebbe én is szakértőként részt vettem, és nagyon jó térképet kaptunk szülészetre, sok minden másra, ezekhez a módszertanokhoz vissza kell nyúlni, ahol ezek a szempontok, a közlekedés, a kórház hálózat, tulajdonképpen a nagyon sokféle más faktor, nem akarok belemenni a részletébe, egy-egy ilyen kérdésre pontos válaszokat tud megfogalmazni.
1: Ha csak egyet lehet választani, akkor az egészségügy legnagyobb problémája a létszámhiány?
2: Az egészségügy legnagyobb problémája szerintem az ápolóhiány, és hozzáteszem még, hogy Magyarországon még az alulfinanszírozottság, és aztán jön sok minden más. Az egészségkultúra hiányát is ide tudom tenni, az orvosok elosztásának bizonyos értelemben létszámának is a hiányát, és aztán nagyon sokféle bajról lehetne beszélni, és nagyon sok jóról is hozzáteszem, de hogyha így rangsorolni kéne, én ezt a sorrendet mondanám.
1: Mitől lenne több ápoló? Szokták mondani, legyen nagy a fizetés, de azért az egy nagyon nehéz munka. Nem biztos, hogy mindenki szívesen választja, hogy ezt csinálja. A munkakörülményeken kellene még valamit javítani, hogy több szakember akarjon kórházban dolgozni? Orvos is, ápoló is, meg mindenki, akire ott szükség?
2: Igen, én maradok először az ápolóknál. Az ápolóknál azt látjuk, mi most az elmúlt évtizedben a Betesdával nagyon nagy munkát fektettünk ebbe, létrehoztunk a Károli Egyetemmel közösen az egyházi világunkban egy ápolóképzést, ami nagyon népszerű lett, most már 100-nál több hallgató van a levelezőn és a nappalin együtt, ezek nagyon jól képzett ápolóként elhelyezkednek a rendszerbe. A társadalmi megbecsülést mondanám az egyik legfontosabbnak, és az intézményi kultúrát, bármilyen furcsa, az, hogy az ápolóknak rangja legyen, az ápolói munka a helyén legyen értékelve, ez egy fizikailag, szellemileg, lelkileg nagyon egyedien megterhelő életforma szempontjából 12 órás műszakok éjjel-nappal, hétvégén mindig. Ez egy nagyon megbecsülendő dolog, és a belső kultúrában is ez a nagyon merev orvos-ápoló hierarchikus rendszer, ami még a kórházaink legtöbbjében megvan. Nekem, megmondom őszintén, most nem akarok mélyen belemenni, de nagyon rosszul esett, amikor az orvos béremelés ismételten megelőzte pár éve az ápolói béremelést, és nagyon nehezen éltem meg a mi kis kórházunknak az egyik legszebb története, hogy itt az orvosok a fizetéseik egy részéről lemondva az ápolóknak belül tudtak ebbe kompenzációt nyújtani. Szóval ennek a szemléletnek, ha meg tudjuk változtatni az alapjait társadalmi és kórházi szinten, ez nagyon sokat jelent. Egyébként nagyon sok más új program van, a képzés, ahogy mondtam, a skill labor, most mi elindítottunk, nem tudok a mélyére belemenni, de egy rezidens ápoló programot, ahol az ápoló ki tudja magát próbálni a diplomaszerzés utáni első években, hogy mire is való a sok elméleti képzés után, és megtalálja a helyét ő is, és a kórház is leméri, hogy hol lesz a helye, egy plusz képzést adva kicsit az orvos rezidens képzéshez hasonlóan. Én ezekben látom, és mellette nyilvánvaló egy olyan kiemelt bért kell kapni az ápolóknak, ami ezt a társadalmi rangot ezen a szinten is megmutatja. Nagyon nagy szükség van az ápolókra az idős ellátásban, szociális ellátásban is, nem csak egészségügyi kérdés. Tehát én úgy érzem, hogy messze túllép azon a jelentőségén, össztársadalmi szinten ez a kérdés, mint ahogy kezeljük.
1: A belső kultúrát említette, az orvosoknak kell minden egyes intézményben sokkal többet tenni azért, hogy az ápolók és az ő rendkívüli munkájuk jobban látszódjék?
2: Nem csak, hogy jobban látszódjék, hanem elsősorban azt mondanám, hogy egyenrangú team tagok, ahol mindenki tudja a maga szakmáját, hivatását, viszi, ami egymást kiegészíti. Ez egy nagyon erőteljes, radikális szemléletváltást igényel, a klasszikus, azt mondanám, hogy régi filmekben látott kórházi világhoz
1: képest. Nem csak a régi filmekre gondolok, arra vagyok kíváncsi, hogy ön szerint 10 magyar orvosból hány gondolja és csinálja ezt így?
2: Én remélem, egyre több a fiataloknál, már látom sokszor ezt a szemléletet.
1: Itt is akkor váltásra van szükség. A hálapénzt azt megszüntették, de most pontot raktam. Megszüntették? Tényleg nincs?
2: Látjuk, hogy kriminalizált a hálapénz, és ez annak a nagyon szorványos jelenlétnek, ami még megvan, azt hiszem, hogy végleg, és hála Istennek, nem mintha a kriminalizálásnak az ember örülne, de ha ez az eszköz, hát ez az eszköz. Szóval nagyon jó. Ez egy fantasztikus eredmény, meg kell, hogy mondjam. Annyira deformálta a betegutakat, az egész rendszert, a belső kultúrát, a képzést, a szakorvos képzést, hogy nagyon sok szempontból, így mondanám, hogy detoxikálta az egész egészségügyet. A kivezetés módjában vannak hibák. Valójában az, hogy látjuk a pedagógusoknál, milyen sok gonddal jár az, hogy teljesítményértékelés, az orvosi karban meg azt látjuk, hogy milyen sok gonddal jár, hogy nincsen valójában. Szóval egy jó teljesítményhez kötött bérezés, és erre lehetnek módszertanok. Nagyon szofisztikáltan ki kell dolgozni, nagyon hiányzik a rendszerből. Én megint azt mondom, hogy ez nagyon nehezemre esett. Annak idején volt ilyen ajánlásunk, világosan megfogalmazva, és nem ez nyert, amikor ez a kivezetés megtörtént, és a béremelés. Nagyon fontos volna, hogy ebbe lépjünk, de nagy dolog, ami ebbe történt. Még akkor is, hogyha szorványosan ennek van akár bújtatott magánellátáshoz kötött formája. Én azt hiszem, hogy alapjaiban egészen más szinten van a probléma, mint volt.
1: Kórházigazgatóként hogyan várja a kórházi fertőzések adatainak kötelező nyilvánosságra hozatalát?
2: Nagyon fontos dolog az infekciókontroll és a kórházakban a higiénia javítása. Ezzel kapcsolatban nagyon örülök annak, hogy ez ennyire súlypontos, de nagyon-nagyon kell tudni az adatokat kezelni, hiszen azok a kórházak, akik a legsúlyosabb betegeket, sokszor a szövődményes, fertőzött betegeket látják el, azoknál csúnyább számok fognak megjelenni, mint akik a banális dolgokat csinálják, tehát ezt interpretálni kell. Azt mondanám, hogy úgy szabad közzétenni az adatokat, hogy ott világos, és nagyon azt mondanám, hogy

0: Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Kedden összesen 208 helyszínre riasztották a tűzoltókat különböző károk miatt. A legtöbb vihar miatti beavatkozásra Hajdúbihar és Pest megyében volt szükség, de Bács-Kiskun, Békés-Csongrád megyében, valamint Budapesten is több helyszínre hívták a hatóságokat, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője egy interjúban. Mukics Dániel beszámolója szerint az esetek 90%-ában a hirtelen felerősödő szél miatt kellett segítséget kérni. Fák dőltek ki, nagyobb faágak törtek le, és ezeket kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Két épületbe is villám csapott. A Borsod megyei Selyeben egy elhagyatott régi tornaterem tetőszerkezetébe csapott a villám, ki is gyulladt emiatt az épület. A 450 négyzetméteres tető 5 négyzetméteren égett, végül a tűzoltók sikeresen eloltották a tüzet. A Nógrád megyei Palotáson pedig egy családi ház kéményébe csapott bele a villám. A szóvivő tájékoztatása szerint összesen 14 épületben keletkezett kár a vihar miatt, jellemzően házak tetőszerkezetét bontotta meg az erős szél. Püspökladányban egy sportcsarnok tetejét tépte le a szél, 30 négyzetméteren, de a településen családi házak is megsérültek, mint ahogy Debrecenben is. Az erős szél főleg cserepeket vitt le a házak épületek tetejéről, továbbá lemeztetőket emelt meg, és kéményeket döntött le. Átfogó programot indít a vízi közműhálózat megújítására a kormány, jelentette be a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában úgy fogalmazott, meg kell szüntetni azt az állapotot, amelyben minden ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljut az emberekhez, ezért új alapokra helyezik a vízpolitikát, a vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása, közölte a kormány közleményében. A cél, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hozzanak létre. Más szabályok és határidők vonatkoznak az egyetemeket fenntartó alapítványokra, és mások azokra, amelyek nem felsőoktatási közfeladatot látnak el. Erre a beavatkozásra és átalakításra azért volt szükség, mert a közérdekű vagyonkezelő alapítványok úgy működtek, mintha magánalapítványok lennének, miközben állami vagyont kezeltek, és sokszor politikai motiváció jó vagy jellegű tevékenységet végeztek. 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz, az állami számvevőszék szerint. A nem felsőoktatási közfeladatot ellátó alapítványok megszűnésének napja nem lehet későbbi, július 31-énél. Az egyetemeket fenntartó alapítványoknál hosszabb átmeneti időszakot biztosít a törvény, ezek 2027. augusztus 1-ével szűnnek meg, hogy a felsőoktatási intézmények működése kiszámítható és zavartalan maradjon. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Ami nincs megmérve, azt nem tudjuk javítani, amit elhallgatunk, abból nem lesz fejlődés, amit őszintén feltárunk, abból viszont lehet tanulni. Biztonság és jobb betegellátás, fogalmazott a politikus. Újra jelentős üveggyapot gyártó kapacitás működik Magyarországon.

0: a Masterplast enyerté és a lengyel Selena Group stratégiai együttműködésében létrejött Szerencsi üzem már stabil termelési szintet ért el, havi kibocsátása meghaladja az 1000 tonnát, miközben a Magyarországon gyártott Master Wool üveggyapot több export piacon is megjelent. Hangzott el a Szerencsi gyárban tartott sajtótájékoztatón. A beruházást üzemeltető Pimco Kft. Ügyvezetője, a Masterplast Nrt. Vezérigazgató helyettese Lukács Flórián László elmondta, a Szerencsi üzemet mintegy 50 millió euróból építették fel és működtetik. A termelés 2025. decemberében kezdődött el. Kiemelte, hogy közel 20 év után működik ismét jelentős üveggyapot gyártás Magyarországon, miután korábban megszűnt az ország egyetlen ilyen üzeme. Az üzemben folyamatos a termelés, napi 24 órás munkarendben működik, hétvégén és ünnepnapokon is, mivel az elektromos kemencét nem lehet leállítani. A 108 fős dolgozói létszámot teljes egészében feltöltötték. Az 1997-ben alapított Masterplast csoport a közép-kelet-európai régió legnagyobb magyar többségi tulajdonban lévő építőanyaggyártói és forgalmazó vállalata. A cégcsoport 10 országban rendelkezik saját tulajdonú leányvállalattal, termékeit további 30 országba értékesíti.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Európa Rádió híreit hallották.

Készülsz-e? Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Lukács evangéliuma 5. fejezet, 4. vers. Miután Péter egész éjjel nem fogott semmit, ezt mondta neki Jézus. Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Péter megjegyezte ugyan, hogy egyszerűen nem harapnak a halak, ám azután hozzátette. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. Lukács evangéliuma 5. fejezet 5. vers. Figyelj meg itt egy fontos részletet. Amikor Jézus azt mondta, hogy vessétek ki hálóitokat, Péter azt felelte, hogy levetem a hálót. Úgy tűnik, hogy Jézus nagyobb fogásra számított, mint Péter, és igaza is lett. Olyan sok halat fogtak azon az éjszakán, hogy nem bírta el, és elszakadt a háló. Ha kicsiben gondolkodsz, akkor kis fogásra készülsz. A Biblia úgy mutatja be Istent, mint aki mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Pál levele az Efézusiakhoz 3. fejezet 20. vers. Isten gyermekeként megvan benned a képesség ahhoz, hogy felülmúld az eddigi eredményeidet, és többre juss, mint valaha is remélted. Hogy mi a probléma? Az, hogy ha képességben nem is szenvedsz hiányt, a készülés terén lehetnek elmaradásaid. Ahhoz, hogy kezelni tudd a sikerrel járó nyomást, felkészültnek kell lenned, máskülönben a siker a vesztedet okozhatja. Isten azt mondja, hogy ő készen áll megnyitni feletted az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztani rád. A kérdés csak az, hogy te készülsz-e a nagyobb áldásra, vagy beéred a jelenlegi helyzeteddel. Azt mondod, munkahelyi sikerre vágysz? Ha igen, igyekszel-e fejleszteni a készségeidet, javítani a munkamorálodon és új munkamódszereket elsajátítani? Kész vagy-e tanulni és másokkal együttműködni? Más szóval, mennyire készülsz? Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Svéd Asztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Július 1-e van szerda, amikor az Anna Máriáknak és a Tihamíroknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig hallgassák meg a Svéd Asztal kínálatát 16 óráig röviden. Cigány misszióval kapcsolatos felmérés készült a Nyírségi Egyház megyében. Kis Réka missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket feltérképezze a helyzetet.
2: Egy működő missziót szeretnénk elindítani, azt egyedül nem tudjuk, tehát ahhoz kellenek azok a lelkész társak vagy tanodai munkatársak, akik ott élnek velük. Tehát, hogy ők tudják igazából, hogy abban a településen adott tanodai közösségben, hittancsoportban, hogyan kell feléjük fordulni. Ők ismerik név szerint, sokszor nem csak név szerint, hanem családi körülményeiket ismerik. És tehát, hogy elengedhetetlen, hogy velük is találkozzunk, és ez egy közös gondolkodás legyen szerintem. Az az érdekes, hogy, és ezért nagyon-nagyon nagy hálát érzünk a szívünkbe, hogy ami hittanórán elkezdődik, az tud folytatódni mondjuk egy nyári táborban, egy ötnapos klubban, vagy vakációs biblia héten, illetve az elmúlt pár évben már arról is van visszajelzés, hogy nem csak a kisebb korosztályban, hanem mondjuk a konfirmandus korosztályban, vagy az ifjúsági korosztályban is jönnek vissza mondjuk egy Hercegút ifjúsági táborba, mert megérezték, hogy ott valami több van. Ott egy nagyon jó közösség van, ott elfogadják őket, észreveszik őket, szeretettel fordulnak feléjük, illetve ott van az a többlet, hogy ott az Istenről beszélnek, és hogy az Isten is őket is szereti, ők felé is, őket is várja. És hogyha ezt megérzi a gyermek, akkor szerintem úgy megfogalmazódik a vágy a szívében, hogy ő ez a közösséghez szeretne tartozni. Egy-két fő, vagy két-három fő szokott visszajönni, tehát, hogy nem tömegesen, de hogy már erre is van példa, és ezért nagyon hálásak lehetünk.
1: Rácz Ervin Lajos lelkipásztor jelmondata: előre, fölfelé. Vallja, az élet túl rövid ahhoz, hogy ne neves, ne higgy és ne szeress. A lelkipásztor 2017-ben vállalta el a szolgálatot Szigetlankán, azóta pedig a református közösség lélekszáma folyamatosan növekedett. Rácz Ervin a szószéken sem veti meg a humort, a gyülekezetében könnyű zenei keresztjén énekekkel is dicsérik Istent.
3: Van ifjúsági zenekarunk, a Sziget Együttes, amit nagyon ügyesen vezet Pak Krisztina kántornőnk, és van egy felnőtt zenekar, tehát zenekar, ez kettőből áll, a Lankadó. És ugye itt vannak az ifjak. Én nagyon-nagyon szeretem a fiatalokat és az ifjakat. Nagyon nehéz őket olyan szempontból elérni, hogy rengeteg olyan program van, ami konkurál velünk. Mondhatom azt, hogy főleg a tehetségesebb gyerekeket, meg az aktívabb fiatalokat elszippantja más szervezet, és nem akarok én megsérteni senkit ezzel, mert bizonyára építő szervezetek vannak még, akik a tanulmányi különböző területeit próbálják lefedni. Tehetségesek, ők mennek is, és sokszor az ifi marad utoljára, vagy hát az rá egy később is. És jönnek azok a fiatalok is, akik nem feltétlenül férnek be ilyen tehetségkutató programba. Mondjam így, a huncuta fiatalok is jönnek az ifibe. Ennek nagyon fontos alapeleme a humor, amit említettél, de még fontosabb az, hogy ne felejtsük el, hogy mi is voltunk fiatalok. Én hajlamos vagyok még mindig fiatalnak hinni magamat, ami nem biztos, hogy így van már, de akkor is ragaszkodok hozzá, és nem felejtem el azt, hogy milyen csíntevésekben vettem részt talán én is fiatalként. Éppen ezért, ha nem is mindig engedem meg nekik a csíntevéseket, de megértőbben tudok velük foglalkozni, úgy tudok velük beszélgetni, közben azért humorizálunk, közben azért viccelünk, csipkelődünk, viccelődünk, játszunk akár társas játékot itt ebbe a terembe, akár más, és aztán közben-közben bizony a Biblia is, sőt nem csak közben-közben, mindig előkerül a Szentírás is, és az ige.
1: Ezekkel a témákkal várjuk tehát Önöket a Svéd Asztal első órájában 16 óráig. Maradjanak velünk!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Cigány misszióval kapcsolatos felmérés készült a Nyírségi Egyház megyében. Kis Réka missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket feltérképezze a helyzetet. Kis Rékával Demeter Zsuzsa beszélgetett.
2: Esperes úrtól is kérdeztem, és öntől is kérdezem, hogy a felmérés most ugye egyházmegyei szinten zajlott. Beszélgettek azokról az emberekről, akiket szeretnének bevonni, segíteni, fejleszteni, mondjuk így. Velük tudott-e találkozni, vagy lesz-e egy ilyen következő lépés, amikor a sokszínű cigány emberekkel, cigánysággal ülnek le, hogy ők mit szeretnének?
3: Erről konkrétan így még nem esett szó, de én úgy gondolom, hogy ha egy működő missziót szeretnénk elindítani, azt egyedül nem tudjuk, tehát ahhoz kellenek azok a lelkész társak, vagy tanodai munkatársak, akik ott élnek velük. Tehát, hogy ők tudják igazából, hogy abban a településen, adott tanodai közösségben, hittancsoportban, hogyan kell feléjük fordulni. Ők ismerik név szerint, sokszor nem csak név szerint, hanem családi körülményeiket ismerik. És tehát, hogy elengedhetetlen, hogy velük is találkozzunk, és ez egy közös gondolkodás legyen szerintem.
2: A hittanórákon kívül milyen lehetőségeik vannak még a lelkipásztoroknak?
3: Az az érdekes, hogy, és ezért nagyon-nagyon nagy hálát érzünk a szívünkbe, hogy ami hittanórán elkezdődik, az tud folytatódni mondjuk egy nyári táborban, egy ötnapos klubban, vagy vakációs biblia héten, illetve az elmúlt pár évben már arról is van visszajelzés, hogy nem csak a kisebb korosztályban, hanem mondjuk a konfirmandus korosztályban, vagy az ifjúsági korosztályban is jönnek vissza mondjuk egy Hercegkúti ifjúsági táborba, mert megérezték, hogy ott valami több van. Ott egy nagyon jó közösség van, ott elfogadják őket, észreveszik őket, szeretettel fordulnak feléjük, illetve ott van az a többlet, hogy ott az Istenről beszélnek, és hogy az Isten is őket is szereti, ők felé is, őket is várja. És hogyha ezt megérzi egy gyermek, akkor szerintem úgy megfogalmazódik a vágy a szívében, hogy ő ez a közösséghez szeretne tartozni. Egy-két fő, vagy két-három fő szokott visszajönni, tehát hogy nem tömegesen, de hogy már erre is van példa, és ezért nagyon hálásak lehetünk.
2: És a felnőttek felé milyen út vezet? Említette, hogy vannak keresztelők, temetés, a házasságkötés már nem annyira jellemző, hogy elmennek templomba, ugye egészen mások a hagyományaik, szokásaik, de a felnőttekkel mit lehet tenni, kezdeni?
3: Erre egy jó példát szeretnék hozni, talán úgy lesz legszemléletesebb. Piricsén kialakult egy olyan bibliakör, vagy egy igei alkalom, ahol főképp felnőtt cigány testvérek jönnek össze vasárnap délután. Talán ezek az utak lehetnek, de itt is egyébként visszacsatolnék a hídemberekre, mert ez a közösség egyébként úgy alakult ki, hogy a lelkipásztor megszólított egy cigány testvért, aki utána hívta a családokat, ismerősöket, terjedt a híre ennek a közösségnek. Talán ezek az utak lehetnek. És hogy tényleg egymást hívogatni, egymást megszólítani.
2: Tehát akkor nem csak a lelkipásztor vállára nehezedik ez a súly, hogy így mondjam.
3: Nem is szabad talán, hogy egyedül hordozza ezt a felelősséget. Sok esetben egyébként nincs is arról szó, hogy ne fogadnák el a lelkipásztort, de hogyha egy ismerős cigány testvér szólít meg egy másik cigány embert, annak van egy töblete, ezt be kell vallani.
2: Megfogalmaztak-e a lelkipásztorok kívánságokat, segítségkérés gyanánt, hogy mire lenne szükségük?
3: Igazából itt még csak a háttér lett felmérve, és ebből fog kialakulni igazából, hogy hogyan tudunk elindulni ebben a szolgálatban, és szerintem akkor fognak ezek a gondolatok megszületni.
2: Volt-e olyan egyházközség, ahol nincsenek romák?
3: Volt egyébként olyan visszajelzés, ahol a településen lehet egyébként ugye a KSH adatok alapján, azokat én előtte szépen kigyűjtöttem, hogy ott volt bejelentés, de hogy egyébként a valóság az nem mindig ezt tükrözi. Volt ilyen egyházközség, ahol ezt jelezték vissza.
2: Tehát igen. Volt olyan, hogy nem merül fel problémaként?
3: Nem, hát ez a fajta szolgálatot nem merül fel, igen. De hogyha csak a világi adatokból indulunk ki, a világi, mondjuk egy szociológiai felmérések azért ezeket vizsgálták, hogy hol élnek mondjuk többségben cigány testvérek. Igen, Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye ilyen terület, ahol bőven élnek közöttünk, együtt élünk velük, és ezért sem lehet az, hogy nem fordulunk egymás felé, hiszen együtt vagyunk, együtt élünk, és ez a...
2: Azt is mondta Esperes úr, ugye visszautalok a vele folytatott beszélgetésre, amit így elkezdtünk ebben a témában, hogy a Hittudományi Egyetemen is van erre már külön...
3: Külön tanszék van, tanszék. Hogyha jól tudom, és azon belül ugye én a lelkész szakosokról tudok nyilatkozni, nekünk 3,5 év romológia tanulmány volt, ebből 2 egyébként a háttér ismeretet adták át, tehát ezeket a szociológiai ismereteket, akár a múltukkal kapcsolatban, jelenükkel kapcsolatban, kulturális hagyományaikat. És a 3. fél év volt igazából az, amikor már igazából fele-fele arányban voltunk bent az egyetemen, illetve mentünk ki egyházközségekhez is. Voltunk itt a megyében is, például Hodászon is. Az Országos Református Cigánymissziónak a keretén belül is ott konferencián vehettünk részt. Ezek azért voltak nagyon fontosak, mert itt már találkozások voltak. És nem csak, bocsánat, a száraz adatok voltak, ami elengedhetetlen és nagyon fontos, hogy megismerjük egymást, csak számomra én személyesen azt tudom nyilatkozni, hogy nekem ezek a személyes találkozások nagyon sokat adtak. És vannak azóta is olyan cigány ismerőseim, akik nem csak ismerősök lettek, hanem egy nagyon szoros baráti kapcsolat alakulhatott ki. És lehet, hogy nem tartjuk mondjuk minden nap a kapcsolatot, de ha egy cigány missziós konferencián találkozunk, vagy bármilyen missziós alkalmon, akkor úgy köszöntjük egymást, mint hogyha nemrég váltunk volna el. Tehát ezek nagyon-nagyon mélyen megragadtak.
2: Említette a tudás átadást az egyetemi szinten, ha már túl van ezen a 3,5 évben, és ugye egyáltalán a képzésen. Sikerült-e ezek mentén közelebb kerülni hozzájuk, közelebb kerülni a megértéshez, ahhoz, hogy miért ilyen heterogén a cigányság mégiscsak, és miért van egy része olyan állapotban, amilyenben, amiről azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon rájuk férne, hogy fejlődjenek.
3: Nagyon sok mindent át tudtak nekünk adni szerintem, és megint visszacsatlakoznék erre, hogy a személyes találkozások azok nagyon fontosak voltak, de nyilván a gyakorlatban, vagy amikor már kikerültünk a csoportársaimmal a gyülekezetekbe, és nagyrészt ezen a területen, megyében helyezkedtünk el, akkor láttunk rá nagyon sok mindenre, és akkor ismertük meg őket igazán. Tehát ez elengedhetetlen igazából.
2: Miért pont most, miért készült ez a felmérés? Hát hiszen tudjuk, hogy azért van a megyében sok helyen már említett Ófehérton például, vagy Piricsén, meg biztosan másutt is lehetősége a cigányoknak.
3: Igen, az volt az érdekes, hogy ez a kezdeti lépésként indult el ez a felmérés, de az kiderült belőle, hogy nagyon sok helyen már nagyon komoly missziós szolgálatot végeznek a lelkész testvérek, vagy egyházközségi alkalmazottak. Tehát ez már elindult, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, mert talán nem mindig kapcsoljuk össze ezt a 2 szolgálatot, hogy végezzük a hétköznapi lelkészi szolgálatokat, és itt van egy új fogalom, kicsit vagy az egyházmegyében új fogalom, vagy cigánymisszió, de ez a 2 nagyon sokszor összeér. Tehát megjelenik ugye az említett hitoktatásban, keresztelés, temetés kapcsán, vagy bármilyen olyan alkalomkor, amikor megkeresik az egyházközségeket a cigány testvérek.
1: Cigánymisszióval kapcsolatos felmérés készült a Nyírségi Egyház megyében. Kis Réka missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket feltérképezze a helyzetet. Kis Rékával Demeter Zsuzsa beszélgetett.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Rácz Ervin Lajos lelkipásztor jelmondata: előre, fölfelé. Vallja, az élet túl rövid ahhoz, hogy ne neves, ne higgy és ne szeress. A Párciumi Szatmár németiben Rácz Ervin Lajosnál, a Szatmár szigetlankai református egyházközség lelkipásztoránál Széles Szabolcs járt azért, hogy jobban megismerjük a határon túli református közösséget, amelynek vezetője mindig örömmel tud beszélni az evangéliumról. A lelkipásztor 2017-ben vállalta el a szolgálatot Szigetlankán, azóta pedig a református közösség lélekszáma folyamatosan növekedett. Rácz Ervin a szószéken sem veti meg a humort, a gyülekezetében könnyű zenei keresztjén énekekkel is dicsérik Istent.
2: Ha történelmi Szatmárban gondolkozunk, akkor érdemes a határon túli magyar gyülekezetekre is kitekinteni, hogy milyen élet folyik mindennapjaikban, így a Párciumi Szatmár szigetlankai református egyházközségbe beszélgetést folytatok Rácz Ervin Lajos nagytiszteletű úrral, aki egy nagyon lelkes lelkipásztor, és 2017 óta a gyülekezetnek a vezetője, és ugye nagyon sok szolgálati területen keresztül összekapcsolja itt a kedves református testvéreket, fiataloktól idősekig mindenkit. Nagy tisztelet úr, még mielőtt ugye egy mélyebb beszélgetésbe akár belemennénk, nézzük meg magát a gyülekezetet, mi az, amit érdemes róla tudni, hiszen nem egy nagyon régi gyülekezetre tekintetünk vissza, de mégis lélekszámát tekintve 1046 lelkes egy erős közösségnek mondható.
3: Ahogy anyaországból érkezünk Párciumba, és megérkezünk a határtól 10 kilométerre első Szatmárnémetibe, azaz a megyeközpontba, rögtön ahogy megérkezünk a városba, Szatmár-szigetlankára jövünk be, hiszen ez a gyülekezet az 5 református gyülekezet közül a határhoz legközelebb eső gyülekezet, Szatmárnémeti egyik kertvárosi gyülekezete. Ugye 5 református gyülekezet van Szatmárnémetiben, 2 ősi gyülekezet mellett, a Láncos templom és Németi mellett még 2 külvárosi gyülekezet van a Szamos másik oldalán, balpartján, Szamosnegyed és Kültelek. Nyilván mind a 4 gyülekezet, Láncos, Németi, Szamosnegyed és Kültelek is nagyobbak, mint Szigetlanka, de itt van a németi gyülekezetből leszakadva 1996-tól Szatmár-Szigetlanka református gyülekezete. Valóban egy nagyon lelkes gyülekezet, mondhatom azt, hogy örömmel szolgálok itt. Lassan 9 esztendeje, akkor hívott meg az akkori presbitérium, és azóta próbáljuk közösen az Úristen dicsőségére a gyülekezetet szolgálni, gyülekezet felé szolgálni az Istent. Akkor körülbelül 750 lelkes volt a gyülekezet, most 1046 lelkes, tehát közel 300 lélekkel. Mondhatjuk azt is, hogy gyarapodtunk, de hát ez inkább a megtalálás volt, mint a gyarapodás, mert ugye azt is tudhatjuk, és mindenütt így van ez, a legnagyobb kallódás az nagyvárosokban van. Egy kis településen azért könnyű megtalálni a református híveket, de körülbelül 15 ezer református van Szatmár-Németiben, és most is a 8000 tartozik gyülekezethez, 8500 tartozik gyülekezethez, az a gyülekezethez, tehát még mindig van 6500 kallódó lélek, tehát van még bőven terület arra, hogy missziót folytassuk, és elérjük akár a rádión keresztül is a kedves hallgatókat, kedves gyülekezetet, hogy lássák ők érdemesnek azt, hogy igenis fontos egy közösséghez tartozni, fontos egy gyülekezethez tartozni, hiszen ez a kereszténységünk egyik alapeleme, tehát nem lehetünk partizán keresztények. Persze fontos a hátsó szobában az imádság, ugye éppen az imádság éve van. Nagyon fontos az, hogy lelkileg megerősödjünk, tehát szeretetet gyakorolni csak közösségben lehet, újraépítkezni is csak közösségben lehet, ezért fontos az, hogy mindenki saját belátása szerint, de jöjjön a gyülekezetbe. Hálát adok a Jóistennek azért, mert a szigetlankai gyülekezet ebből a szempontból egy templomjáró gyülekezet.
2: A beszélgetésünket itt a Szatmár-szigetlankai református templomnak a hátsó közösségi terében készítjük, ahol az ifjúságnak egy nagyszerű területe van. Össze szoktak itt gyűlni, beszélgetni, közös programokon részt venni. Nagy tiszteletű úrról pedig mindenki tudja, hogy nagyon energikus, és a humor nem csak a hétköznapokban van jelen, hanem akár az ünnepi alkalmakon is, hiszen a humor az kell az élethez, fontos velejárója. Azért is könnyen nagy tiszteletű úrnak megszólítani a fiatalokat, hiszen én amikor voltam itt több ízben, akkor láttam, hogy azért van fiatal, van merítési lehetőség.
3: Annyi pontosítást csak, hogy nem csak a fiatalok terme ez, hanem az egész gyülekezetnek a terme, de nem baj, abszolút jó kiindulási gondolat ez. Tehát ez a hely, ahol vagyunk, több csoportnak, kis csoportnak a találkozási helye. Ez azt jelenti, hogy nőszövetségből is kettő van a gyülekezetben, tehát van egy hagyományos csigatészta készítő nőszövetségi csoportunk, akik hétfőnként szoktak összegyűlni, körülbelül 2-től este 7-ig, és a lelkész két időpont között valamikor megjelenik, személyesen én, és akkor egy kis biblia magyarázat mellett még beszélgetünk a gyerekekről, unokákról, amikről szoktak a kedves idős testvéreink beszélni, nagyon szeretek köztük lenni, és nagyon jó, hogy van egy ilyen csoportunk is. Azon kívül van egy női bibliórás csoport, inkább a középkorú nőket célozza meg ez a csoport. Ezt nem élvezetem, mert nem jó beleszólni a nők dolgába. Ott a volt segédlelkészünk jár még vissza havonta egyszer a női bibliórát tartani, női lelkész, nagyon jól csinálja ezt. Azon kívül nagyon erős presbiter csapatunk van, nagyon elfoglaltak, és ezt próbálom mindig megérteni, nagyjából középkorak, de amikor itt vannak, akkor oda teszik a vállukat, és nagyon jó közös programokat tudunk szervezni, azt jelenti, hogy van közös horgászás, közös kirándulás, csapat összerázó programok. Azon kívül még van egy klasszikus csoportokon kívül kis KT, nagy KT, gyerekeknek a vallásóra, és a gyerekeknek is két vallásóra van, tehát van szombaton 11-től, és van vasárnap az istentisztelet ideje alatt, mert ez egy másik történet. Istentisztelet ideje alatt a gyerekek, az ötödikesnél kisebb gyerekek bejönnek az istentiszteletre, a közéneknél én lejövök a szószékről, elmondom nekik gyereknyelven a prédikáció lényegét két percben, utána jönnek hátra, gyerekfoglalkozás van, a gyerek nem kell meghallgassák hosszú prédikációt. Gyerekekkel így foglalkozunk, azon kívül van ifjúsági zenekarunk, a Sziget Együttes, amit nagyon ügyesen vezet Pak Krisztina kántornőnk, és van egy felnőtt zenekar, tehát zenekar, ez kettőből áll, a Lanka. És ugye itt vannak az ifjak, akikről kérdeztél. Én nagyon-nagyon szeretem a fiatalokat és az ifjakat. Nagyon nehéz őket olyan szempontból elérni, hogy rengeteg olyan program van, ami konkurál velünk. Mondhatom azt, hogy főleg a tehetségesebb gyerekeket, meg az aktívabb fiatalokat elszippantja más szervezeti, és nem akarok én megsérteni senkit ezzel, mert bizonyára építő szervezetek vannak még, akik a tanulmány különböző területeit próbálják lefedni. Tehetségesek, ők mennek is, és sokszor az ifi marad utoljára, vagy hát az rá később is. És jönnek azok a fiatalok is, akik nem feltétlenül férnek be ilyen tehetségkutató programba. Mondjam így, a huncut a fiatalok is jönnek az ifibe. Ennek nagyon fontos alapelem a humor, amit említettél, de még fontosabb az, hogy ne felejtsük el, hogy mi is voltunk fiatalok. Én hajlamos vagyok még mindig fiatalnak hinni magamat, ami nem biztos, hogy így van már, de akkor is ragaszkodok hozzá, és nem felejtem el azt, hogy milyen csíntevésekben vettem részt talán én is fiatalként. Éppen ezért, ha nem is mindig engedem meg nekik a csíntevéseket, de megértőbben tudok velük foglalkozni, úgy tudok velük beszélgetni, közben azért humorizálunk, közben azért viccelünk, csípkelődünk, viccelődünk, játszunk akár társas játékot itt ebbe a terembe, akár más, és aztán közbe-közbe bizony a Biblia is, sőt nem csak közbe-közbe, mindig előkerül a Szentírás is, és az ige köré épül minden, és amiatt vagyunk itt, de hogy a körítés ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos. Nem mindig sikerül őket lekomolyítani a Biblia felé, de ha minden második, harmadik ifjúsági alkalom már pedig általában így szokott lenni, lekomolyodik annyira, hogy tudunk beszélgetni tényleg mélyen érintő dolgokról, akkor megéri már pedig. Nagyjából 15-20 fős ifjúsági csoporttal itt szombat este szoktunk találkozni, szombat esténként, de azon kívül rengeteg más programunk is van velük, kirándulás, vonatos kirándulás, az ország különböző területére szoktunk menni kirándulni, táborokba megyünk, Csillagponton voltunk, tavaly ugye Balatonnál, és minden, ami adódik, ugye megpróbáljuk kihasználni lehetőségeket, és nagyon jó kis ifi csapatunk van. A humor nagyon-nagyon fontos eszköze mindennek, de szeretném elmondani azt itt még a humorral kapcsolatosan, hogy nagyon sokan komolytalannak gondolják a humort, pedig én a humorban nem ismerek tréfát, ahogy klasszikus mondás is tartja. Az, aki, és most nem sajnáltatni akarom magamat, mert nincs miért, de az, akinek kialakul egy humorérzéke, ezt pszichológusok és lelki gondozók mondják, annak az oka, hogy valami megoldási stratégia ez, akár egy régebben megért traumára, akár problémára, és mondom, nálam ebben nem szabad gondolni semmi gyerekkori traumára, de nagyon is komoly dolog a humor. Persze itt mindig megemlítem, a humor nem azt jelenti, hogy másokat bántok, nem azt jelenti, hogy másokat megalázok, mert az borzasztó, az nem nevezhető humornak, az legfeljebb ízléstelenségnek nevezhető, de én nem hátrálok meg attól sem, hogy egy-két odaillő viccet a szószéken is elsütök, mert hogy mindig azt látom, hogy az érzelmek, és itt a sírást azért könnyebben elő szokták venni a templomokba, de a humor is, és a nevetés is kinyitja a szívet. És ha kinyílik a szív, a figyelem ott van a szószék felé, akkor hullhat az igének a magva. Nem pattan le róla az igének az üzenete, és úgy gondolom nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos eszköze a prédikátornak és a lelkésznek is az, hogy nyitottan, humorral, ízléssel szóljon a hallgatóság felé, és ennek megvan az eredménye. Elsősorban nekünk az a feladatunk, és ezt vallom, hogy az igét, az evangéliumot hirdessük, mert abban van a legnagyobb erő, abban van a legnagyobb erő. Az imádság éve van a református egyházban. Ez is például összetartja a 10 Kárpát-medencei egyház kerületet, mert mindenütt az imádság évét jelölték ki, szükségünk van nekünk is arra, hogy az imádságban megújuljunk, az Istennel való kapcsolatunk belendüljön, és úgy tudjunk ebben előre haladni, hogy közben azért találkozunk, közösségben erősödünk, és hangzik az ége, hangzik a dicsőítés, mert ha egy valakinek a szívét sikerül megszólítani, már megérte.
1: Rácz Ervin Lajos lelkipásztor jelmondata előre fölfelé. Vallja, az élet túl rövid ahhoz, hogy ne neves, ne higgy és ne szeress. A párciumi Szatmár németiben Rácz Ervin Lajosnál, a Szatmár szigetlankai református egyházközség lelkipásztoránál Széles Szabolcs járt azért, hogy jobban megismerjük a határon túli református közösséget, amelynek vezetője mindig örömmel tud beszélni az evangéliumról. A lelkipásztor 2017-ben vállalta el a szolgálatot Szigetlankán, azóta pedig a református közösség lélekszáma folyamatosan növekedett. Rácz Ervin a szószéken sem veti meg a humort, a gyülekezetében könnyű zenei keresztjén énekekkel is dicsérik Istent.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza Önöket a Svédasztal kínálatával.

Tartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre. Az élő környezetért felelős miniszter az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot 2026. július 2-ai kezdettel. Az erről szóló közlemény kedden jelent meg a hivatalos értesítőben. Gajdos László közleményében egyúttal a 2025-ben elrendelt tartósan vízhiányos időszak végét 2026. július 1. napjával állapította meg. A tartósan vízhiányos időszakot a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével rendelte el a miniszter. Az országgyűlés elfogadta az Interparlamentáris Unió rövid nevén az IPU magyar nemzeti csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Az indoklás szerint az újonnan megalakult országgyűlés az elmúlt 9 ciklushoz hasonlóan kinyilvánítja, hogy az IPU 9 alapító országának egyikeként közreműködik a parlamentek legrégebbi globális világszervezetének, az Interparlamentáris Uniónak a munkájában és valamennyi országgyűlési képviselő részvételével megalakítja az IPU magyar nemzeti csoportját. Az országgyűlés felkéri a házelnököt, hogy hívja össze a nemzeti csoport alakuló közgyűlését és a képviselő csoportok véleményének mérlegelését követően terjesszen elő javaslatot a nemzeti csoport alapszabályára. Az IPU magyar csoportja megtartotta alakuló ülését, elfogadta alapszabályát, valamint megválasztotta az elnököt, az első alelnököt és a további alelnököket. Az IPU magyar csoportjának elnöke Kulcsár Krisztián lett. Kovács László, a Magyar Vendéglátóipar Testületének elnöke levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez a műanyag italtartó poharak vendéglátóhelyi forgalmazását tiltó szabályozás felülvizsgálata, illetve a forgalomba hozatallal kapcsolatos tiltó rendelkezés hatályba lépésének elhalasztása érdekében. Tájékoztatások szerint július 1-től életbe lépett a műanyag italtartó pohár forgalomba hozatalát tiltó szabályozás, amely a jelenlegi piaci viszonyok között komoly nehézséget okozhat a vendéglátóhelyeknek, ezért az érdekképviselet a probléma megoldása érdekében a kormányzat segítségét kéri. Az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyag termékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló kormányrendelet alapján 2026. július 1-től tilos az italtartó pohár forgalomba hozatala, beleértve annak fedelét is. A jogszabályi előírással kapcsolatban több gyakorlati probléma is felmerült a szervezet szerint. Ezek között kiemelték, hogy a vendéglátóipar szereplői számára a polipropilén és a polietilén bevonatos papírpoharak jelenleg nélkülözhetetlen termékek. Az elmúlt 2 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával 2022-ben indult, csaknem 11 milliárd forintból megvalósított szociális energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a
Szeretett Szolgálat Alapítványának segítségével. A programhoz kapcsolódó Zöld Fűtés nevű pályázaton nyertes háztartások a kiépített elektromos csatlakozásnak és az előre fizetős villanyóráknak köszönhetően tiszta és biztonságos módon fűthették otthonukat. A projekt révén összesen

0: 171 településre jutott el a támogatás.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, záporzivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: hiszem, hogy számít.
1: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Svédasztal, az Európa Rádió délutáni magazinműsora. A szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Következzen kínálatunk 17 óráig. Hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, majd hitéleti gondolatokat adunk. Fél ötkor regionális hírösszefoglalunkat, a régió krónikát hallhatják. Ezután témánk lesz, hogy a kánikulai hullám próbára teszi a mezőgazdasági növényeket, a zöldség-gyümölcs kultúrában végzetes károkat okozhat, ez tovább fokozza az aszály. A témában Apáti Ferenccel, a Fruitweb elnökével beszélgetünk fél öt után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 17 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 1-én az Anna Máriák és Tihamérok ünnepelnek névnapot. Az Anna Mária az Anna és a Mária nevek összekapcsolódásából jött létre, jelentése kegyelmezett. A név a 2000-es évek elején még szerepelt az első 100 legnépszerűbb név között, 2010-ben már ritka női névnek számított. A Tihamér szláv magyar eredetű, a Tihomir névből ered, jelentése csendes béke. Július 1-e Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja, Semmelweis Ignác a gyermekágyi láz okának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére. Semmelweis Ignác 1818. július 1-én született Budán, 1844-ben avatták orvosdoktorrá, pályáját a Bécsi Szülészeti Klinika asszisztenseként kezdte. Elsőként mondta ki, hogy a gyermekágyi láz nem önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyagok okozta fertőzés következménye. Július első napja a köztisztviselők napja is. A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete 1996-ban kezdeményezte, hogy a köztisztviselői törvény 1992. július 1-jei életbe lépésének emlékére Magyarországon ez a nap legyen a köztisztviselők napja. 1997-ben tartották meg először. 1506-ban ezen a napon született II. Lajos, jagellóházi magyar és cseh király, aki a mohácsi csatából menekülve esett el. 1798-ban e napon Napóleon Bonaparte elfoglalta Alexandriát Egyiptomban. 1838-ban, július első napján Pesten kinevezték az első országos állatorvost. A helytartó tanács 1836-ban pályázatot hirdetett egy Pesten felállítandó országos állatorvosi állomás létesítésére és annak vezetői állására. A pályázat egyik feltételeként a magyar nyelv ismerete szerepelt, ezért nem jelentkezett rá senki. Két évvel később újra meghirdették az állást, és egyúttal felkérték Zlamál Vilmost, adja be pályázatát. 1838. július 1-én őt nevezték ki első országos állatorvossá Pesten. 1844-ben megszületett Kisfaludi Strobl Zsigmond, kétszeres Kossuth díjas szobrász, a budapesti szabadságszobor alkotója. 1913-ban ezen a napon született Szabó Iván, Munkácsi Mihály díjas szobrászművész. 1961. július 1-én született Lady Diana, walesi hercegné, Károly herceg első felesége. 2004. július 1-én halt meg Marlon Brando, Oscar és Golden Globe díjas amerikai színész.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

A harag csillapítása. Haragszom rád, mert nem szeretsz, dalolta az énekes a valamikori slágerben. Ha jobban belegondolunk, a legtöbb harag alapja az, hogy ami történik, az nekem nem jó, vagy szerintem nem jó. Ebből az érzésből születik a rosszallás, felháborodás és a harag. Haragudni rossz dolog, nem kellemes érzés. Valahogy túl kellene lépni rajta, meg kéne szabadulni tőle. A világ egyik fele úgy szabadul meg, hogy kiéli, szabadjára engedi. Erőszakkal válaszol erre az érzésre, és úgy próbálja csillapítani a haragját, hogy fájdalmat okoz, szóval és tettel. Sajnos egyre gyakrabban halljuk, hogy vétlen, ártatlan, a haragvó számára idegen embereket sújt az indulat, a bosszú. Bár csípőből tüzelni, még a vadnyugati filmek szerint is kockázatos dolog. A számolj fiam százig, mielőtt haragból mondanál valamit, hasznos tanács, sokat segíthet a konfliktusok kezelésében. S még jobb, ha nem csak számolunk, hanem gondolkozunk is. Mérlegelünk, és megpróbáljuk a másik szemszögéből is látni a dolgokat. Rossz tanácsadó a harag. Csillapítsuk hát a magunkét és a másokét. Van egy régi bevált recept. Ha miattad van, kérj bocsánatot. Ha te haragszol, benne tombol az indulat, te bocsáss meg. Ha érte haragszol, nem ellene, akkor se húzd fel az orrod, beszéld át a dolgokat, s meglátod, jobb lesz. Valahol azt olvastam, nem jó másnapra átvinni ezt az érzést. Ma még elviselhető, de holnapra eltéve egyre erősebb lesz, mint a csili, s végül élvezhetetlenné válik tőle az életed.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. július 1-én szerdán 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára a Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén, közölte a szervezet. Azt írták, a hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte csaknem 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag kézirat és 25 ezer média elem készült el. Kiemelték, a program célja a digitális tananyagok és az előadások fejlesztése, melyek moduláris felépítésének köszönhetően a felsőoktatási intézmények igényeihez igazíthatók. A fejlesztés 7 kiemelt képzési területre, többek mellett az egészségtudományi, műszaki, gazdaságtudományi, agrárpedagógus képzésekre fókuszált, ismertették. Jelezve, a digitális tananyagok az e-learning.nu.hu oldalon tervezetten a nyár folyamán válnak elérhetővé. Az élet túl rövid ahhoz, hogy ne neves, ne higgy és ne szeress. Ez Rácz Ervin Lajos lelkipásztor jelmondata. A párcímű Szatmár Németiben a Szatmár szigetlankai református egyházközségben a lelkipásztor 2017-ben vállalta el a szolgálatot, azóta pedig a református közösség lélekszáma folyamatosan növekszik. Rácz Ervin a szószéken sem veti meg a humort, a gyülekezetében könnyű zenei keresztjén énekekkel is dicsérik Istent.
2: Ahogy anyaországból érkezünk Párciumba, és megérkezünk a határtól 10 kilométerre első Szatmár-Németibe, azaz a megyeközpontba, rögtön ahogy megérkezünk a városba, Szatmár-Szigetlankára jövünk be, hiszen ez a gyülekezet, az 5 református gyülekezet közül a határhoz legközelebb eső gyülekezet, Szatmár-Németi egyik kertvárosi gyülekezete. Ugye 5 református gyülekezet van Szatmár-Németiben, 2 ősi gyülekezet mellett, a Láncos templom és Németi mellett még 2 külvárosi gyülekezet van a Szamos másik oldalán, balpartján, Szamosnegyed és Kültelek. Nyilván mind a 4 gyülekezet, Láncos, Németi, Szamosnegyed és Kültelek is nagyobbak, mint Szigetlanka, de itt van a németi gyülekezetből leszakadva 1996-tól Szatmár-Szigetlanka református gyülekezete. Valóban egy nagyon lelkes gyülekezet, mondhatom azt, hogy örömmel szolgálok itt. Lassan 9 esztendeje, akkor hívott meg az akkori presbitérium, és azóta próbáljuk közösen az Úristen dicsőségére a gyülekezetet szolgálni, gyülekezet felé szolgálni az Istent. Akkor körülbelül 750 lelkes volt a gyülekezet, most 1046 lelkes, tehát közel 300 lélekkel. Mondhatjuk azt is, hogy gyarapodtunk, de hát ez inkább a megtalálás volt, mint a gyarapodás, mert ugye azt is tudhatjuk, és mindenütt így van ez, a legnagyobb kallódás az nagyvárosokban van. Egy kis településen azért könnyű megtalálni a református híveket, de körülbelül 15 ezer református van Szatmár-Németiben, és most is a 8000 tartozik gyülekezethez, 8500 tartozik gyülekezethez, az a gyülekezethez, tehát még mindig van 6500 kallódó lélek, tehát van még bőven terület arra, hogy missziót folytassuk, és elérjük akár a rádión keresztül is a kedves hallgatókat, kedves gyülekezetet, hogy lássák ők érdemesnek azt, hogy igenis fontos egy közösséghez tartozni, fontos egy gyülekezethez tartozni, hiszen ez a kereszténységünk egyik alapeleme, tehát nem lehetünk partizán keresztények. Persze fontos a hátsó szobában az imádság, ugye éppen az imádság éve van.
1: Az elmúlt 2 évben az ország leghátrányosabb helyzetű, többek között Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre, közölte a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet tájékoztatása szerint a 2022-ben indult, csaknem 11 milliárd forintból megvalósított szociális-energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretett Szolgálat alapítványának segítségével. Az ezekkel megtermelt bevételekkel az elmúlt két fűtési szezonban az érintett családok 263 millió forint értékű energiában részesültek. A programhoz kapcsolódó zöld fűtés nevű pályázaton nyertes háztartások a kiépített elektromos csatlakozásnak és az előrefizetős villanyóráknak köszönhetően tiszta és biztonságos módon fűthették otthonukat. A projektben összesen több mint 170 településre jutott el támogatás. A Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója Pécsi Beáta Ágnes kezdeményezésére már második alkalommal tartotta a kerekasztal beszélgetést a kiemelt figyelmet igénylő tanulók támogatásának lehetőségeiről. BTMN, SNI, ADHD egyre ismertebb fogalmak ezek már a köznevelésben. Olyan gyerekeket jellemeznek így, akik valamilyen nehézséggel kerülnek be a nevelési oktatási rendszerbe. Interaktív délutánon foglalkoztak a szakemberek olyan témákkal és azok gyakorlati megvalósításával, melyek az integráló intézmények pedagógusainak nyújtanak segítséget. Magyarországon, így megyénkben is tendencia, hogy a kiemelt figyelmet igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekeket integrált nevelés oktatásban részesítik. Pécsi Beáta Ágnest a Nyíregyházi Tankerület igazgatóját hallják.
3: A mostani konkrét összejövetel az arra irányul, hogy mivel nagyon nagy a tankerület, egyrészt ezért több csoportba osztva találkozunk egy ilyen interaktív kerekasztal beszélgetés keretében, aminek két része van. Az első rész egy ismétlő rész igazából, illetve egy jó gyakorlat átadó rész, amikor a szakemberek, a pedagógiai szakszolgálatnak a vezetői, illetve a szegregált intézményeinknek, az egymiknek az intézményegység vezetői egy rövid előadást tartanak, aminek van egy íve. Tehát elindulunk onnan, hogy mi is a funkciója a szakszolgálatoknak, milyen keretek között tud működni, mit jelentenek a szakértői véleményben leírtak, hogy együtt közösen tudjuk ezeket értelmezni, és a neurodivergens problémáknak egy ívét írjuk le. Tehát, hogyha az előbbi terminológiáknál maradunk, akkor a BTMN-től eljutunk az SNI-ig, vagyis eljutunk az ADHD, illetve az autizmus spektrum zavarig, amelyek olyan állapotok, amikor másképpen fejlődik a gyermeknek a gondolkodásmódja, az agya gyakorlatilag, és ugye az érzékenyítés az talán ott van benne, hogy szeretnénk egy olyan közös látásmódot kialakítani, hogy ilyen esetekben ismerjük fel, fogadjuk el ezt az állapotot, mert akkor fogunk tudni a gyermekek érdekében együtt közösen megfelelő lépéseket tenni. Mert itt szükség van arra is, hiszen ha integráltan tanul egy ilyen ADHD-val vagy autizmus spektrum zavarral küzdő gyerek egy többségi iskolában, azért itt nem csak a tanítónéninek, hanem az osztálytársaknak, a többi szülőnek is jobban és másképpen kell odafigyelni.
1: Elgázolt egy embert a vonata a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Máté Szalkán kedd délután, közölte a Katasztrófa Védelem a honlapján. Azt írták, a baleset a Kinizsipál utcai átjáró közelében történt. A vonaton 12-en utaztak nekik, a Máté Szalkai hivatásos tűzoltók segítettek a biztonságos átszállásban. A Mávinform tájékoztatása szerint a tegnap Fehérgyarmatról Vásárosnaményba tartó Kocsordról délután 3 óra előtt tovább indult vonat ütött el egy embert, aki a jelenlegi információk alapján életben van. Az utasok pótlóbusszal Vásárosnaményig mehettek. Onnan a délután 4:30-kor induló vonat helyett pótlóbusz járt Máté Szalkáig abban az időszakban.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A kánikulai hullám próbára teszi a mezőgazdasági növényeket, a zöldség-gyümölcs kultúrában végzetes károkat okozhat. Ezt fokozza az aszály. Erről beszélgetett Apáti Ferenccel, a Fruitweb elnökével, Tóth Temese.
2: Amikor legutóbb itt voltam, azzal fejeztük be a beszélgetést, hogy néhány nap is jelentős változásokat hozhat a gyümölcs-zöldség fronton, sőt az egész mezőgazdaságban. Most mi a helyzet, hogy beállt ez a nagy kánikula?
3: Az előttünk álló másfél, de lehet, hogy 2 vagy 3 hétben nagyon kemény kánikulai hullámot prognosztizálnak. Ez 38-40 fokos hőmérsékleteket jelent. Úgy, hogy a talajokból azért a legtöbb magyarországi térségben még mindig hiányzik a víz. Voltak térségek, főleg Dunántúl, amelyek egész jó csapadékokat kaptak május-június folyamán, de ez a 40 fokos kánikula nagyon-nagyon keményen próbára fogja tenni a növényeket. Az öntözetlen kultúrák erősen meg fogják sínyleni, független attól, hogy gyümölcs vagy zöldségkultúráról van-e szó. A zöldségtermőterületünk 90%-a öntözött, de azért vannak még, főleg a csemege kukoricában öntözetlen kultúráink. Azokat lehet, hogy nem túlzás úgy fogalmazni, a következő másfél hétre várható kánikula lehet, hogy ki fogja végezni. A gyümölcsökben alapvetően nem megy ilyen gyorsan ez az úgynevezett kivégzési folyamat, de a gyümölcs méretek csökkenése, a gyümölcs elaprósodása, az érés rohamos felgyorsulása lehet a következménye annak, hogy jön egy kánikulai hullám, ami azt jelenti, hogy visszafogottabb lesz a minőség a gyümölcs méretek okán, összetorlódik az érés, nagyon rövid idő alatt kellene nagyon nagy mennyiségeket betakarítani, a nagy mennyiségek bele szőve azt is, hogy a fagykárok már azért komoly kieséseket okoztak, de az, ami maradt, annak az érése, betakarítása, szürete egy nagyon rövid ciklusra fel fog gyorsulni.
2: Vegyük sorba akkor, hogy minek is van most szezonja, és azok milyen állapotban vannak az időjárás függvényében.
3: Kezdjük a zöldségekkel. A zöldborsó betakarítása most már 1-1,5 héten belül véget ér. Eddig egész jó hozamukkal zajlott a betakarítás, főleg úgy, hogy a zöldborsót nagyobb részt öntözött körülmények között termesztjük, így a tavaszi aszály kevésbé volt negatív hatással a termésre. Ellenben a szezon utolsó 1-1,5 hetében ez az őrült kánikula nagyon össze fogja húzni a betakarítási időszakot, aminek kényszerű következménye lehet minőségi és mennyiségi veszteség egyaránt. Nagyon gyorsan érik túl, vénül el ilyenkor a zöldborsó, és lehet, hogy időben sem érnek oda a kombányok, hogy betakarítsák. A csemege kukoricánál, mint említettük, az öntözetlen kultúrák, amelyeket nagyjából július közepétől augusztus elejéig takarítunk be, nagyon komoly kieséseket szenvedhetnek el. A többi zöldségkultúra az intenzív zöldségek, gyökérzöldségek, hagymafélék és a többi gyakorlatilag 100%-ban öntözöttek, így túl fogják élni az aszályt és a kánikulai hullámot, de amikor 40 fok 20% körüli relatív páratartalommal párosul, illetve az UV-sugárzás is ebben az időszakban a legmagasabb, akkor még az öntözött kultúrák is csak a túlélésre tudnak játszani, és nagyon komoly, akár 20-30%-os termés csökkenést szenvednek el, mert a légköri aszály okozta stressz, és az UV-sugárzás olyan kemény stresszt jelent a növényeknek, hogy öntözéssel ezt nem lehet kompenzálni, csak mérsékelni. A gyümölcsök esetében a cseresznye szezonnak most már 1-1,5 héten belül vége. Egy bő fél termést tapasztaltunk, ami merőben jobb, mint a tavalyi 10-20%-os termés, annak ellenére, hogy főleg a május elsői fagyok után még gyengébb termést vártunk. Sok helyen apró maradt a cseresznye, főleg az öntözetlen ültetvényekben, és az apró cseresznye az gyakorlatilag eladhatatlan volt, vagy csak nyomott áron talált gazdára. Amit el lehetett adni, az a 28-30-32 pluszos méretű cseresznye, aminek a termelők szemszögéből nézve tűrhető ára volt. Elkezdődött, és most már javában zajlik, hát igazából egy 3 hete a kajszi barack és az őszi barack szezonja. Itt is nagyjából bőfél termést látunk, sőt megkockáztatom, hogy lehet a végelszámolásra lesz egy 60-70%-os termés is, ha a következő másfél heti kánikula nem okoz nagy kieséseket, és ha ez a kánikulai hullám nem tart tovább, mint a belátható egy másfél hét, ha ez hetekig kitart, akkor ott is komoly mennyiségi, minőségi veszteségek lehetnek a gyümölcs elaprósodása okán. A megyszezon javában tart, nagyon gyenge terméssel, 60 ezer tonna termés potenciál mellett tavaly 40 ezer tonnát születeltünk, most pedig 30 ezer tonnát várunk, és nem jön jól, hogy a megyre is érkezik a kánikula, mert azt a kevés termést megint csak össze fogja tolni egy nagyon szűk időszakra ez a hőség. Rohanni fogunk a betakarítási munkákkal, rohanni fogunk a biológiai folyamatok után, és még azt a kis mennyiséget sem fogjuk tudni időben vagy jó minőségben betakarítani, amit a tavaszi fagyok megkíméltek. A szilva szezonja is indul, de nagyon komoly terméskiesések vannak, különösen a korai fajtákban, így ugyan még teljesen pontos képünk a szilváról nincs, a prognózis most készül, egy harmad és fél termés közé várjuk a mennyiséget, ami a szilva esetében megint nem fog túlzottan sok örömet okozni a gazdálkodóknak. Az alma is körteszületőtől értelemszerűen még távolabb vagyunk. Körtét lényegében már elhanyagolható mennyiségben termelünk, 1800 hektáron 10.000 tonna körüli mennyiségben, de igazából ez a 10.000 tonna alig látszik a piacon a nagy körte termelők árnyékában, akik hárman együtt termelnek 1 millió tonnát, ezek a belgák, hollandok és az olaszok. Az alma termésünk az várhatóan alulmúlja a tavalyit, bár pontos prognózis körülbelül 2 hét múlva fog készülni. 500 ezer tonna körül lenne a termés potenciálunk almában, tavaly 170 ezer tonna volt a született mennyiség, és most lehet, hogy meg fog állni 150 ezer tonna magasságában. Tulajdoníthatóan a különösen az észak-keleti országrészt, ahol a hazai almaültetvények 3/4-e található, sújtó nagyon kemény április és májusi fagykárokat. Úgyhogy összességében felemás, de semmiképp nem szívdelítő a helyzet zöldséggyümölcságazati fronton.
2: Amikor múltkor beszéltünk, emlegettük, hogy ugye lehet védekezni most már azért a jég ellen, lehet védekezni ugye öntözéssel a szárazság ellen. Ez a kánikula az, amit nem nagyon tudnak kivédeni a termelők, a termesztők.
3: Szárazság ellen a legjobb védekezés az öntözés értelemszerűen, de se közel, se távolna gondoljuk azt, hogy az öntözés az asszállyal összefüggő minden problémánkat megoldja, még az öntözett kultúrákban sem. A talajműveléstől kezdve a tápanyaggazdálkodás keresztül, sőt már a fajta választástól kezdve nagyon széles az az eszköztár, amit bevethetünk annak érdekében, hogy minél több vizet őrizzünk meg a talajban, minél jobb kondícióban legyenek a növények, és felkészülten várják az ilyen stresszes időszakokat. Számos termesztés technológiai elem van, hogy az ilyen kemény stresszes időszakok kárhatásait ne megszüntessük, de legalább mérsékeljük. A szántóföldi növénytermesztő ágazatokban, tehát a gabon és olajnövényeknél ez egy sokkal nehezebb kérdés, mert ott a 4 millió hektárból nem fogunk tudni öntözni 3-400 ezer hektárnál többet, ha megfeszülünk, akkor sem, és a maradék 3,6-7 millió hektáron öntözés nélkül kell megoldani az asszályok elleni védekezést. A zöldség-gyümölcs ágazatokban van annak elvi realitása, hogy 100%-ban öntözött kultúrák legyenek. A zöldségek már most is majdnem 100%-ban öntözöttek, a gyümölcsöknél még komoly az elmaradás, de ebben van behozni valunk.
2: De a meleg ellen nincs védelem.
3: A meleg ellen az egyetlen védelem az öntözés, amivel tudja magát a növény hűteni, amivel csinálunk egy kicsit párásabb mikroklímát, és amivel azt a vízpótlást megoldjuk, amivel a növény legalább életben tartja magát, de érdemi megoldás, jó megoldás az ilyen hőstresszek ellen nincs.
2: Évek óta minden szezonban rendszeres interjúkat és beszámolókat készítek önnel. Ennek fényében mondhatom, hogy valahogy nekem úgy tűnik, hogy évről évre rosszabb és rosszabb a helyzet, ami a klímát illeti. Lehet ezt mondani?
3: Azt hittem, hogy az fog kijönni a gondolat második felében, hogy évről évre ugyanarról beszélünk, de valóban így igaz, hogy nem, hogy ugyanarról beszélünk, hanem mintha évről évre rosszabb lenne. Való igaz, a tavaszi fagyok minden éves vendégeink, az aszályos időszakok és a hőstresszek minden éves vendégeink. Tavaly talán a hőstressz megkímélte a növényeket, szárazság volt a nyár második felében, de kemény 40 fokos kánikulák nem, most az is van. A vihar és jégkárok szintén idén ugyan lokálisak, de minden évben itt vannak, és az idei évben is okoztak már egyes térségekben komoly károkat, mint ahogy vannak extrém csapadékos időszakok, vagyis előfordulhat az, hogy van időszak, amikor 3 hónapon keresztül nem látunk esőt, majd egy nap alatt lejön 2 havi mennyiség. Minden extrém folyamat ugyanúgy csak másik irányból káros. Ha ezt nézzük, akkor ezek az extrém időjárási jelenségek az utóbbi években csak szaporodtak.
2: Mit tudnak tenni a növénynemesítők? Mennyire tudják úgy fejleszteni ezt az oldalt, hogy valahogy ilyen szárazságtűrő, kánikulatűrő, vagy ennyire radikális irányba már nem lehet a növénynemesítés terén sem elmenni?
3: A növénynemesítés az egy nagyon-nagyon összetett szakma, aminek a legmélyebb bugyraiban nem szeretnék belemenni. Nyilván a nemesítőknek van a kezében eszköz vagy fegyver, de ez sem végtelen, nem korlátlan. A nemesítés eszközeivel sem lehet legyőzni minden stresszt. Nyilván vannak olyan fajták vagy hibridek, amelyek az aszálstressznek jobban ellenállnak, vagy kevésbé. Vannak olyan fajták, amelyek jobban vagy kevésbé fagytűrőek, és úgy tűnik, hogy a következő évtizedekre ez a nemesítésnek meghatározó iránya lesz, mint ahogy már legalább egy évtizede meghatározó iránya, de ezt tudni kell, hogy bármilyen fajta nemesítési munka több éves, de még inkább egy-két évtizedes távlatban hoz eredményt.
2: Akkor ez nem csak egy ilyen generációs siránkozás, amikor a nagymamák azt mondják, hogy drágám, hát nincs olyan őszi barack, mint az én időmben.
3: Ez egy nagyon relatív kérdés. Nyilván a fajta használat nagyon sokat változott, a fajta használat változását kikényszerítette az időjárás átalakulása, kikényszerítette a piaci követelmények változása. Én úgy érzem, úgy gondolom, hogy az íz az most egy másodlagos szempont egy gyümölcs fajtánál, de az, hogy tetszetős küllemű legyen, jó gyümölcsméretű, szép színeződésű, kemény húsú, jól tárolható és jól pulton tartható, az ma már fontosabb szempont, mint hogy finom legyen az íze is. Ugyanis hiába van egy nagyon-nagyon ízletes legyen barackunk, hogyha kitesszük a bolt polcára, és másnapra kifolyik a ládából. Ezt a mai kereskedelem nem tudja tolerálni. Tehát vannak szempontok, amelyek a mai, mondjuk úgy modern kereskedelemben megelőzik az ízvilágot.
1: A kánikulai hullám próbára teszi a mezőgazdasági növényeket, a zöldség-gyümölcs kultúrában végzetes károkat okozhat. Ezt fokozza az aszály. Erről beszélgetett Apáti Ferenccel, a Fruitweb elnökével, Tóth Temese.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét hallgassuk meg, Lukács evangélium a 16. fejezetének 19. és azt követő verseiből szól hozzánk. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá és nyaldosták a sebeit. Szembetűnő az, hogy a koldus meg van nevezve. Pedig általában a nagyoknak a nevéről emlékeznek meg, és a szegényekről és a koldusokról csak annyit mondanak, hogy egy koldus, egy szegény, egy nyomorult, egy senkiházi, és még lehetne folytatni a sort. Mennyire nagy itt az ellentét? A gazdagnak még a neve sincs megörökítve, és az, aki enyhületet keresett volna, aki morzsalékot keresett volna a gazdag ember asztalánál, aki ott gyötrődött fekélyeiben azon az udvaron, ahol mások nap mint nap lakomáztak, nagy ünnepségeket, dínomdánomokat tartottak, ő Lázár, őt az életkönyve, a Biblia névleg említi. Azt mondja itt az Úr Jézus Krisztus, hogy ez a példázatbeli gazdag ünnepeken öltözött bíborba és patyolatba, mert talán ő ezt megtehette volna, hogy csak ilyenkor vegye fel a szép, a gazdag ünneplő ruhát, hanem nap mint nap. És ebben van a hivalkodás. Ő mutatja a gazdagságát, hivalkodik a gazdagságával, henceg. És aztán az asztalánál ott vannak a jobb módú emberek, a külön kiválasztott baráti körnek kiváltságos tagjai. Közben ott van egy koldus, de észre sem veszik. És az sem, amikor már nincs ott, amikor meghal, az sem feltűnő. Igen, ám csak, hogy az események más fordulatot vesznek. Az, aki azelőtt minden nap ilyen fényes öltözékekbe öltözött, és aki lakomákat rendezett, ez az ember a pokolra kerül, és kínok között gyötrődve, felemelve tekintetét meglátja az Ábrahám kebelére került Lázárt, ahová angyalok vitték. Ekkor felkiált, atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam. Küldd el Lázárt, újja hegyét márcsa vízbe, hűsítse meg a nyelvemet, igen gyötrődöm elánkban. Nem kell nekünk nyilván szó szerint vennünk, mert ha példázat, akkor annak a képisége, a mondani valója legyen itt előttünk. Emlékezzünk az Úr Jézus szavaira, szegények mindig is lesznek közöttetek. Ahogyan ott volt koldus, és volt szegény. Mindig is lesz olyan ember, aki vár a segítségre. És ami ellentétes ott, nem adatott meg a segítség, ott nem adtál segítséget, nem nyújtottál segítőkezet, nem voltál irgalmas. Irgalmatlanul fogsz gyötrődni. Ha könyörtelenek, irgalmatlanok vagyunk, akkor Isten könyörületességét, hozzánk való irgalmasságát nem becsüljük. Boldogok azok, akik irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. A mai ige magyarázat a Körös Tárkányban szolgáló Sebestyén László Edel lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat.

0: esetek 90%-ában a hirtelen felerősödő szél miatt kellett segítséget kérni. Fák dőltek ki, nagyobb faágak törtek le, és ezeket kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Két épületbe is villám csapott. A Borsod megyei Selyeben egy elhagyatott régi tornaterem tetőszerkezetébe csapott a villám, ki is gyulladt emiatt az épület. A 450 négyzetméteres tető 5 négyzetméteren égett, végül a tűzoltók sikeresen eloltották a tüzet. A Nógrád megyei Palotáson pedig egy családi ház kéményébe csapott bele a villám. A szóvivő tájékoztatása szerint összesen 14 épületben keletkezett kár a vihar miatt, jellemzően házak tetőszerkezetét bontotta meg az erős szél. Püspökladányban egy sportcsarnok tetejét tépte le a szél, 30 négyzetméteren, de a településen családi házak is megsérültek, mint ahogy Debrecenben is. Az erős szél főleg cserepeket vitt le a házak épületek tetejéről, továbbá lemeztetőket emelt meg, és kéményeket döntött le. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető. A kormány előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg, a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az előző években a stabilitás hiányzott, a költségvetés nem volt transzparens, úgy került a parlament elé, hogy a tárgyévig akár még 8 hónap is hátra volt. Ez nem felelős tervezés, hangsúlyozta a politikus. A kapkodásnak és felkészületlenségnek meglettek a következményei, a hibák, a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság. Az idei költségvetést például még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna, 8-szor módosították, hangsúlyozta a tárcavezető. A pénzügyminiszter hozzátette, a Tisza kormány szakít a rossz gyakorlattal, ahogy a tervezési dokumentumban is leírják, a kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre. Tóth Árpád korábbi kórház igazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök. Olvasható a június 30-án megjelent magyar közlönyben. Hegedűs Zsolt az egészségügyért felelős miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-én lépett hatályba, áll a dokumentumban. Július 1-e Semmelweis nap. Semmelweis Ignác orvos az anyák megmentője születésének napja 1992 óta az egészségügyi dolgozók ünnepe hazánkban. Ehhez kapcsolódva idén első alkalommal szervezett konferenciát Hivatás és hitvallás hálaadás az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáért címmel a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Magyar Református Szeretett Szolgálat kórház lelkészi szolgálata Debrecenben. A Református Egyetemi Templomban tartott fórumra a Debreceni Egyetem klinikai központjához tartozó kórházak munkatársait hívták meg. A klinikákról, a Nagyerdei kampuszról, a Kenézi kampuszról és a Berettyó újfalui Gróf Tisza István kampuszról. A konferencia egyik szervezője Gál Judit kórházlelkész volt, akinek a szerkesztésében most jelent meg egy kis kötet Fellélegzés címmel, amiben a betegágyak mellett dolgozók imáit gyűjtötték egybe. A Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítvány kórházlelkészi szolgálatának kiadványáról beszélt rádiónknak Gál Judit.
1: 2026 az imádság éve, és megfogalmazódott, hogy vajon hogy tudnánk valahogy az imádsággal segíteni. Ennek a kötetnek a címe az lett, hogy fellélegzés, amire szükség van naponta, szükség van a léleknek, szüksége van a testnek, és megpróbáltuk tényleg úgy összeállítani ezt a kis könyvet, kórházlelkészek, hogy azokat a területeket megfogalmazni ezekben az imádságokban, amivel szembesül egy-egy kórházi dolgozó a hétköznapokban, a krízisekben, a

0: stresszben, a megfáradásban, az ügyeletekben, a mentősök, amikor hívják őket, és amikor visszaérkeznek, a gyerekosztályon levők mellett, a haldoklók mellett, tehát kimondottan rövid imádságokat fognak találni a dolgozók ebben, amik ezekről a helyzetekről szólnak, még az adminisztrációról is, és a különböző eszközökért való háláról is. Egyébként ez egy országos kiadvány, 46 kórház lelkész van jelenleg a református egyházon belül, fél csapat vállalta ezt, hogy megírja, illetve több vállalás is lett volna, de így állt össze egy kórház lelkész találkozón született meg a végleges döntés, ott állítottuk össze a tartalmat, és ott voltak a vállalások is. Hála Istennek nemrég volt egy rendezvényünk Budapesten, ahol sok kórház lelkész ott volt, tehát ők már vitték is a sajátot, tehát kint van már a kórházakban, és a kórház lelkészek fogják szétosztani a saját munkatársaiknak. Sajnos az anyagi keretek voltak behatároltak, 2000 példány készült el.
1: A kánikula próbára teszi a mezőgazdasági növényeinket, a zöldség-gyümölcs kultúrákban végzetes károkat okozhat, ezt tovább fokozza az aszály. Az öntözött gyökérzöldségek, hagymafélék túlélik a jelenlegi időjárási anomáliát. A cseresznyetermés jobb, mint a tavalyi, elkezdődött a kajszi és őszi barack szezon, akár 60-70%-os termés is lehet a becslések alapján. A megy szezon közepén már látszik, hogy rendkívül kevés mennyiségre számíthatnak. A szilvatermés harmada lesz az ilyenkor szokásosnak. A körtetermés elenyésző, az almatermés pedig még a tavalyit is alul múlhatja az áprilisi fagyok miatt. Apáti Ferencet, a Foodweb elnökét hallják.
2: A zöld borsó betakarítása másfél héten belül véget ér. Eddig egész jó hozamukkal zajlott a betakarítás, ellenben ez az őrült kánikula nagyon össze fogja húzni a betakarítási időszakot, aminek kényszerű következménye lehet minőségi és mennyiségi veszteség egyaránt. A csemege kukoricánál az öntözetlen kultúrák, amelyeket nagyjából július közepétől augusztus elejéig takarítunk be, nagyon komoly kieséseket szenvedhetnek el. A többi zöldségkultúra, az intenzív zöldségek, gyökérzöldségek, hagymafélék és a többi 100%-ban öntözöttek, így túl fogják élni az aszályt, de amikor 40 fok 20% körüli relatív páratartalommal párosul, illetve az UV-sugárzás is ebben az időszakban a legmagasabb, akkor akár 20-30%-os termés csökkenést szenvednek el. A cseresznye szezonnak másfél héten belül vége. Bőfél termést tapasztaltunk, ami jobb, mint a tavaly javában zajlik, a kajszibarack és az őszibarack szezonja. Bőfél termést látunk, sőt lehet a végelszámolásra lesz egy 60-70%-os termés is. A megy szezon javában tart, nagyon gyenge terméssel, 60 ezer tonna termés potenciál mellett tavaly 40 ezer tonnát születeltünk, most pedig 30 ezer tonnát várunk. A szilva szezonja is indul, de nagyon komoly terméskiesések vannak, különösen a korai fajtákban. Harmad és fél termés közé várjuk a mennyiséget.
1: A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Duna-Dráva Nemzeti Park hírlevelében. A hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Minél inkább természethű lesz az itatunk, annál inkább kedvelni fogják a madarak is. A természetközeli látvány megalkotásához kiválóak a patakkövek, a sóderágy, a betelepített vízi növények, írták közleményükben. Fontos az is, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyet kapjon, mert így védhetjük a madarakat a tűzőn napsütéstől, és a víz lassabban párolog. Az itató olyan helyre kerüljön, ahol nem érik el a macskák, és legyenek a közelben cserjék, fiatal fák, amelyeket az énekes madarak gyorsan elérhetnek veszély esetén. Kitértek arra, hogy az itató a madarak fürdése szempontjából is lényeges eleme a kertnek. A tollazat tisztán tartása a madarak állandó létfontosságú tevékenysége. Hangsúlyozták, itatásra a legmegfelelőbb az esővíz, és amennyiben a medencének nincs átfolyása, gondoskodni kell a víz rendszeres cseréjéről. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Kisjuhászné Barta Katalin vagyok, a Szabolcs-Bálkai Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét a Timóteushoz írt első levél, második rész, első versétől olvasom a hetedik versig. 1 Timóteus 2, 1-től 7-ig. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságul a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Pál látja, hogy fiatal munkatársában megbízható embert talált. Most gyülekezeteket bíz Timóteusra. Timóteuson keresztül a gyülekezetek életét szabályozza. Küldetése, hogy a tévtanításokat határozottan tartsa távol a gyülekezetektől, és hűségesen tartson ki az apostoli hit mellett. Most ezek után arról olvasunk, hogy milyen legyen a gyülekezetek magatartása. Mi is az Anyaszent Egyház? Elsősorban olyan közösség, ahol Istent dicsérik és imádkoznak. Hiszen az első és legfontosabb parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és legnagyobb parancsolat. Máté 22:36-40. Csak Isten dicsérete után következik a felebaráti szeretet, az evangelizáció és egyéb szolgálat. Az Isten dicsőítése egyedül az, ami az örökké valóságban is meg fog maradni. Miért is megyünk a templomba, mit mond a Szent Írás? Isten dicsőítéséért, hogy hatalmát, egyedül álló voltát, bölcsességét, örökké valóságát, jóságát magasztaljuk. Azért, hogy a gyülekezet közösségében áldjuk Istenünk szeretetét, irgalmát, kegyelmét, amelyet Jézus Krisztusban mutatott nekünk. De a természetet csodálva is megláthatjuk végtelen erejét, és lelkünk mélyén is megszólal szava. Elsőrenden nem a prédikációért megyünk a templomba, noha ez nagyon fontos, hanem Isten dicsőítéséért. Dicsérnünk kell az Urat nagyságáért, jóságáért és megváltó szeretetéért, mert gondot visel rólunk és megváltott. Magasztalni az Istent, mert az emberi problémák eltörpülnek és megoldódnak, ha a mindenható áll a középpontban. Ahhoz, hogy lelkünk mennyei magasságba emelkedjen, dicsérni kell az örökkévaló királyt énekben, imádságban, zsoltárok olvasásában, bibliai tanítások hallgatásában, az úrvacsorában a kenyér megtörése által. A földi istentisztelettel bekapcsolódunk a mennyei istentiszteletbe. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta, a trónon ülőjé és a bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Jelenések 5:12. Lássuk meg az Isten tisztelet egyetemességét. Isten akarata és Krisztus kereszthalála mindenkire vonatkozik. Ugyanígy az egyház imádsága és tanítása mindenkire kiterjed. Amikor Pál arra utasította a gyülekezeteket, hogy imádkozzanak a királyokért és minden feljebb valókért, még sehol sem voltak keresztjén uralkodók. Részletezi is, hogy miért szükséges a világ vezetőiért imádkozni. Hogy nyugodt és csendes életet élhessünk, teljes Isten félelemben és tisztességben, második vers. A béke áldása komoly dolog. A békés körülmények megkönnyítik az evangélium terjesztését. Az imádság ereje nagy. Isten hatalma végtelen. Ezért kell imádkozni mindenkiért, minden emberért, és megismertetni Jézus Krisztust a világgal. Istennek az akarata az, hogy egy ember se vesszen el. Jól lehet, nem fog mindenki üdvözülni, de mégis imádkozni kell mindenkiért. Aki hisz, az megismeri a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatot. Ugye te tudod és ismered, hogy mit jelent Jézus Krisztussal együtt járni? Kereszthalála, bűntörlő hatalma és feltámadásának ereje új életre támaszt fel minden benne hívőt. Téged is feltámaszt a benne való megújult életre. Tapasztalhatod, hogy megújít napról napra. Imádkozzunk minden ember megtéréséért, és terjesszük az evangéliumot. Van, amikor elég annyit mondani, hogy én hiszek Istenben, vagy ma is olvastam a Szent Írást, vagy hiszem, hogy Jézus Krisztus megbocsátotta a bűneimet és megtisztít. Biztatni a körülöttünk levőket, az Úr az egyedüli Isten, aki üdvözíteni akar, rajta kívül nincsen más. A Róma 29.31 azt mondja, hogy egy az Isten, aki egyként Istene a zsidóknak és a pogányoknak. Pál idejében is rengeteg vallás virágzott. Éppen ezért szükség volt Timóteusnak is egyértelműen kiállni, az egyedüli teremtő Isten, az egyedüli megváltó Isten Jézus Krisztus mellett. Imádkozni mindenkiért és hirdetni mindenkinek a Jézus Krisztust, hogy születése, halála és feltámadása az első században megtörtént. Pál megerősíti, azért rendeltettem hírnökül és apostolul, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. 7. vers. Egy hindu édesanya azt mondta a fiának, fiam, mi sok Istent imádunk, de hallottam egy Istenről, úgy hívják Jézus. Azt is hallottam róla, hogy ez az Isten, ha nagy bajba kerülünk, mindig szokott segíteni. Kérlek, ne felejtsd el ennek az Istennek a nevét, Jézus. A fiú egy alkalommal India hegyei között sétált. A nap lassan ment le. Gyönyörködött a naplementében, ahogy a hegyek között látszottak aláhajló sugarai. Előtte egy szakadék volt. Amikor a nap lement, elindult haza. Igen ám, de ahogy megfordult, hirtelen azt vette észre, hogy a fűben ott van egy mérges kígyó. A fiú tudta, hogy nem tud megmenekülni. Előtte a kígyó, mögötte a szakadék. Hirtelen átvillant a gondolatain, amit édesanyja mondott. Van egy Isten, aki mindig tud segíteni. A fiú csendben, hangtalanul csak ennyit mondott. Jézus, segíts! És a kígyó, ahelyett, hogy megtámadta volna, csendben elvonult. Ekkor értette meg a fiú, hogy Jézus meghallgatta az imádságát. De ki ez az Isten? Ki ez a Jézus, akinek ilyen hatalma van? Vágy ébredt a szívében, hogy megismerje. Mivel a család tehetős volt, a fiú számára megnyílt az út Európába, hogy tanulmányait ott folytassa. Angliában találkozott keresztény fiatalokkal, akik beszéltek neki Jézusról, Bibliáról, Istenbe vetett hitről. Megtért és szívébe fogadta az egy igaz Istent. Megértette, hogy mindenki bűnös. És Jézus meghalt mindnyájunk bűnéért. hitt a megváltó Jézusban, és az élete békére talált. Légy áldott megváltó Urunk, Úr Jézus Krisztus, hogy megismerhettük szent nevedet, és befogadhattunk téged. Jöjj, Uram, és lakozz mindig hitáltal a szívemben. Veled akarom élni az életemet, mert melletted biztonságban vagyok. Mennyei Atyánk, eléd hozzuk a népeket, minden embert, minden egyházi és világi vezetőt, és imádkozunk mindenkiért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes Isten félelemben és tisztességben. Hallgass meg, Szent Atyánk, Jézus nevében.

Dzsida Jenő, templomablak. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nem igenlelnek. Kíváncsi szemmel rá nem tapadnak, csak egy karika, szürke karika, ólom karika, vén templomablak. Rácsa rozsdás, keretem álló, emit molepi, amott pókháló, sütheti napfény, sötét örökre, mint világtalan, bús világtalan, ag világtalan huny szemegödre. De ki belép a tág, iromba, boltozatos hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll, megkövülten áll, elbűvölten áll. Néz a csodára! Színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása. Kék, ami békül, piros, ami lázad, magasba ragad, a mennybe ragad, lángtünemény és tűzkáprázat. Ó, titkok titka! A földön, itt len, belülről nézzen mindenki mindent. Szemet és szívet, és harcot és békét. Áldja meg az Úr! Áldja meg az Úr a belülről látók fényességét!

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Muki rántottája. Muki, a majmocska, nagyon szégyelte a dolgot, ami a tojásokkal történt. Egész este lehorgasztott fejjel ült, úgy búslakodott. Csendes és szomorú volt másnap is. Hiába próbálták táncra biztatni a gyerekek, csak ült és szomorkodott szégyenében. Azon törte a fejét, hogyan tehetné jóvá a hibáját. Egyszerre aztán a homlokára csapott. Megvan, örvendezett. Nagy öröm lesz ma este a háznál. Aztán várta, hogy egyedül maradjon otthon. Ebéd után sikerült is neki. Kapor úr elment a malomba, Kaporné pedig elvitte a gyerekeket a nagyszülőkhöz a szőlőbe. Amíg este hazajönnek, mindent elintézek, örvendezett Muki, és el is intézte. De hogy intézte el? Mikor hazajöttek, a meglepetéstől elállt a szemük szájuk. Muki ott állt a konyhában, rajta volt a fehér kötény, a kezében fakanál. És a legnagyobb lábasban, amit csak a háznál talált, buzgón kavargatott valamit. Odaszaladtak, megnézték, mit kavar. Rántotta volt. De olyan sok, de annyi rántotta, amennyit még sose láttak. Legalább 50 tojásból csinálhatta Muki. Mikor meglátta a családot, kidüllesztette a mellét, hátraszegte a fejét és büszkén rikoltozott. Mint ha azt mondta volna, tessék, itt van a rántotta a 19 tojás helyett, amit eldobáltam. Kaporék nem tudták, nevessenek-e, vagy haragudjanak. Inkább mégiscsak nevettek azon, hogy Muki hogyan igyekezett jóvá tenni a hibáját. De honnan vette ezt a sok tojást? Csodálkozott Kaporné. Honnan? Vajon honnan? Csodálkoztak a többiek is, de kitalálni senki se tudta. Annyi bizonyos, hogy aznap rántottát vacsorázott mindenki. Azt ették a molnár legények is, még a szomszéd Julis nénének is küldtek át a szomszédba egy tálkával, meg a vándor legény, aki éjjeli szállást kért, az is rántottával lakott jól. Muki pedig büszkén járt-kelt a házban, és megint megjött a régi jókedve. De csak másnapig, mert akkor kiderült minden. Mikor Kaporné a piacon járt Kati néni, a kofaasszony panaszkodott neki, hogy eltűnt 20 tojása. Muki megint itt járt a kosárral, ő nem vette észre, hogy a tojásokhoz nyúlt volna, de biztosan ő vitte el, amíg a mészárossal beszélgetett. Az egyik szomszéd kofa is panaszkodott, meg egy harmadik is. Senki se látta a tolvajt, de mind Mukira gyanakodtak. Kaporné pedig nagyon jól tudta, hogy csak ugyan ő volt a tolvaj. Mit tehetett egyebet? Kifizette a tojásokat, hiszen úgyis megették a belőle készült rántottát, és másnap Mukit alapos szidás után magával vitte a piacra. Kérj bocsánatot Kati nénitől, szólt rá, és Muki két kis kezét összetette, és úgy kérlelte Kati nénit. Még könny is csillogott a szemében. Aj, nem lehet erre a kis majomra haragudni, olyan kedves, mondták Kapornénak, és ő is megbocsátott Mukinak. De soha többé, tudom, jót akartál, de lopni még akkor sem szabad, ha jót akar vele az ember. Így leckésztette Mukit, aki nagyon komolyan nézett asszonya szemébe, és ez a pillantás olyan volt, mint egy ígéret, nem, nem teszem többet.
1: Álom, álom, édes álom, nyugodj az én szempillámon, míg zárva van a szemem, légy mellettem én, Istenem, ámen.

0: Egy tükröt, mely megmondja végre az igazi nevemet, azt, hogy ki lehetek.
1: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető. A kormány előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg, a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az előző években a stabilitás hiányzott, a költségvetés nem volt transzparens, úgy került a parlament elé, hogy a tárgyévig akár még 8 hónap is hátra volt. Ez nem felelős tervezés, hangsúlyozta a politikus. A kapkodásnak és felkészületlenségnek meglettek a következményei, a hibák, a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság. Az idei költségvetést például még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna, 8-szor módosították, hangsúlyozta a tárcavezető. A pénzügyminiszter hozzátette, a Tisza kormány szakít a rossz gyakorlattal, ahogy a tervezési dokumentumban is leírják, a kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre. Az élő

0: Eszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte, ősz elején indul, ezen adatok nyilvános közzététele és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Ami nincs megmérve, azt nem tudjuk javítani, amit elhallgatunk, abból nem lesz fejlődés, amit őszintén feltárunk, abból viszont lehet tanulni. Biztonság és jobb betegellátás, fogalmazott a politikus. Újra jelentős üveggyapot gyártó kapacitás működik Magyarországon a Masterplast NRT és a lengyel Selena Group stratégiai együttműködésében létrejött Szerencsi üzem már stabil termelési szintet ért el, havi kibocsátása meghaladja az 1000 tonnát, miközben a Magyarországon gyártott Master Wool üveggyapot több export piacon is megjelent. Hangzott el a Szerencsi gyárban tartott sajtótájékoztatón. A beruházást üzemeltető Pimco Kft. Ügyvezetője, a Masterplast NRT vezérigazgató helyettese Lukács Flórián László elmondta, a Szerencsi üzemet mintegy 50 millió euróból építették fel és működtetik. A termelés 2025. decemberében kezdődött el. Kiemelte, hogy közel 20 év után működik ismét jelentős üveggyapot gyártás Magyarországon, miután korábban megszűnt az ország egyetlen ilyen üzeme. Az üzemben folyamatos a termelés, napi 24 órás munkarendben működik, hétvégén és ünnepnapokon is, mivel az elektromos kemencét nem lehet leállítani. A 108 fős dolgozói létszámot teljes egészében feltöltötték. Az 1997-ben alapított Masterplast csoport a közép-kelet-európai régió legnagyobb magyar többségi tulajdonban lévő építőanyaggyártó és forgalmazó vállalata. A cégcsoport 10 országban rendelkezik saját tulajdonú leányvállalattal, termékeit további 30 országba értékesíti.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Itt a jazz műsor, a Caribbean Jazz Project, The Caribbean Jazz Project című lemezére kerül sor, mely az Inakusztik gondozásában 1995-ben jelent meg. Ismereteim szerint az egyik legrégebbi Caribbean Jazz Project lemezem. A zenekartagok között van valaki, akit nagyon szeretek, valakik, de hát egyébként mindannyian szerethető emberek, hiszen fantasztikus zenét játszanak. Paquito de Rivera a szaxofonos, és aki klarinéton játszik. Oscar Stagnaro a basszus, kongák ütőhangszerek, timbalász, ütőm, stb. Luis Conte, az ő nevét talán már ismerhetjük, vagy máshonnan is, Mark Walker dobol, és a marimba és a vibrafon gazdája egy nagy kedvencem, egy igazi fantasztikus muzsikus, a Dave Samuels, aki más formációknak is nagyon fontos tagja. Az angolánál Dario Eskenazi, és ugye steel drumon játszik Andy Narell. A nevek ismerősek lehetnek a jazz műfajban jártas hallgatók számára, de nem ez a lényeg, hanem az, ami mindjárt indul, hiszen a lemez nagyjából kitöltem is időt úgy, hogy le is lesz keverve a 11-es felvétel már, tehát úgyhogy rövidnek kéne lennem. A One Four Tom az 1-es, az Abracadabra 2-es, a Carousel 3-as, a 4-es az a Common Bolero. Az 5-ös a Paco and Dave, a 6-os a Vals Triste, a Latin Quarter a 7-es, a Todo Cuál Ayer a 8-as, a Free Amigos a 9-es, az Afro a 10-es, és ami le lesz keverve már részben, az a Café España, a lemez 11-es felvétele. Induljanak a felvételek most ebben a sorrendben, ez egyik nagy kedvenc zenekaromtól, a Caribbean Jazz Projecttől. Ez dallamos lesz, vidám lesz, élvezhető lesz, és kőkemény jazz mellette. Induljon a zene!
0: Zenesáv.

0: az Európa Rádió hallgatók. Ezen a héten a jazz műsorban a Caribbean Jazz Project, The Caribbean Jazz Project című lemezet hallgatották meg, mely az In Acoustic gondozásában 1995-ben jelent meg Németországban. A lemez 11 felvételje részben talán belefért a műsoridőnkbe, hát részben lejátszásra került, a 11-es felvétel már talán meg lett húzva egy picit. Mindenesetre, akit ez érdekel, nyugodtan menjen fel az internetre, járjon utána a Caribbean Jazz Project. Tehát a Caribbean Jazz Project névre rákeresve meg fogja találni a YouTube-on, hogy más helyeken ezeket a dolgokat láthatja, hallhatja és élvezheti. Remélem sikerült az évszakhoz, és a évszak... És hát ugye a váltáshoz megfelelő forró, és egyben ugye hát sűrű levegőjű, forró égvi zenét adnom, amely talán egy ilyen viharos, lehűléses, felhőszakadásos időszakban szól a rádióban, vagy talán még az irtozatos hőhullám végén. Ezt megjósolni nem tudom, az biztos, hogy mindenképpen nagyon trópus a hangulat most mindenhol. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszön az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont halásra, sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető. A kormány előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az előző években a stabilitás hiányzott, a költségvetés nem volt transzparens, úgy került a parlament elé, hogy a tárgy évig akár még 8 hónap is hátra volt. Ez nem felelős tervezés, hangsúlyozta a politikus. A kapkodásnak és felkészületlenségnek meglettek a következményei, a hibák, a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság. Az idei költségvetést például még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna, 8-szor módosították, hangsúlyozta a tárcavezető. A pénzügyminiszter hozzátette, a Tisza kormány szakít a rossz gyakorlattal, ahogy a tervezési dokumentumban is leírják, a kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre. Az élő környezetért felelős miniszter az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot 2026. július 2-ai kezdettel. Az erről szóló közlemény kedden jelent meg a hivatalos értesítőben. Gajdos László közleményében egyúttal a 2025-ben elrendelt tartósan vízhiányos időszak végét 2026. július 1. napjával állapította meg. A tartósan vízhiányos időszakot a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével rendelte el a miniszter. Az országgyűlés elfogadta az Interparlamentáris Unió rövid nevén az IPU magyar nemzeti csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Az indoklás szerint az újonnan megalakult országgyűlés az elmúlt 9 ciklushoz hasonlóan kinyilvánítja, hogy az IPU 9 alapító országának egyikeként közreműködik a parlamentek legrégebbi globális világszervezetének, az Interparlamentáris parlamentáris uniónak a munkájában és valamennyi országgyűlési képviselő részvételével megalakítja az IPU magyar nemzeti csoportját. Az országgyűlés felkéri a házelnököt, hogy hívja össze a nemzeti csoport alakuló közgyűlését és a képviselő csoportok véleményének mérlegelését követően terjesszen elő javaslatot a nemzeti csoport alapszabályára. Az IPU magyar csoportja megtartotta alakuló ülését, elfogadta alapszabályát, valamint megválasztotta az elnököt, az első alelnököt és a további alelnököket.

0: A műanyag italtartó pohár forgalomba hozatalát tiltó szabályozás, amely a jelenlegi piaci viszonyok között komoly nehézséget okozhat a vendéglátóhelyeknek, ezért az érdekképviselet a probléma megoldása érdekében a kormányzat segítségét kéri. Az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyag termékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló kormányrendelet alapján 2026. július 1-től tilos az italtartó pohár forgalomba hozatala, beleértve annak fedelét is. A jogszabályi előírással kapcsolatban több gyakorlati probléma is felmerült a szervezet szerint. Ezek között kiemelték, hogy a vendéglátóipar szereplői számára a polipropilén és a polietilén bevonatos papírpoharak jelenleg nélkülözhetetlen termékek. Az elmúlt két évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával 2022-ben indult, csaknem 11 milliárd forintból megvalósított szociális energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretetszolgálat alapítványának segítségével. A programhoz kapcsolódó zöldfűtés nevű pályázaton nyertes háztartások a kiépített elektromos csatlakozásnak és az előre fizetős villanyóráknak köszönhetően tiszta és biztonságos módon fűthették otthonukat. A projekt révén összesen 171 településre jutott el a támogatás.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, záporzivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ádám Zsolt evangelizációja Kárpátalján.
2: Ugye egy pár héttel ezelőtt már elkezdtem forgatni magamban a témát, a közelségnek a témáját, és hogy az Úr közel, és hogy mennyire közel van, és úgy vívódtam is ezzel a kérdéssel egy kicsit, és szeretném, így ahogy rájuk nézek majd itt a lelátón, és ahogy szólok majd hozzájuk, szeretnék egy kicsit mind a két oldalról beszélni, arról is, hogy milyen megélni azt, hogy esetleg az Úr nincs közel, vagy nem érzem magamhoz közel.
1: Befejeződött a Tiszanán református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása.
3: Hogyan jöttünk ide a hálaadó Isten tiszteletre Kömlőből, akkor itt feltűnt egy templomtorony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az igehirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat. Itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfele is mutatta, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról.
1: Családnap és gyermeknap aranyos egerbegyen.
4: Körtepánkot készítettünk, majd lesz töpöttyűs pogácsa, és a gulyás. Neki fogtunk, 10 órakor már itt voltunk is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kárpátalján tartott evangelizációt Ádám Zsolt, a Királyhágó melléki református egyházkerület ifjúsági lelkésze, a KRISZ koordinátora. A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet által megtartott lendület egyik kiemelt alkalma az evangelizáció volt, amelynek középpontjában az állt, hogy Krisztus ma is képes új lendületet adni az ember életének. Az igei üzenetet Ádám Zsolt, Királyhágó melléki református ifjúsági lelkipásztor, a KRISZ koordinátor hirdette, aki az Úr közelségéről beszélt a fiataloknak. A következőben vele beszélgetünk.
2: Ádám Zsolt vagyok, Királyhágó melléki református egyházkerületnek az ifjúsági lelkipásztora, a KRISZ-nek, a Királyhágó melléki KRISZ-nek a koordinátora.
1: Hogy került ide Beregszázba június 27-én a KRISZ lendületére, de a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet lendületére, mint meghívott előadó?
2: Hát ugye Tóni jó barátom, már azt hiszem Csillagpont fesztiválon találkoztunk legelőször sok-sok-sok évvel ezelőtt Magyarországon, és ott ismerkedtünk meg, mint önkéntesek. Voltunk mind a ketten, körülbelül, mint most itt a résztvevők ebben a korban, 10 évesen. Aztán a teológián még találkoztunk, és erősödött egy kicsit a barátságunk, meg ez a közös szál, és mostanában ugye, mint akik ilyen szervezetvezetők is vagyunk, gyakran találkozunk ilyen gekibeken, ezek a Kárpát-medencei magyar református ifjúsági szervezeteknek, vezetőknek a találkozója évente kétszer, és hát testvérek is vagyunk, ugye, az Úrban, és jó kapcsolatot ápolunk, és így kerültem ide, hogy meghívott, hogy szolgáljak ezen az alkalmon.
1: Hogyan érzi itt magát? Mit tapasztalt eddig?
2: Nagyon jól érzem magam itt a színpadról, ahogy énekeltek, ugye még nem olyan rég kezdődött, akkor az tűnt fel nekem, hogy jó itt lenni, és főleg azzal kontrasztban, ahogyan utaztunk Dáviddal, az önkéntes munkatársunkkal, az úton ugye a határátkelésnél egy kicsit nehezebb volt, és hát elég rosszul éreztük magunkat emiatt, de nyilván nem paráztunk emiatt, viszont itt egészen más, tehát egészen azt érezzük, hogy itt otthonos, itt testvérek vannak, ugyanolyan rokon lelkű emberek, és amikor a bizonyságtevőt is hallotta ugye a fiatal bizonyságtevőt, akkor nagyon repesett a szívem az örömtől, hogy közös az Istenünk, közös az Urunk, aki munkálkodik, és ez tényleg nagyon-nagyon jól éreztem magam. Hát a lábamat egy kicsit pirította a nap, ez kellemetlen volt, de azon kívül nagyon jó.
1: Mivel készül itt ma a fiataloknak, milyen előadást hozott számukra?
2: Ugye egy pár héttel ezelőtt már elkezdtem forgatni magamban a témát, a közelségnek a témáját, és hogy az Úr közel, és hogy mennyire közel van, és úgy vívódtam is ezzel a kérdéssel egy kicsit, és szeretném így, ahogy rájuk nézek majd itt a lelátón, és ahogy szólok majd hozzájuk, szeretnék egy kicsit mind a két oldalról beszélni, arról is, hogy milyen megélni azt, hogy esetleg az Úr nincs közel, vagy nem érzem magamhoz közel. Most egy elég ilyen nehéz időszakban vagyunk, a nevelőapámról kiderült, hogy rákos daganata van, úgyhogy ez úgy bennünket is egy kicsit megpróbál, épp most a napokban küzdünk ezzel, és ilyenkor úgy felmerül az emberben, hogy Uram, hogy vagy jelen, de annyit akkor elárulhatok, hogy az üzenetemnek az egyik központi része az, hogy az Úr közel van a megtört szívűekhez, és közel van azokhoz, akik nehézségeken mennek keresztül, és ezt látjuk a Bibliában is, de nagyon sok keresztény ember életében, hogy a mélységekben ott lehet igazán az Istennel találkozni. Úgyhogy bátorítani szeretném ezeket a drága fiatalokat, és alig várom, hogy így szemből is lássam őket, és hát úgy nem fizikailag, de úgy megöleljem őket.
1: Mi a helyzet önöknél, a fiataloknál? Mert azt tudjuk és látjuk, hogy azért ma itt Kárpátalján még mindig meg lehet szólítani azokat a fiatalokat, akik itthon maradtak, és meg is kell, mert valóban ez nagyon fontos. De mi a helyzet önöknél? Mennyire tudják megszólítani a fiatalokat? Hogyan lehet őket bevonzani ma az egyházba?
2: Ugye Tónival és másokkal is, Sipi Tiszivel, meg a többi kárpátaljai lelkésszel is találkozva, megbeszélgetve, azt látom, hogy nagyon-nagyon sok szempontból hasonló a helyzet a kárpátaljai és a Királyhágó melléki emberek és fiatalok gondolkodásmódjában, hozzáállásában, hit megélésében. Úgy látom, hogy a közösség megélés, azok a szokások, azok a gyakorlatok, azok a hozzáállások, azok nagyon-nagyon rokon lelkűek. Főleg én szilágysági vagyok, és ott még intenzívebben érzem ezt, hogy ez a fajta hozzáállás van, hogy van egy tradíció is, ami az egyházhoz köti a fiatalokat még mindig, és ugyanakkor van egy ilyen tényleg személyes megélése a hitnek. Tehát, hogy ebből a szempontból azt szeretném mondani, hogy úgy látom, hogy nagyon hasonló, és amit pedig nagy örömmel tudok mondani, az, hogy az elmúlt években mi azt tapasztaljuk, hogy van egyfajta megújulás, egyfajta lendület, egyfajta lelkesedés nálunk is, és egyfajta buzgóság az Úr ügye iránt. Nagyon sok helyen buzdulnak fel fiatalok az Isten követésére, és ezt mi a Kriszben is, amit én képviselek, ugye, illetve az egyházkerületünkben is megéljük most. Én így fogalmazom meg magamnak már évek óta, és másokkal is, mikor közben beszélgetünk, akkor ezt mondjuk, hogy úgy érezzük, hogy kegyelmi időket élünk. Régen is megvoltak ugyanezek a szolgálatok, régen is oda tették magukat, akár a lelkészek, akár más hívő emberek, de most úgy érezzük, hogy Isten nagyon gyümölcsözővé teszi, és áldott legyen az ő neve, hogy ezeket a jó dolgokat tapasztalhatjuk meg.
1: Látom, digitális misszió is fel van írva a pólójára. Ma kell, szükséges, hogy a digitális eszközökön keresztül is szóljunk a fiatalokhoz, és akár ott is megjelenjen a hit, Isten, Jézus, hogy igen, itt vagyunk, és akár most itt próbálunk titeket megszólítani.
2: Hát, mit is mondhatnák egy rádió műsorban más, mint hogy kell. Ugye mindig is voltak az évszázadok, évtizedek folyamán, amikor új technológiák vagy új váltások jöttek be, eleinte szkeptikusan voltak, akár keresztjén konzervatívabb körök, hogy jaj, most a rádió bejön, vagy bejön a televízió, vagy bejön az internet, és akkor ez a sátán eszköze, és akkor nem nyúlunk hozzá, nem foglalkozunk vele, de aztán azt látjuk, hogyha jól kezelik ezeket, mint eszközöket, ugye akár mint egy késnek a példája, amit lehet nagyon hasznosan és jól is használni, akkor igenis segíthet. Hogyha a mai világban, főleg a fiatalokra értve, de nem csak, mert ezt látjuk, hogy akár a középkorúak is és az idősek is sok-sok-sok-sok órát töltenek a telefonok előtt, az interneten, vagy akár a rádiót is hallgatva, hát akkor, ha ott vannak nagyon-nagyon sokan, akkor hogy ne próbáljunk ott is szólni hozzájuk, és megkeresni őket ott, ahol vannak. Egy pár évvel ezelőtt nem olyan sokkal pont a digitális misszióról volt szó egy ilyen gekiben, egy ilyen vezetői találkozón, és akkor úgy jöttem haza onnan, hogy frissen megválasztott ifjúsági lelkészként, hogy ebben nagyon bele kell állni. Úgy is fogalmazott az ottani vezető, Ablonci Áron, hogy ma az internet a legnagyobb missziós terület, mert hogy sokkal többen vannak az interneten, mint bármelyik másik országban, és igenis ki kell ezt használni, és keresni kell a lehetőséget, ha egy fiatal ma 6, 8, 10, 11 órát van TikTokon, Instagramon és más helyeken, akkor azokat, akiket már nem érünk el esetleg gyülekezetben, ifi közösségben, vagy egy ilyen fantasztikus ifi nap szervezésében, főleg azokat, de nem csak, a többieket is próbáljunk meg elérni ott, ahol vannak, és hívni, vonzani őket egy lépéssel közelebb. Az egyházhoz, gyülekezethez, nyilván elsődlegesen Jézus Krisztushoz.
1: Mit üzennem a kárpátaljai fiataloknak, de nem csak a kárpátaljai fiataloknak?
2: Hát most az üzenet járja át a szívemet, amivel készültem az esti evangelizációra, és ez pedig az, hogy az Úr közel van, és az Úr nagyon szeret bennünket. Keressük őt, amíg megtalálható.
1: Többen mennek el a mieink, úgymond, akik magyar alkúak még itt maradtak. Akkor is érezhetjük ezt?
2: Hát igen, összeszorul egyrészt a szívem ezekre gondolva, és valóban évek óta már szívünkön hordjuk mi is ezeknek a fiataloknak és ezeknek az embereknek a sorsát, akik itt élnek. És tényleg szívesen azt tenném, amit mondtam az imént is, hogy beülnék oda közéjük, megölelném őket, vagy mint ahogy Jobbnak is a barátai ugye leültek a porba mellé, és közösen sírtak, és tényleg a szívem ezzel együtt dobban, illetve velük együtt dobban, és szomorúvá tesz mindez. De a legnagyobb reménységünk is ebből van, hogy Isten a legeslegnagyobb mélységbe, még ennél is nagyobb mélységbe lement, és a legeslegnagyobb áldozatot hozta meg értünk, amikor önmagát adta értünk, fiát áldozta fel értünk, és ennél nagyobb áldozat nincsen. És ha látva ezt a hatalmas szeretetet, akkor szerintem azt is látjuk, hogy Isten együtt érez velünk, és nem ellenünk van, és velünk dobban az ő szíve is, úgyhogy ettől meg tudunk vigasztalódni, és erőt tudunk kapni.
1: A Az elmúlt percekben Ádám Zsolttal, a Királyhágó melléki református egyházkerület ifjúsági lelkészével, a KRISZ koordinátorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Befejeződött a tiszanánai református templom torony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkáért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor püspök hirdetett igét, a programot a hittanosok műsora, valamint a testvérgyülekezetek köszöntései tették teljessé. Helyszínű összeállításunkban elsőként Gordos Attilát, az Egervölgyi Református Egyházmegye esperesét hallják, a riporter Sütő Dávid Pellé.
2: A templom torony, amelyik ég felé mutat, egyfajta jel arra, hogy minek is kell lenni az egyháznak. És éppen a tegnapi igénk mondja azt, hogy ébredj fel, aki aluszol, és felragyog néked a Krisztus. Tudjátok, van egy apró kis történet, amikor egy gyermek megkérdezi a szüleit, hogy katolikus helyzetben vagyunk, hogy kik a szentek. És azt mondja neki az apukája, hogy a szentek, akik a templom ablakon is berakott templom ablakok vannak, és akik ott vannak. És akkor megkérdezi a kisfiú, hogy akkor a szentek azok, akiken átragyog a nap. És tudjátok, mi az egyetemes egyház, a Communio Sanctorum, a szentek közössége vagyunk, és ahogy a templom tornya Isten felé mutat, úgy nekünk a gyülekezetnek kell annak a közösségnek lennünk, akin átragyog az Istennek ez a kegyelme. Az elfogadás, a szeretet, az odafigyelés, a megbocsájtás. És én hiszem azt, hogy a tiszanánai gyülekezet számára akárhányszor a templom tornyára néz, az jut eszébe, hogy mi azok vagyunk, akiken átragyog a Isten szent lelke, csodája, reménysége.
3: Barna Sándorral, tiszánindeni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Milyen alkalomra gyűltünk itt össze ma? Miket tekinthetett meg itt püspök úr?
4: Főrészben a tiszanánai templom torony külső megújulása volt, ami összehívott bennünket egy háladó Isten tiszteletre, de megtekintettünk imasétányt is, megkoszoroztuk a Kálvin szobrot is, tehát egy szép közös ünnepség volt.
3: És az ige hirdetés erején kiemelte a templomtorony fontosságát, hogyan látja püspök úr, miért is jelentős ebből a szempontból, úgymond nem feltétlen építészeti szempontból a templomtorony.
4: Hogyan jöttünk ide a háladó Isten tiszteletre Kömőből, akkor itt feltűnt egy templomtorony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az ige hirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat. Itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfele is mutatta, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról, és néz fel arra, aki az élet ura. 84. Zsoltár 6. verse pedig úgy is fordítható, hogy boldog az az ember, akinek a szívében zarándok utak vannak. És ennek kapcsán tulajdonképpen az Isten tiszteletre való készülésünkről beszéltem, arról, hogy mi történik az Isten tiszteleten, hogy hogyan éljük meg. Már ott eldől, amikor mi tulajdonképpen elindulunk az Isten tiszteletre, hogyan készülünk, esetleg csak megszokásból jövünk, nem várunk esetleg semmi különöset, vagy pedig szent kíváncsiság hoz minket, az Istennel való találkozás, várjuk a Szentlélektől való megérintetést, várjuk, akkor nyilván hasonló lesz a mi vágyakozásunk, a zsoltárosai az, aki sóvárog az Isten után, sóvárog a templom után, az Ószövetség embernek a templom magát az Istennek a jelenlétét jelentette, hogy az egész országban egyetlen templom volt, és általában nagy ünnepen, azért Páska ünnepére igyekezett minden család elmenni, és az a vágyakozás, az a sóvárgás, az tulajdonképpen olyan, mint amikor a kisgyermek, a kicsi baba esetleg éhes és sír, és akkor egész testébe beleremeg, úgy vágyakozik, valahogy ezt adja vissza ez a szó, hiszen maga az Isten tisztelet ha olyan, ami ennek azt Isten elrendelte, tervezte, akkor ott az mennyországnak az előízét kóstolhatjuk, hiszen a mennyország egy szüntelen Isten tisztelet, ez pedig a Jelenések könyvéből tudjuk.
3: Milyen hangulatban, tehát püspök úr, hogyan, miként érzi magát itt ezen a háladó Isten tisztelten, Tiszanánán?
4: Egy áldott alkalom. Éltem meg, nem jártam még Tiszanánál, itt ez a Tisza tó környéke, amely inkább már alföldi jegyeket hordoz, mint táj. És itt voltak a gyülekezet testvérkapcsolatai Kultúról, Pirosról, tehát Szerbiából és Romániából. Együtt voltunk, együtt adtunk hálát, ez csak jó lehet.
3: Orbán Károllyal, a tiszanánai gyülekezet gondnokával folytatom az összeállítást. Kedves gondnok úr, a gyülekezet hogyan élte meg ezt a felújítást? A templomról mit tudhatunk, mi is a története?
5: Természetesen ugye számolnunk kell azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlozati része lett felújítva. Természetesen hát nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért lenne még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye a anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy siralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember bemegy, akkor úgy szétnéz, és akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges, hiszen a gyülekezetünk olyan mértékben lecsökkent már, legalábbis ugye a egyház fenntartói járulékot fizetők száma, hogy már az is gondot okoz, megmondom őszintén, hogy a lelkészünket eltartsuk, mert ugye egy gyülekezet így működik, egy református gyülekezet, hogy az ott élők, a református közösség az eltartja a lelkészét. Célunk nyilván azt, hogy minél méltóbb módon tudjuk ezt megvalósítani, hát ez manapság már egyre nehezebb, és tényleg csak a pályázati lehetőségek nyújtanak arra lehetőséget, hogy ilyeneket meg tudjunk valósítani, de hát én, mint gondnok, ugye már több mint 16 éve azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult, azért energetikai felújítás meg mindenféle szempontból egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szembe, ugye a Calvin szobor, erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk. Meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
3: A gyülekezet hogyan fogadta, hogy a templom egy része megújult, milyen hangulatban telt a mai hálaadó Isten tisztelet?
5: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű alkalom volt. Természetesen az, hogy eljött a püspök, ugye azért nem sűrű látogat el egy ilyen kis településre a egyházkerület püspöke. Itt volt ugye az Esperes úr is, aki utalt is rá beszédével, hogy valaha ugye itt kezdte a szolgálatát, és erre mindig szívesen emlékezik, meg őt amúgy is hát szeretjük, úgymond, legalábbis én személyesen is jó viszonyban vagyok vele azóta is. Természetesen örültünk annak, meg hát eljöttek ugye a testvértelepülési gyülekezetek, és annak meg különösen éppen örültünk. Ugye van egy szerbiai testvér gyülekezetünk, aminek az a apropója, nem azért hívtuk ki, meg ki választottunk a térképen egy települést, hanem azért, mert 1776-ban, amikor innét Tiszanánáról elvándoroltak református hát gazdák, azért, mert a megélhetésük itt ugye már bizonytalanná vált, akkor egy részük ott telepedett le ugye a Vajdaságba, és ott ezen a Piros nevű településen a tiszanánai gazdák egy része hozta létre a református gyülekezetet. Ez az apropója annak, hogy ők itt voltak, és mi meglátogattuk őket ugye 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján, fölvettük a kapcsolatot, és azóta velük ugye egy élő kapcsolatot folytatunk. A másik pedig ugye a koltói gyülekezet, akik szintén itt képviselték magukat, ők meg megint csak egy testvér gyülekezetünk, nekik nincs ilyen történet, ami ehhez kapcsolódna, de hát természetesen őket is nagyon örömmel fogadtuk, hogy itt voltak, és részesei lehettek ennek az eseménynek.
3: Botos Judittal, műemlékre specializálódott szakemberrel, építésszel beszélgetek, hiszen az ő nevéhez fűződik itt a tiszadánai templom mostani renoválása, felújítása. Hogyan alakult ki a kapcsolat, hogyan emlékszik vissza, hogyan kereste meg önt a gyülekezet?
6: Tulajdonképpen katolikus, római katolikus építész vagyok, és a református egyháznak tervezni az mindig egy kirándulás és egy izgalmas feladat. Ennek ellenére nem újdonság számomra, mert már az egri református templom bővítésén is dolgoztam, Átányba is terveztem református iskolát, tehát volt már kapcsolatom a református egyházzal. Azt hiszem, hogy ez a fajta kapcsolat, és az egri ferences templom és a sarudi katolikus templom felújítása így együttesen vezethetett el oda, hogy megtiszteltek ezzel a feladattal.
3: Itt milyen munka volt, milyen feladat volt, mit kellett elvégezni a templomon?
6: Itt egy olyan templomot találtam, aminek egy nagyon lelkes közösség a gazdája, és egy olyan templomot, amit az idő már jócskán megkoptatott, amire sok réteget ráraktak az évek, évtizedek, évszázadok, és ami nagyon jó alapanyag volt ahhoz, hogy a református valláshoz köthető egyszerűséget, puritanizmust visszaállítsuk az épületbe.
3: Miket talált, hogyan kezdődött a munka, úgymond miről kellett elkezdeni, és miket újítottak fel?
6: Most az első ütem valósult meg, ez pedig a toronynak és a főhomlokzatnak a felújítása volt. Természetesen az egész templomot mértük, az egész templomban együttesen gondolkodtunk. Homlokzat felújításról beszélünk egyébként, a belső térről még nem volt szó. A főhomlokzatnál a torony és ez a főhomlokzati bejárati rész, ez egy rosszul színezett, megkopott, párkányaiban profilvesztett, sérült, bádogozásában hiányos, rozsdás, lábazati köveiben elporlat, nedves, a falaiban vizes területe volt a templomnak. Ebből kellett kiindulni.
3: Így már most már mikor készen van, mit szól hozzá, hogyan látja a gyülekezet, hogyan fogadta, illetve ön hogyan érte meg, hogy ezekkel elkészültek?
6: Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt. Szóval én nagyon boldog vagyok, hogy elindult ez a felújítás, és bízom benne, hogy folytatódni fog a további oldalakkal, és esetleg még a belső térrel is.
3: És említette, hogy hithű katolikusként újította fel ezt a templomot. Mennyivel másabb mondjuk egy református templom, vagy egyáltalán mondjuk egy templomot felújítani, mint mondjuk egy irodai épületet, vagy akár egy katolikus templomot? Milyen különbségek vannak?
6: Hát az érzés az mindenképpen. Az istenhit és a felfelé nézés az mind a kettőben ott van, de a különbséget a római katolikus és a református között talán ott tudnám megfogalmazni, hogy amikor az ember belép egy római katolikus templomba, akkor úgy olyan alázattal és megilletődöttséggel ül le és néz körül, és a mérhetetlen pompában az évezredeknek a továbbélését látja. A református templomban pedig, bár amint mondtam, nem vagyok református, ha belépek egy református templomba, az otthonosság érzete ragad meg, az egyszerűség, a keresetlenség és pont azoknak a hiánya, amiket egyébként a katolikus templomban annyira szeretek.
3: Esperes úr, püspök úr, gondnok úr is említette, hogy azért egy torony megújítása nagyon fontos egy templom szempontjából. Amúgy ezt hogyan látja, hogy akár egy katolikus, római görögkatolikus vagy református templom szempontjából a torony mit jelent, mit jelképez ön építészként, ezt hogyan látja?
6: A torony, én azt gondolom, hogy a funkcionalitásán kívül a összeköttetés, a létre a földi emberek és Isten között, a tornyával, rajta a jellel, ami megmutatja, hogy melyik hitnek, melyik vallásnak a templomáról beszélünk. A most még hiányzó órával, ami remélem szintén el fog majd a tervek alapján készülni. Szóval azt gondolom, hogy a templomnak a legfontosabb része már megújult.
3: És kikkel, hogyan tudtak együttműködni?
6: Azon túl, hogy a megbízóimmal kiváló volt a kapcsolat, talán legfontosabbnak tartanám megemlíteni a kivitelező csapat részvételét. Gőz Attila és fiai, annak a cégnek a tulajdonosai, amelyik cég ezt a felújítást készítette, példaértékű minden egyes négyzetcentiméter, amit ők felújítanak.
1: Befejeződött a tiszanánai református templom torony és az előcsarnok látványos felújítása. Ünnepi istentisztelet keretein belül adtak hálát érte, erről készült összeállításunkat hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Az Aranyos-Egerbegyi Református Egyházközség életében nyerhetünk betekintést, ahol családnapot és gyermeknapot tartottak az Erdélyi Református Egyházkerület Gyermekek Éve program sorozat keretében. Összeállításunkban elsőként Daróczi Attila parókus lelkipásztor ünnepi áhítatát és közös imádságát hallhatjuk a 118. Zsoltár alapján. Ezt követően Péter Zsuzsával beszélgetünk a konyhai előkészületekről, majd a lelkipásztor számol be a közösségi nap eseményeiről és a gyermekek szerepéről. Hallgassuk meg az összeállítást. A riporter Szecsődi Árpád.
2: Köszönöm, hogy ennyien részt veszünk a mai nap. Reméljük, hogy mások is még csatlakozni fognak mi hozzánk. De kezdjük a mai alkalommal és Isten ígéjével, ami együttlétünket, a családnapot, a gyermeknapot. A 118. Zsoltár 24. versét olvasom, ami a kis plakátra is rá volt írva. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Adja Istenünk, hogy az ő szent lelkének vezetése, az ő kegyelmének jelenléte, és az ő gondoskodásunknak a velünk maradása valóban vigadozássá és örömteljessé tegye a mi napunkat. Áldott együttlétet, áldott családnapot, áldott gyermeknapot, mindannyiunkat. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk kegyelmedből a kirendelt mai napot is. Hálát adunk, hogy a te nevedben összegyülekezhettünk, kérjük útmutatásodat, kérjük gondoskodásodat, kérjük jelenlétedet, hogy a te jelenlétedben legyen örömteljes és vígsággal teljes, ami együtt létünk. Áld meg a szülőket, áld meg a gyermekeket, áld meg egyházközségünket Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mondta Jézus. Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
3: Mivel készültek a mai nap a gyerekek számára itt?
4: Körtepánkot készítettünk, majd lesz töpörtűs pogácsa és a gulyás.
3: Korán hozzáfogtak?
4: Igen, igen. Nekifogtunk, 10 órakor már itt voltunk, és készítettük a hozzávalót.
3: Nem véletlenül van itt akkor ezek szerint a konyhán, ha jól értettem.
4: Igen, mert az unokák is itt vannak. Sajnos a gyerekek nincsenek, de unokák jöttek.
3: Kivel beszélgettem?
4: Péter Zsuzsa.
3: Mi történik most itt a gyülekezetben, az itteni gyülekezet közösségében?
5: Aranyos-Egerbegyi Református Egyházközség is belekapcsolódik abba a programsorozatba, amit az Erdély Református Egyházkerület ebben az évben meghirdetett, a Gyermekek Napja. Gyülekezeti közösségünk a mai napon családnapot, gyermeknapot tart ennek égisze alatt.
3: De ha jól láttam, nem csak gyermekek vannak itt, hanem szülők is vannak.
5: Igen, gyermekek szülők nélkül nincsenek, család pedig gyermek nélkül nincs. Ez egy közös program, összehívva a szülőket, összehívva a gyerekeket, egy közös napot tartsunk, együtt örvendezzünk, együtt vigadozzunk a Zsoltáros szavaival együtt. Ugyanmiképpen a 118. Zsoltár 24. versével is mai nap kezdtük a programot. Ez az a nap, amelyet az Úr szerzett. Vígadjunk és örüljünk ezen.
3: Mit gondol, hagyomány lesz ebből, vagy csak most az idén fog ez így lenni?
5: Ezelőtt 2 évvel már egy vasárnap délután tartottunk gyermeknapot, családnapot, a szülők és a gyerekek nagy örömére. A szülők annak idején azt mondták, jó volna ezt megismételni. A mai alkalom pedig valóban ezen a folytatása, és most már annak égisze alatt, hogy gyermeknapot és családnapot tartunk.
3: Miért fontosak a gyerekek egy gyülekezet számára?
5: Néha azt mondja a közszáj, hogy a gyermekek a gyülekezet jövő nemzedéke. Nem. A gyermekek már jelenleg a gyülekezetnek a tagjai. És őket, hogyha nem most építjük be valóban a gyülekezet közösségébe, nem tudjuk, hogy későbbi időszakban önmaguktól, vagy milyen körülmény folytán be fognak épülni a gyülekezet közösségébe. Tehát hozzuk őket, mint élő kövek, ők, mint kiskövek, épüljenek be az Anya Szent Egyházba.
3: Minek örülhettek a gyerekek a mai napon itt?
5: Gyerekek a mai napon örvendhetnek a közös játéknak, a közös éneklésnek, a közös bibliai történetnek. Meghívott vendégünk egy különleges műsorral örvendeztette meg a gyermekeinket. Azon túlmenően pedig családnap is van, tehát a családok közötti versenyt is néha elővesszük, játékokat, hogy valóban ez a közös program, ez közös élmény legyen. Mind a gyermekek részére, mind pedig az őket elkísérő, és a velük együtt szórakozó, örvendező szülőkkel együtt.
1: Családi napot és gyermeknapot szerveztek Aranyosegerbegyen, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is kedden, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is, Budapest 11. kerületében Lágymányoson 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsérték 41,9 fok volt, amit 2007. július 20-án mértek Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon regisztrálták, 40,7 fok volt Budapesten. A károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremti a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, amelyet kedden nyújtott be a kormány az országgyűlésnek. A tervezet kiegészíti a törvényt egy új alcímmel, amely a kárenyhítési előleg törvényi szabályozási szintet igénylő előírásait tartalmazza. Továbbá felhatalmazást ad miniszteri rendelet megalkotására a magasabb szabályozási szintet nem igénylő részletszabályok tekintetében. A javaslat megteremti annak a lehetőségét, hogy a kárenyhítő juttatás előrehozott kifizetése a kárenyhítési alapban rendelkezésre álló forrás terhére megvalósítható legyen, rögzíti az előleg igénybevételének alapvető feltételeit. Előleg igénylésére az a termelő lesz jogosult, aki a kockázat közösségben tagsággal rendelkezik, az egységes kérelme alapján legalább 1 hektár termő szőlő, illetve gyümölcsültetvénnyel rendelkezik, és az agrárkár megállapító szerv által igazolt kára következett be a tavaszi fagy.

0: pusztulást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el. A Beregsurányi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg. A kőrisrontó karcsú díszbogár észlelése nem csak Magyarországon, de az egész Európai Unióban a károsító első igazolt előfordulása. A kőrisrontó karcsú díszbogár Ázsiából származó invazív faj, amely a kőris fajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észak-Amerikában és Kelet-Európában már jelentős kőris pusztulást okozott, ezért megjelenése komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent. A kártevő elsősorban a kőrisfákat veszélyezteti. Lárvái a kéreg alatt a fa szállító szöveteiben fejlődnek, ezzel akadályozva a növény tápanyag és vízellátását, ami idővel a fák pusztulásához vezethet.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, záporzivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Nyáron is várja a hallgatókat a közösségi szolgálati iroda. A Miskolci Egyetemen működő köszi, ilyenkor főleg a külföldi hallgatókat és a középiskolás önkéntes diákokat várja programjaira. A szolgálati iroda fő tevékenysége az egyetem polgárai számára ingyenes közösségi programok megvalósítása, önkéntes tevékenységek szervezése, középiskolás diákok számára iskolai közösségi szolgálati lehetőségek biztosítása. Csorba Mónikát, a közösségi szolgálati iroda hallgatói szolgáltatások referensét Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Hogyan zajlik itt a nyári élet a közösségi szolgálati irodába?
3: Igazából a nyár már elkezdődött azzal, hogy berobbant a vizsgaidőszak, ugye ez május közepétől tart a vizsgaidőszak, tudomásom szerint még a héten, úgyhogy ezzel már majdnem, hogy beléptünk a nyárba. Ettől függetlenül az öntevékeny körök, tehát a klubok, amik itt a szemeszter alatt mentek, azok mentek vizsgaidőszakban is. Nyilván nem mindegyik, mert a klubvezetők egy része tanulásra fordította az időt, de voltak olyanok is, akik a tanulás mellett be tudták iktatni azt, hogy megtartsák a klubjaikat. Mi hivatalosan június 16-án egy ilyen szezonzáró sütögetéssel lezártuk a szemesztert. Ez nem jelenti azt, hogy innentől kezdve nincsenek programjaink, hanem hogy azzal szerettük volna közösen együtt tölteni azt az időt, illetve megköszönni a klubvezetőknek a fél éves munkájukat.
2: Hogyan látjátok, hogyan sikerült klubvezetőktől, milyen visszajelzéseket kaptatok, hogyan sikerült ez a fél év itt a kluboknak, hogyan értékelték?
3: Vegyes egyébként, attól függ, hogy milyen klubokat vezettek. Nyilván a játékosabb, társasjáték alapú, szerepjáték alapú öntevékeny körök, azok elég népszerűek voltak, illetve azok a klubok még, ahol kézműves foglalkozások zajlottak. Most mondom itt például az ékszerkészítő műhelyet, az még mindig van. Most csütörtökön lesz az utolsó, azt egy azerbajdzsáni lány vezeti, teljesen multikulturális, tehát hogy angol a közös nyelv, egyébként tanítgatják egymást mindenféle nyelvre, közben pedig ékszereket készítenek, úgyhogy, és azon mindig nagyon nagy létszámban vannak résztvevők. Ugyanúgy vannak olyan öntevékeny körök, ahol igény lenne arra, hogy megtartsák ezeket a klubokat egyébként itt a vizsgaidőszakban is, viszont nyilván a különböző vizsgaidőpontok, azokra a különböző karokon lévő hallgatók mindenki más intenzitással készül, emiatt inkább hanyagolják most azt, hogy megtartsák ezeket a klubokat, mert hogy kevesebb lenne a résztvevő. Egyébként az a tapasztalat, és ezt elmondták a szezonzáró eseményen is, hogy működik ez a fajta alulról jövő kezdeményezés, és mi is azt látjuk, hogy sokkal jobban működik, mint amikor évekkel ezelőtt mi szerveztünk programot. Nyilván azokra is jöttek el emberek, ott is voltak nyilván olyan időszakok, amikor kevesebben voltak, amikor teljesen telt házzal üzemeltek azok a programok, de ez, hogy alulról jönnek ezek a kezdeményezések, ezek sokkal népszerűbbek, úgyhogy támogatják azt, hogy ezt továbbra is folytassuk, ezt a fajta munkát, és hát a klubvezetők 80%-a pedig jelezte, hogy szeptembertől folytatás következik.
2: Milyen program van, vagy programok vannak most a közösségi szolgálati irodában, amihez esetleg lehet csatlakozni?
3: Mi is levesszük takarékra magunkat, különböző időszakokban töltjük mi is nyáron a szabadságainkat, ettől függetlenül azt, amit már 3 évvel ezelőtt is elkezdtünk, miért a 4 évvel ezelőtt, a nyári Multilingual Unitrip program sorozat, ugye ez minden nyáron 10 alkalmas kirándulásokról van szó, ami az elmúlt időszakban leginkább nemzetközi, itt maradt nemzetközi hallgatóknak szólt, vagy leginkább őket szólítottuk meg azáltal, hogy tudtuk, hogy ők itt vannak az egyetemen. Ez évtől nyitott nem csak nemzetközi hallgatóknak, hanem egyetem más polgárainak is, tehát a magyar hallgatók számára is, dolgozók számára, illetve nyilván iskolai közösségi szolgálatos diákoknak, ami azért is fontos, mert az ő segítségükkel tudjuk ezt megvalósítani.
2: 10 kirándulást említettél idén, mik lettek kiválasztva, ha jól tudom, vannak már rendhagyó helyek is. Idén mely 10 helyszín lesz meglátogatva, mit szoktatok ilyenkor a nemzetközi hallgatóknak megmutatni, vagy akár most már a magyar hallgatóknak, illetve az itt dolgozóknak?
3: Jelenleg 7 időpontunk van lefixálva, másik 3 még képlékeny. Nem biztos, hogy fel fogom tudni sorolni mind a 10 helyszínt. Most csütörtökön például Mezőkövesdre készülünk kirándulni, ott a Matyó népművészetet szeretnénk megismertetni. Nyilván nem csak a nemzetközi hallgatókkal, hanem az egyéb résztvevőkkel is, tehát a magyar hallgatókkal is, és ennek tulajdonképpen az is egyfajta célja, hogy közösen töltsünk együtt olyan időt, amikor ugyanúgy tanulhat egy magyar hallgató is, és egy nemzetközi hallgató, illetve egy középiskolás is a kultúra segítségével egymástól. Tervben van még a Tiszadobi Andrássy kastély, a Faktori Aréna, az is elég népszerű, az inkább egy ilyen szabadidős jellegű, egésznapos tevékenység. Mai szabadtéri strand, ott voltunk múlt héten, abból szeretnénk még egyet, mert hatalmas igény van rá, és nagyon szeretik a hallgatók, illetve minden éven az utolsó ilyen multilingual unit tripünk, ezzel zárjuk igazából a programsorozatot, az az állatkertek éjszakája.
2: Jelentkezni hogyan lehet, vagy ha valaki szeretne majd becsatlakozni, ugye külön ki fogjuk emelni a iskolai közösségi szolgálatot is, de ha valaki ehhez szeretne csatlakozni, vagy mint résztvevő csatlakozni ehhez a programhoz, az hogyan, miként teheti meg?
3: A legegyszerűbb módja, hogyha követi a közösségi oldalunkat, ott ugyanis minden ilyen alkalom meg van hirdetve, ott azt is leírjuk, hogy hogyan lehet jelentkezni, általában e-mailben fogadjuk a jelentkezéseket, illetve a regisztrációkat. Vannak olyan kirándulások, ahol létszámkorlát van, illetve hát nyilván a legtöbb helyen van létszámkorlát, de van, ahol nagyon drasztikus létszámkorlát, mert egyetemi mikrobuszokkal megyünk is, ott nyilván az ülőhelyek száma korlátozott. Az iskolai közösségi szolgálatos diákok pedig szintén e-mailben tudnak jelentkezni, ott az első lépés az, hogyha érdekli őket egy ilyen lehetőség, akkor e-mailben felveszik velem a kapcsolatot, és onnantól kezdve már beindul ez a fajta gépezet, van egy személyes beszélgetés, ahol megismerjük egy kicsit egymást, illetve én is megismerem az adott diákot, az igényeit, és megpróbáljuk személyre szabni a tevékenységeket, mert hogy nem csak nálunk van az egyetemen iskolai közösségi szolgálat végzésére lehetőség, hanem más szervezeti egységeknél is.
2: És a nemzetközi hallgatóktól milyen visszajelzéseket kaptok, mennyire szeretik ezeket a nyári programokat, ugye amikor itt vannak, úgymond miért is hasznos ez az ő számukra, hogy tudnak valamihez csatlakozni, hogy le tudják magukat valamivel kötni.
3: Igazából az a tapasztalatunk az elmúlt évek alapján, van olyan hallgató, aki szerintem az elsőn is ott volt, és most a legutóbbin is ott volt, és most ebben nem vagyok teljesen biztos, de vannak visszajáró hallgatók. Nyilván nagyon sokan már végeztek itt az egyetemen is, hazautaztak, de hogy népszerű, sőt szájról szájra terjed a hír, egymást motiválják arra, hogy vegyenek részt ezen, és nagyon sokszor az történik, hogy egy adott kirándulás napján már kérdezik, hogy mi lesz a következő, és igazából már az be is telt a következő, hogy ott jelzik, hogy szeretnének ezen részt venni. Van egy ilyen online formában elérhető memory book, egy ilyen emlékkönyvünk, ahol minden alkalom után kérünk tőlük visszajelzést. Tényleg csak pozitívat kapunk, és leginkább azt szokták értékelni, hogy nyáron nagyon kevés program, sőt, igazából nem is nagyon van már egyetemi program, nyilván azért, mert nincsenek hallgatók, és tártkarokkal várják és örülnek annak, hogyha közösségbe tudnak lenni a nyári hónapokban is, vagy nyári hetekben.
2: Milyen szokott lenni a hangulat? Milyen pluszt ad akár nektek, akár a fiataloknak ez az egész program?
3: Legtöbbször ott vagyok, zseniális egyébként minden program, és teljesen más az, amikor a mái szabadtéri strandon, ott a plédeken kártyázunk, vagy a fiúk éppen röpíznek a röplabdapályán, meg megint másik kastélylátogatás. Úgyhogy soha nem volt még két ugyanolyan, és nem csak azért, mert teljesen mások a résztvevők, hanem mert valahogy, tehát az Andrássy kastélyban is mindig megtudunk valami újat, ami ugye témaként felmerül, amit át tudunk beszélni. Ami nekünk rettenetesen jó egy ilyen eseményben, az, hogy tudjuk gyakorolni az angol nyelvet, másrészt látni, hogy élvezik, tehát hogy jót csinálunk a hallgatókkal. A középiskolások pedig tényleg valóban segítséget adnak, tehát egy olyan közösségi szolgálatot végeznek, amely során fejlődnek, tanulnak, úgyhogy egyébként nem is feltétlenül tudnak róla, hogy ez történik. Egyrészt ugye az idegen nyelvi kompetenciáik is tudnak fejlődni, illetve a kommunikációs készségeik, és mindemellett más kultúrákat is megismernek, barátságokat kötnek.
2: iskolai közösségi szolgálatosok hogyan, miként csatlakozhatnak akár ide, vagy akár az egyetemhez, egyáltalán mi is ez a iskolai közösségi szolgálat?
3: Igazából, tehát ezt jogszabály írja elő, hogy azok, akik 2016. január 1-e után tesznek érettségit, azoknak az érettségi előfeltétele egy 50 órás közösségi szolgálat, amire ugye az oktatási hivatal honlapján van egyfajta irányelv, hogy milyen elvek mentén kell megfelelnie ezeknek a tevékenységeknek. Ezt az iskola szervezi, az iskolában van kijelölt koordinátor, aki igazából a gyerekeket közvetítenie kellene ezekre a területekre. Mi, amióta a közösségi szolgálati iroda, tehát 2021-től működik, azóta vesszük igénybe az iskolai közösségi szolgálatos diákok segítségét, nem azért, mert mi ebbe be akartunk kapcsolódni, hanem azért, mert annyira sok programunk volt, hogy ezt nélkülük nem tudtuk volna megvalósítani. Igazából ez egy olyan erőforrás számunkra, amin keresztül tudtunk mi is fejlődni, szervezeti szinten is, illetve ugye az a tapasztalat, hogy ezáltal az iskolai közösségi szolgálat is nem csak kötelező, ezt szoktuk mondani, hogy több, mint kötelező, mert hogy itt amellett, hogy ezt a tevékenységet végzik, jól is érzik magukat, és valóban tanulnak. És ebből következik az, hogy az elmúlt 2 évben rendszeresen szülők keresnek meg minket. Nyilván persze diákok is felveszik velünk a kapcsolatot, de hogy szülők keresnek konkrétan minket, mert hogy azt hallották, hogy itt biztosan hasznos az, amit eltöltenek. Ez most nyilván nem jelenti azt, hogy máshol nem, de hogy itt célirányosan azért küldik a gyerekeket, vagyis a diákokat, hogy vagy azért, mert angol nyelvet tanuljanak nálunk, vagy azért, mert más lehetőségek is vannak, és ez évtől igen, most már vannak, nem csak nálunk a Kösziben lehet iskolai közösségi szolgálatot végezni, hanem más helyen is. Én úgy tudom, hogy a pályaorientációs és felvételi központ jelenleg együttműködési megállapodások megújításán dolgozik. Ettől függetlenül ez nyilván nem érinti, tehát ugyanúgy jelentkezhetnek a diákok, mert van hatályos, Miskolcon 22 középiskolával van hatályos együttműködési megállapodásunk, úgyhogy szeretettel várjuk a diákokat, és mondom, az az első lépés, hogy e-mailben vagy telefonon megkeresnek minket.
2: Úgymond a nemzetközi programon, a Multilingual Unitrippen túl mihez csatlakozhatnak a közösségi szolgálatos diákok? Ha jól tudom, volt már arra is példa, hogy ők maguk indítottak klubot itt a Kösziben.
3: Így van. Volt egy diáklányunk most a fél évben, aki spanyol nyelvű klubot indított. Bőven 50 órán túl van már. Nagyon szívesen járt vissza. Ő igényelte azt, hogy spanyol anyanyelvű nemzetközi hallgatókkal találkozzon, illetve a hallgatók pedig az, hogy spanyol anyanyelvűekkel beszélgessen és gyakorolja a nyelvet. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon különleges és speciális eset. Egyébként bátorítunk rá mást is. Ez évtől kialakítottunk egy olyan iskolai közösségi szolgálati koncepciót itt a Miskolci Egyetemen, ahol arra törekedtünk, hogy ebben minél több szervezeti egység is bekapcsolódjon. Nyilván most ez a nyári szüneten kívüli időszak, ez azért is problémás, mert nagyon sok középiskolás, akár 3-ig is iskolában van. Itt viszont a munkaidő ugyanúgy 4 óráig tart. Tehát nem tudnának érdemi munkát végezni, ezért első körben az év elején arra fókuszáltunk, hogy olyan szervezeti egységeket célozzunk meg, akiknek a munkaideje is tovább tart. Köztük vagyunk nyilván mi is, akik rugalmasak a programszervezés miatt abban, hogy most mikor fogadnak iskolai közösségi szolgálatos diákokat, de ilyen például a könyvtár, ilyen a sportközpont, és ilyen lehet más olyan szervezeti egység is, ahol a programok miensége miatt ezt lehetővé teszi. És most nyár elején, tehát inkább tavasz végén lehetőséget adtam a Miskolci Egyetem szervezeti egységei számára, hogy gondolkodjanak a nyárban, gondolkodjanak abban, hogy milyen erőforrásra van szükségük, olyan, ami számukra sem megterhelő, de valóban igazi segítséget nyújthatnak középiskolások, és hogyha vannak ilyen tevékenységek, akkor ezeket egy ilyen formszon keresztül be lehetett küldeni hozzánk, illetve folyamatosan lehet ezeket beküldeni. Ezeket mi szakmailag felülvizsgáljuk, illetve beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet még úgy finomítani ezeket a tevékenységeket, hogy valóban hasznos legyen a diákok számára is. És jelenleg van 6-8 ilyen lehetőség, ahova több diákot is várnak. Ezt a diákok választják ki, tehát amikor megtörténik nálunk a személyes beszélgetés, akkor ugye legtöbbször már van elképzelésük, mert ők ezt a listát megkapják az e-mailes kapcsolatfelvétel után. Van lehetőségek kérdezni a diáknak, hogy melyik pontosan mit akar, milyen jellegű feladatot kellene végeznie. az is lehet, hogy ő konkrétan csak azt szeretné csinálni, az is van, hogy tehát az is előfordult, hogy itt megváltozott a véleménye, mert hogy rájöttünk arra, hogy ő hozzá inkább valami más jellegű feladat illik. És utána ugye mi összekapcsoljuk az adott szervezeti egysége. Egyébként ezt megelőzően magán a szervezeti egységnél is történik egy ilyen belső edukáció, amikor azzal az egyetemi mentorral, aki kíséri a közösségi szolgálatot fizikailag, hogy ő is tisztában legyen azzal, hogy mit is jelent ez.
2: Milyen nyári feladatok vannak, vagy milyen jövőbeli idén, nyáron akár elkezdhető tervek vannak, úgymond itt a köszi munkatársainak hogyan fog zajlani a nyár, miként képzeljük el, azon túl, hogy sok-sok kirándulás lesz.
3: Igen, nyilván ezeket a kirándulásokat szervezni kell, ez azért kapcsolódik egy szervezési feladat, illetve az elmúlt fél évben több konferencián is volt lehetőségünk bemutatni a tevékenységeinket, és most nyilván nem csak az iskolai közösségi szolgálatra gondolok, hanem magára az öntevékeny körökre, az irodavezető soft skills kurzusára, illetve a Tanítsunk Magyarországért programra, tehát több konferencia is volt, ami megerősített minket abban, hogy most, hogy szeptemberben már 5 éves lesz a köszi, ez most már így szervezettebben jó lenne, hogyha a valami szakmai anyagban is össze tudnánk foglalni és megjelentetni. Úgyhogy ennek az előkészületei igazából megkezdődtek.
1: Nyáron is várja a hallgatókat a közösségi szolgálati iroda. A Miskolci Egyetemen működő köszi ilyenkor főleg a külföldi hallgatókat és a középiskolás önkéntes diákokat várja programjaira. A szolgálati iroda fő tevékenysége az egyetem polgárai számára ingyenes közösségi programok megvalósítása, önkéntes tevékenységek szervezése, középiskolás diákok számára iskolai közösségi szolgálati lehetőségek biztosítása. Csorba Mónikát, a közösségi szolgálati iroda hallgatói szolgáltatások referensét Sütő Dávid Pelé kérdezte.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Július 4-én ismét a gasztronómiai élményeké és a közös kikapcsolódásé lesz a főszerep a Csengei kertben. A Gasztroplac ezúttal is egy helyszínen mutatja be a régió meghatározó vendéglátóhelyeinek kínálatát, ahol a látogatók egy este alatt fedezhetik fel a különleges fogásokat, a minőségi italokat és a helyi gasztronómia sokszínűségét. A gyermekes családokat meseelőadás és játszósarok várja. És még lehet jelentkezni a Miskolci Kulturális Központ nyári napközis táboraiba. Lesznek ezen a nyáron is a hagyományos táncos, mazsorett, kutyás napközik, a fiatalok körében népszerű színjátszó tábor, és újdonság idén nyáron a média műhely. Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallják.
2: Amivel talán kezdhetjük, az a Hisztis király kisasszony gyerekelőadás a Gasztroplac keretén belül, július 4-én szombaton. Tudjuk, hogy a Gasztroplac az egy ilyen visszatérő ízek, találkozások és családi élmények a Csengei kertben, most már évek óta ezen az ikonikus helyszínen rendezzük meg a gasztroplacokat. Itt incsiklandozó gasztronómiai kínálat, kellemes italok, hangulatos zene várja mindazokat, akik egy könnyed nyáresti szórakozásra szeretnének hozzánk betérni. És idén, ahogy mondtam is, egy-egy estére a régió gasztronómiai kínálatának legjavát gyűjtöttük össze egy helyszínre a Csengei kertben. Most korai lesz a kezdés, mert hogy gyerekprogramokkal kedvezünk a családoknak, de egészen este 11 óráig várjuk az érdeklődőket. Úgyhogy július 4-én tehát, ez is egy szombati nap, mint ahogy június 13-án, ami nagyon jól sikerült, az is szombat volt, akkor indítottuk ezt. Hát azt mondhatom, hogy a Gasztroplac idén is a régió meghatározó gasztronómiai szereplőit hozta el erre a helyszínre, a Csengei kertbe. A kulináris élmények mellett pedig családi programok és különleges nyáresti hangulat várja mindazokat, akik ellátogatnak hozzánk. Ahogy mondtam is, 16 órától kezdődött a legcsinosabb óriás, ez is egy meseelőadás volt, nagyon jól sikerült, és talán ez az új elem még színesebbé teszi a palettát, hogy ugye a családosoknak kedvezünk. Július 4-én viszont 16 órától tehát a Hisztis király kisasszony című zenés interaktív mesedarabra várjuk. A történet egy makacs király kisasszony útját követi végig, aki apja Boldizsár király útmutatására különleges kalandok során tanulja meg, hogy mi az, ami igazán fontos az életben. A nézők együtt hajózhatnak az operenciás tengeren túlra, ahol tündérek, lidércek, ördögök, hipogriffek és számos meglepetés várja őket. Az előadás során egyébként a gyerekek nem csak nézői, hanem aktív részesei is lehetnek a történetnek. A gyerekek egyrészt a programot követően a családok közelebbről is megismerhetik az előadás világát, kipróbálhatják a gyerekek a használt hangszereket és maszkokat, így a színházi élmény még személyesebbé válik, de természetesen a legkisebbeket játszósarok is várja, a jó hangulatról pedig DJ gondoskodik. A Gasztroplac szerintem évről évre bebizonyította, hogy közönségteremtő erő a gasztronómia, és hogy most kit várunk, a végállomás Bistro & Wine-t, a Bárány és az Abodit, a Lestján és a Karámot, a Lapizza del Lupót, a Ficakot, a Szubrózát és Sándor Zsolt organikus szőlőbirtoka és pincészete is ott lesz, mert hogy egyedi ízekkel és különleges kínálattal készülnek, és ahogy visszautalnék az előző mondatomra, tehát a gasztronómia tényleg közösségteremtő erő, és a gasztroplacok évről évre bizonyítják, hogy ez a rendezvény egyszerre kínál lehetőséget új ízek felfedezésére, a helyi értékek megismerésére, és arra is, hogy a látogatók egy kellemes nyári estén együtt kapcsolódjanak ki családjukkal, barátaikkal. Így nem lesz ez másként, júliusban sem, július 4-én. Tehát ahogy az első már nagyon jól sikerült ebből a szériából, vagy a júniusi, így várunk mindenkit júliusban is.
1: A programok a Művészetek Házából szabadtérre kerültek, mik lesznek még és milyen helyszíneken?
2: Igen, ami a Művészetek Házában van évközben, az ilyenkor nyáron a Csengei kertbe kerül. Hát szerintem, amit mindenki nagyon várt tőlem, már januárban is kérdezték, ez a Parnograszt és Danielfi koncert. 7. hó 19-én, tehát július 19-én 7 órai kezdettel. 7-kor lép fel a Danielfi zenekar és 8:30-tól a Párnográszt, az egyik legeredetibb autentikus cigánzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel és utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált mindent elsöprő hangulatához. A zenekar bejárta már szinte az egész világot, koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az Egyesült Államokban és Mexikóban is. A sikerélmény mindenhol ugyanaz, önfelett örömzene és tánc. A több mint 30 éve működő banda kezdetektől fogva slágereket hozott létre, a zenekar folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárt, és mindenki számára elérhetővé váljon az igazi Párnograszt életérzés. Évről évre szintén elismert előadókkal kollaborál a zenekar, hát ide tartozik a Bohemian Betyársz, a Punani Massif, a Bagosi Brothers, a Pogány Induló, Kávészünet, és ha már eltérő stílus, de a Pogány Indulóval is kiválóan együttműködik a zenekar dinamikája. Ez a hétfős zenekar egyébként, ami alkalomattán 9 főre bővül, egy családot alkot. A tagok közötti kapcsolat megrendíthetetlen, mivel mindenki rokonságban áll mindenkivel. Talán ez lehet a zenekar sikerének egyik titka, törhetetlen egység. Hát erre szinte már most az első pillanatokban elfogytak a jegyek, azért mondom, hogy nagyon érdemes nézni, hogy egyáltalán még van-e rá, mert mondom, januárban már tőlem kérdezték, és a tavalyi után mindenki várt. Tehát ez július 19 vasárnap, 19 óra. És ami még lesz egyébként, a Lovagi Tornák terén csak egy pár programot felvillantok. Duma Színház, Hadházi Lászlónál estje, Kutyák címmel, július 11-én szombaton 7 órakor. Ez tehát a Lovagi Tornák terén, és a Dixi és Jazz Fesztivál is visszatér, most már 9. alkalommal ingyenes, ez pedig júli 17 és 19 között, tehát ez péntek és vasárnap, a Simba Terasz és a Grizzly Pub ad ennek helyet. Tehát péntektől vasárnapig, ugye a Párnograszot elmondtuk, és lesz július végén és augusztus elején egy Miskolci Motorok Fesztivál és családi hétvége, július 31 és augusztus 1 között, ez péntek szombat. Itt majd ezt érdemes nézni, ennek a programját is, ez is a Lovagi Tornák terén lesz, mert hogy ez is nagyon jónak ígérkezik.
1: És lehet még jelentkezni a Miskolci Kulturális Központ táboraiba is.
2: Igen, a nyári napközik, ami az idén is megrendezésre kerül. Tulajdonképpen ezek a napközis táborok hétfőtől péntekig a szülőknek úgy segítenek, hogy a munkaidőben 8 és 16 óráig tartanak, de mi már tudunk a napközi előtt, és a napközi után is felügyeletet biztosítani. Természetesen egyébként bővebb információ a jelentkezésnél található, a miskolcikultkoszpont.hu weboldalon található űrlapot kell kitölteni, ez a jelentkezés, és akkor itt megvan adva egy vonalas telefonszám, itt lehet bővebben informálódni, de a jelentkezést követően egy-két napon belül természetesen a kollégáink válaszlevélben átfogó tájékoztatást nyújtanak és visszaigazolják a sikeres regisztrációt. Hát ami júliusban majd indul, és szerintem kiemelendő, ez a mazsorett kezdő, bár a mazsorettekről nagyon nem gondolnám, hogy beszélni kell, mert hogy aki miskolci, az képbe van a mazsorettekkel. Az Ady Endre Művelődési Háza helyszín, 7 és 12 éves kor közötti gyerekeket várunk, tehát július 6 és 10 között az Ady Művelődési Házban, itt a foglalkozásvezetők Dudás Ágnes és Kócziné Rózsa Indilkó mazsorett oktatók, és Kovács Magyaró Zsuzsa balettanár. Ebben a táborban a lányok megismerkednek a mazsorett műfaj szépségeivel, és a mazsorett bot forgatásán kívül a balett és a modern tánc alapjait is elsajátíthatják. Szóval mazsorett kezdő az Ady Művelődési Házban, táncos kedvű, ez is egy, az ifjúságjárt és a Görömbölyi Művelődési Ház is indítja ezt a tábort, tehát két helyszínen lesz, és két időpontban, június 29 és július 3 között az Ifjúsági Házban, július 6 és 10 között pedig a Görömbölyi Művelődési Házban, ez a táncos kedvű. 4 és 12 évkor közötti gyerekeket várnak, Mezei Ágnes és Garapuzi Zsófia, a Ködmön Formációs Táncegyüttes táncoktatója, foglalkozásvezetők, hát gyakorlatilag a standard és latin táncok alapjaival és különféle koreográfiákkal ismerkedhetnek meg játékos formában a gyerekek, így fejlesztve mozgáskultúrájukat, úgyhogy ez várja őket. Én azt gondolom, hogy ezt sem nagyon kell promózni, hiszen évek óta ez nagy sikerrel megy. Ami viszont talán arra szorul, hogy még egy kicsit beszéljünk róla, ez a Mesterségem címere, ami július 6-a és 10-e között a Vasgyári Közösségi Házban megy, majd 10 és 15 éves gyerekeket várunk, és különböző munkaterületről meghívott szakemberek és szakoktatók, akik tartják ezeket a foglalkozásokat, mert hogy az egészet az Amerikából jött két ember közösségi játék ihlette, amelynek témája minden gyerek fantáziáját megmozgatja. Naponta két foglalkozást ismerhetnek meg a résztvevők, és gyakorlatilag a szakmákat az adott szakemberek mutatják be, egyben lehetőséget is adnak kipróbálni a gyerekeknek a rátermettséget és a már meglévő tudást. Minden előadás, foglalkozás interaktív és élményszerzésre épül, és itt a gyerekek betekintést nyerhetnek olyan szakmába is, amivel naponta nem találkoznak. Pék, dísznövénykertész, nyomozó, ruhakészítő, kozmetikus, de még az élelmiszeripar és az agrárgazdaság, meg még az egészségügyi ágazat rejtelmeibe is, ami nagyon fontos, illetve a Magyar Vöröskereszt tevékenységébe. Tehát ez tulajdonképpen ilyen pályaorientációs foglalkozás is. Úgyhogy a Magyar Nemzeti Agrárkamara, a BOKIK, a Magyar Orvosi Kamara, a Vöröskereszt, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezete és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőr főkapitányság együttműködésével valósítjuk meg ezt a tábort. Aztán kutya, gazdi és mesés kalandtábor, hát ez is olyan, ami gyakorlatilag eladja magát a Vasgyári Közösségi Házban július vége felé ez már, július 27 és 31 között, 8 és 15 év közötti gyerekeket várunk, és Szabó Szabina kutyás terapeuta, kutyakiképző téren a foglalkozás vezető, és itt a mesék világán keresztül tanulnak meg kapcsolódni a kutyákhoz és önmagukhoz a gyerekek, és ez a kutyás mesetábor gyakorlatilag egy különleges élménytér, játékos kalandokon és közös feladatokon keresztül sajátítják el azokat az alapokat, amelyekkel igazi figyelmes és ügyes gazdikká válhatnak.
1: És több éve népszerű a színjátszó tábor Fandő Ferenc színművésszel.
2: Olyannyira, hogy a felső tagozatosok részére nincs is hely, viszont a középiskolások részére most nem volt annyira kellendő, nem tudjuk, hogy miért. Tehát július 20 és 24 között van meghirdetve a középiskolások részére az ifjúsági házban a színjátszó tábor, a korosztály az 10 és 18 év között van. És ahogy említetted is, Fandő Ferenc, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze a foglalkozás vezető. Itt a táborban a gyerekek kipróbálhatják magukat számos drámajátékban, belekóstolhatnak a színészet alapjaiba, és még egy színdarab létrehozásának is a részesei lehetnek. A játékok által fejlődik a gyerekek kommunikációja, önismerete, kifejezőkészsége, koncentrációja is, a kreativitása és az együttműködési is, improvizációs készsége. Úgyhogy gyakorlatilag itt a programok improvizációs játékok, kreatív gyakorlatok, jelenetkészítés, beszédtechnika és színdarab. Úgyhogy erre még várunk mindenkit, tehát július végén, július 20 és 24 között.
1: És idén újdonság a média műhely.
2: Igen, 10 és 14 év közötti gyerekeket várunk, július 13 és 17 között az ifjúsági házba, és a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Szakmai munkatársa és a média területén dolgozó szakemberek lesznek a foglalkozásvezetők, hát itt gyakorlatilag azoknak ajánljuk a tábort, akiket érdekel a hagyományos és digitális média világa, a fotózás, a podcast vagy a közösségi média. Kipróbálhatják, hogy milyen egy igazi forgatáson dolgozni, és azt is megismerik, milyen digitális eszközöket használnak a szakemberek. És igazából a tábor során itt a modern tartalomgyártás kulisszáin mögé nyerhetnek betekintést, megtanulhatják, hogy készül egy izgalmas videóriport vagy kisfilm, vagy hogyan használja kreatívan a fényt és a kamerát, és hát azt is megnézhetik belülről, hogy milyen egy igazi stúdió. A program során csapatban is kell dolgozni, de kipróbálhatják magukat riporterként, operatőrként és szerkesztőként is. Inspirációkat meríthetünk sikeres alkotóktól, például a YouTube világából, és még arról is beszélgetünk majd, hogy hogy működik az online média, mindezt egy jókedvű csapatban, sok nevetéssel. Ezekkel várjuk tehát a jelentkezőket a nyári napközikre ebben az évben is.
1: Július 4-én ismét a gasztronómiai élményeké és a közös kikapcsolódásé lesz a főszerep a Csengei kertben. A Gasztroplac ezúttal is egy helyszínen mutatja be a régió meghatározó vendéglátóhelyeinek kínálatát, ahol a látogatók egy este alatt fedezhetik fel a különleges fogásokat, a minőségi italokat és a helyi gasztronómia sokszínűségét. A gyermekes családokat meseelőadás és játszósarok várja, és még lehet jelentkezni a Miskolci Kulturális Központ nyári napközis táboraiba. Lesznek ezen a nyáron is a hagyományos táncos, mazsorett, kutyás napközik, a fiatalok körében népszerű színjátszó tábor, és újdonság idén nyáron a média műhely. Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallották.
0: Repeta. nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

néha fázni, semmi nem mélázni, tavaszi esőben olykor bőrig ázni, tele szájjal enni, hangosan szeretni, jó néha magamat csak úgy ellevetni, sírni, ha fáj, remegni, ha félek, érezni, hogy élek.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Kedden összesen 208 helyszínre riasztották a tűzoltókat különböző károk miatt. A legtöbb vihar miatti beavatkozásra Hajdúbihar és Pest megyében volt szükség, de Bács-Kiskun, Békés-Csongrád megyében, valamint Budapesten is több helyszínre hívták a hatóságokat, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője egy interjúban. Mukics Dániel beszámolója szerint az esetek 90%-ában a hirtelen felerősödő szél miatt kellett segítséget kérni. Fák dőltek ki, nagyobb faágak törtek le, és ezeket kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Két épületbe is villám csapott. A Borsod megyei Selyeben egy elhagyatott régi tornaterem tetőszerkezetébe csapott a villám, ki is gyulladt emiatt az épület. A 450 négyzetméteres tető 5 négyzetméteren égett, végül a tűzoltók sikeresen eloltották a tüzet. A Nógrád megyei Palotáson pedig egy családi ház kéményébe csapott bele a villám. A szóvivő tájékoztatása szerint összesen 14 épületben keletkezett kár a vihar miatt, jellemzően házak tetőszerkezetét bontotta meg az erős szél. Püspökladányban egy sportcsarnok tetejét tépte le a szél 30 négyzetméteren, de a településen családi házak is megsérültek, mint ahogy Debrecenben is. Az erős szél főleg cserepeket vitt le a házak épületek tetejéről, továbbá lemeztetőket emelt meg, és kéményeket döntött le. Átfogó programot indít a vízi közműhálózat megújítására a kormány, jelentette be a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában úgy fogalmazott, meg kell szüntetni azt az állapotot, amelyben minden ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljut az emberekhez, ezért új alapokra helyezik a vízpolitikát, a vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása, közölte a kormány közleményében. A cél, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hozzanak létre. Más szabályok és határidők vonatkoznak az egyetemeket fenntartó alapítványokra, és mások azokra, amelyek nem felsőoktatási közfeladatot látnak el. Erre a beavatkozásra és átalakításra azért volt szükség, mert a közérdekű vagyonkezelő alapítványok úgy működtek, mintha magánalapítványok lennének, miközben állami vagyont kezeltek, és sokszor politikai motiváció jó vagy jellegű tevékenységet végeztek. 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz, az állami számvevőszék szerint. A nem felsőoktatási közfeladatot ellátó alapítványok megszűnésének napja nem lehet későbbi, július 31-énél. Az egyetemeket fenntartó alapítványoknál hosszabb átmeneti időszakot biztosít a törvény, ezek 2027. augusztus 1-ével szűnnek meg, hogy a felsőoktatási intézmények működése kiszámítható és zavartalan maradjon. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Ami nincs megmérve, azt nem tudjuk javítani, amit elhallgatunk, abból nem lesz fejlődés, amit őszintén feltárunk, abból viszont lehet tanulni. Biztonság és jobb betegellátás, fogalmazott a politikus. Újra jelentős üveggyapot gyártó kapacitás működik Magyarországon a Masterplast NRT és a lengyel Selena Group stratégiai együttműködésében létrejött Szerencsi üzem már stabil termelési szintet ért el, havi kibocsátása meghaladja az 1000 tonnát, miközben a Magyarországon gyártott Master Wool üveggyapot több export piacon is megjelent. Hangzott el a Szerencsi gyárban tartott sajtótájékoztatón. A beruházást